ügyetlensége, szörnyeteg, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt nehéz mélységben ismeretlenül alusznak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szaurusokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályog tégla, utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok hegyek között, dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémkurt, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársereg. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása. Egy véka rák.

A vakpak baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpap baklova. A vakpap baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát. Abrakol baklavát, patkolatlan baktat, a vakva baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember, nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög, megborul. Emberhangra táncol, nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj, a háború föladva, Istenhez pártol, az embert megtagadja.

felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fáklya? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok, a biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás, s még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha így sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! És elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom. Működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sborcatyorba tünteti, a termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom, mentorom mentőn fuvarozom és közben szivarozom, áll mozdonyom, amíg álmodozom, húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton, mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé, ez a juh is Jézusé. Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgysem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyeltem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel, gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bombiván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

Barátom, te már oda át vagy. A kollégák ide lent oda vágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísérted, elengedlek. Csak az ajtóig kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak, zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét, körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejt teli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborozott torzomborz-borz-borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

száz ősz, orszőr száll az zöld az őszi szélben. Száz ősz, orszőr száll a szár az őszi szélben. Száz ősz, orszőr száll a szár az őszi szélben. Száz száll az zöld az őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere.

Megmondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj, vagy a hagyma csíp. Ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Kicsit fordulj be. Csit-csit. Egy picikét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtón nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatod

biztos ismeritek. Mindig szerettem volna elmondani. Tétova óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Figyeljen, kedves M! Kedves M! Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki, azt mondta szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbába képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenő.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

Szegfűvirág lehelet zuha tagos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonya itt szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a jos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágyfejedelme arany jogarával a kés arapi bema betegszik. Méraja nyírra hasonlatos ív alakú lengeli járra lefekszik. S harivigat a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

vinnyogosít, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasiklón, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesi deli madu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve belereg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárál űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porladhatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat. Pat. Pat. Jó napot. Veszem a kalapat. Tegyél alám egy alapot. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pálesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát, nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Bálna napozóban. Nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most moszat szeretnék lenni újra, még nem volt elég, még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét, körbeértem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Most mitől költözött titok a haldoklók arcába.

állna, napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mitől költözött titok a haldokló arcába? Mitől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbe értem, s átölel a fény s arcú butha.

vámpír kövéren, a sarki közérben, üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett. Nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékeli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde. Die
1: felbődülés és le, hogy az űr sokszarvú ikre átzúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék és égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra, megreng az édesség vad fészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulver arki csere, aini musta semo, aini mankütu anta semo, adenim barúvam bato, jaman. Ole giuro nanni he, ole cillambo ababi he, ole buglo iningi he, linlel dai he, jaman. Va puzzu como i chede va im la gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak ő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl szár. Fönlent ág, éjjő, kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint üt hang. A galagonya.

0: ver seimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tenger.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki,
2: vaskapuhó váglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
3: Lalita lavanga lata pari sila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kokila kujita kunja kutire haririha viharati sarasava sante nrityati yuvati janena samam saki virahi janasya durante.
0: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukkusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészküveg illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
3: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
3: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
4: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
5: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
8: Furcsa madár a sirály, azt hiszi
3: mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tanyai kutyaugatásokon át dobott, a falu

Tilos Rádió. Ez volt a Kelta Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További jó hallgatást!

0: milles ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk a múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába, és ekkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordított a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combjas satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evvel tiportam még belé. Na most aztán végül. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holdkor sírta. Épp a bajom napján, és így? Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mosdóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merül ucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésénél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak daszolt. Bocsánatot kértem reggel früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót.
a teremtését ültem el tőle. Azért ez már, hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott var! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata. Itt ugyanazt írja Tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétbe. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, és egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. No csoje, csauzsieto, hallottam meg Mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy Mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér, lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül. Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam-e meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradás. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta,
verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szem áteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krsiak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni, teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kölvetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni. Viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjú, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krsiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt paraszgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven, s erősen rögösen hörgött, és öklendett föl patyolat hálóink mellére,

ilyesmit dugdossák, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én sofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány, Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által. Hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostsee parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat. Meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én. Aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. Apovkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3-ból az egyik nőszemély volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam. Pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacag

hálást támadt. Kivált persze női. No, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Húny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársonya broszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint ezernyi tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, s onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S habár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tenger hullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik-másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s juhigatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utól, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadt a bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák kapni. De ez olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, és a többiekkel együtt a kúrhaus felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, hogy visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor meglátott. Kicsit felsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalap emelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva
tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, és az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotródtam onnan hamar. S noha este a kurhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte. És megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia burit, de ő kapta, és befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez, láttam buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel, mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelbe két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se, csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve megböktem hátasó véknyát, s az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadvigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, s hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem.
mert arra felé mozdult a lába, amelyre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a düledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák, meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, míg azt is el nem zabrálták. Meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne errefelé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki, s vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, s az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, s ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhaj. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga 3-szorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem. Jadviga! Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom, Jadviga, nyilá, oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, vadkertis juhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában a ládán. Mi tagadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajószú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt, ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lórésín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az elenák. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás ovalcalonnát, kenyeret. Veszem az ingalóla jegyzetkönyvemet,
különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. S nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimról. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe, és noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, és ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, vakarja üstökét az illető, de aztán földerül, tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már arra. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvonta. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegve próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem azt. Hogy? Rákorintott úgy. Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy amim nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. Jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett,
és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldőlánynak. Úgy hát akkor, hogy mennyire tartaná. Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell. Nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni, próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött. Hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak három pár kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat, és még ki se nagyon tudódott. A kamarási csárdában így jártottam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az oda benti lélek háborúság, magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne, amíg megvan, és ha be is enged, és hogy mit évő legyek máskülönben is. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet. Egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni. Legalábbis tetszhető nővel. Lábjegyzet vége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majd, hogy nem hazavitt. Úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovarskival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, és éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem egy istálló csináltatásában vinicai tanyámon kőmíves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovarski Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben másfélre égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni.
A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani fél col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2 a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazott fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve. 2 ablakot, továbbá oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra 2 ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani. Az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőműves és ágy munkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszky Mihály, SK. Máma a Václavszky gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, s prád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis veszít benne, hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat, jobbjába kapja hosszú, bojcdíszes ustorát, s úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is így behajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyér. És ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplő, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből, s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra. Meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogatnak, amely aztán rendre fél napokat rostukol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták. Egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük evel a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetben sok mende monda terjengett Václavszky grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örökösen nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyöngyöl a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott,
és generátori beiktatással kis erőműszerűen adott az egész telepnek áramot. Cselédházikokba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supuknál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint. Hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helye hulyákra mesztelen nőkkel. Fene se tudja, mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlan nagy természetéről. Még hogy a hátára fölkötött farkú, díjazott kancáját is, a magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlzó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigószín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, még olvasni, zacsínan túltok nyizsecsku, én Osztatni András 1915. februárról 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek körömjeleit megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához. Ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, s magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet. Hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torzképet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, és a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezetheteni a brigát. És nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lapaljáikra. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott, kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakadt bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem.
ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifján kezdett járni, amikor elapokra írt, és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk, s együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult, végre nem gubbaszt fájdalmában, egész nap itthon, átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára? Közbevetett lábjegyzet, zárójel, hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójel bezárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága, moly Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatné Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála, mint egy érzelmeket szomjazó bakfis, magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk, és nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róla. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Ha nem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt. Hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a maga soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyém? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is a maga édesapja és az én édesanyám? Egymástól távol, mégis egymásnak.
Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska, hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkozza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem és a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta. Ő pedig végzetesen körbenült bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. S hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet, mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem elsőnek. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is, három fotográfiát. Lábjegyzett már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmal lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám, az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakozóba konik, fölül a párkányra, s azon múlt hálóinkben mezítláb kilép, és a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, és én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egyévesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem Mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a télonyra bíz felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének,
Mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt repesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfiskoromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgyhiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Sankt-Pöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépet. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről, édesanyámmal. Történetük, mintha hájogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessen mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy Mamovka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam el neki. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, és arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, és kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzet Osztat Nímárton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltenből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfonz Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg, az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő Mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915. februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénlány volt. Majdnem 28 éves.
míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleriknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán. És ez egészen más várakozás volt, mint bakfis koromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. S valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó szeszélyes kedvemről véges végi utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedje. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az esemény, szavak és az érzései. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, s azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kiváltképp ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg, a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimári szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva,
hogy csak egy páros ágyúszobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félrevontam őt. Édes apácska, ne bolondozzon már. Hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten. Legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban inkben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is

ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a háta. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is? Hát kettesben adódott-e lennék? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzetbe, hogy Jadviga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nádkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség. Akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajda neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszállással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem Alfonz Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyerutyák ezen ágára később NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzet vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza. Gazda tanonckodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finkler ház előtt szólítottam meg, fölküldtem a levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadvigának a saját kezeibe adja. Jadviga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza?

ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem, nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, s nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki. Eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadwiga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés régi szelebordi Jadwiga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy taslingyam levesbe került. Jegyzett vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza Felgázdba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem. Amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába, magamat is meglepve, hogy ívak merően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába, konok elszállással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetét. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amint túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára. De előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el. És csókra emeltem föl a kezét. De számmal alig érintettem, már is elkapta. Jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt. És ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől házak övezték. Az enyémen kívül még 2 utcatorkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadwiga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam, előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A
A sétányra levezető lépcső mellett fehér kötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölcsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön. Aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli rebarbara lepény. Jól van, rábólintok. No tak kostujme toto rebarbarovníka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no akkor kóstoljuk, de nem tudom mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se érhet. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das? Bratwurst, azt mondja, egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, alsó szász Gyulai, vagy más innen vagy onnan féle. Na ide vele, intek neki, lássuk. Hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát lehet népehető. Friss, jól roppan a fogalat, s borsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára, de amúgy sápatag kolbászka, mert paprikátlan persze, akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec, lábjegyzetbe, német, szlovákul, de kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, már szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor Apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, mert akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, natürlich, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam. És hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Jawohl, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldökéltem még ott egy órát. Egy másikat pedig végig toporogtam a parton. Azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én. És hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is föltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni,
hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szánt szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondriska nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt, jegyzett vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot, és ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassan két rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot, és az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra, újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak hogy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszinte sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fénylett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a szentillés tüze, mint a szentlélek, amely a kerek kanóc kövés sárga fénye fölött lebegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ing mellek. A Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat,
azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat, két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok. Hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten alá fértünk, az alá az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban sugta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én meg simogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszett jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába, bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rámered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingerése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide kare, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istránggal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után.
Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a heril csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire. Még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra. És fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jelt adtak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat és a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, batáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadistrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási herél csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt, s 25 métermázsát most mozgásba hozták, s ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. S az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hideg verejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná azt le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényapáitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszonyattal tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puha sárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jelt adtak egymásnak, és harmadszor is nekiíramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiíramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakám végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a Francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott. A herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis és kantáron fogta a nyergest. Kandakúr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 000-et ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarchiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése, káromkodás és ostornyélelmért ütések, aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett, és a bőrüket hasogatta.
Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögökok, hát csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna vécébe öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclit úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele. Az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott Miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák meg a disznósajt meg a belsőségek a válására meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban a válnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóülés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az ólból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról Miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam Miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast,
Miclik úr, mikor edényt váltotta, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. Akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miclik úr a segédjével, Martin Kocsis úrral belegurította disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mint az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott színgerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miclik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában. Elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő. Gyönyörűen dagadó, akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miclik úr fogta a kést, megköszörülte a fenő acélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miclik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miclik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márványkuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, és a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, és a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miclik úr odatartotta tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miclik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miclik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrka pálcikázott béldarabokat,
bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam, és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a beleg közlekedő edény lánca mentén a májas hurka halom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres hurkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit, egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint össze ne kenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és aligha nem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapéra, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant, és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott, ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvont a torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely látán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték bűntényesett a serfőzdében. Maga az elnök, Gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült,
Én meg a töltelékes kezemmel piros csíkot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor Gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, a vér ereje tette. Az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt. Visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság. Akkor megcsúsztam és elestem, és doktor Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mit 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kockója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rozsaszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin föl kell. Langyos kávét tölt magának a konyhában és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tömte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harapdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és móvon ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúrszeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alul a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem.
hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haj a régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haj a fésűm alatt. Ha Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamilla szagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyőzött,

szaladgálnak Szent Fülöp Jakab éjszakája előestéjén, vagy mintha boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedált taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az alásfestőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklijét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francin a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kértem. Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott. De Giorgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt, úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négykézláb, még a pap is négykézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négykézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk sörre is van ilyen.

0: Rádek úr meghajolt előttem, csak hogy a bőzeni sörnagyságos asszonyom jobban megközelíti az önhaj színét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam bilzeni sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta. Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi! Kiáltottam a küszöbről. Kerüljön beljebb! Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amár föld alatt van valami tahiníren, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobbant, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak alunnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák sinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster-szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette.
1: Rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, nejpek és egyéb Schuster-holmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a balló, az repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, az 4:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele, de hárcsvágy van. vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekucsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, az szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyejovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomeléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak aztán, akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a kórság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kucsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsokolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthaigálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metúd bácsi leült és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett, és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpül a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, áttekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott. Hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Zavicsák bácsi, és lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött. Most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú gallériát. Felpillantottam, és a szemébe néztem. Megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóhajtó. Ó, a Francina rendes asszonyozásával! Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, ahogy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölte csőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyit élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát! Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító? Vagy bőrhulladékgyűjtő? Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklinak adna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sast a cégtáblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta, és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint Schuster csiriz.
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. És az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon. Aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unoka fivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, megy, megy, megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat. Megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő Gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsin bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban, valahol Nihovok Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovok Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncúgból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint tat. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg, sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító...
2: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor! Szóval egy tökfej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tökfej meg azt mondja, adja el a zsidóknak! A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
0: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke. Sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret. Hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsin bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűjtötte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyet Józsin bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
3: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejlatsz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
3: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a Francin hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, borzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgie úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francine eltartotta magától a kezét, a nyakkendő tartó gumi megfeszült.
3: Hozok egy kis langyos vizet, mondtam,
0: de Francine hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francine nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Francine szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja.
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francine minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklijében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francine, hogy már javul a helyzet. Francine ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francine, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francine megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francine rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francine a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francine bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme, és én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömöt színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francine megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francine, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre. Megfordultam, és a Francine megkérdezte, na, ki vette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francine. És megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a Francine megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te, Francine. És ő megkérdezte, és ki az a Francine? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Francine meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. voltam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Franci, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére és arcára és ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francinak kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből. Anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Franci lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Franci, mint a Gunnártól lesz. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröndből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jót tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg hallucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mintsem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízi tündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott. és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Franci mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Búgta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és struccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem az ujjába szaladtak nejt. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszoló ment fel a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant. És ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem. Az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter léc. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak, valaki a lámpával kiment a jéghonvár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombár vagy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül félméteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövi rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövi rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Franci már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után

0: mi lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott le fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, felautók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ős is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Robognak a három című zászló, kinyílnak a házak ablakai, Budapest utcáit új szavazattelő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofon elé.

0: Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk hitét pártjában, a Magyar Dolgozók pártjában. Megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetuniók. Igyekeznek lapítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához is. Rábalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírtan a földön hevert, mellénk állott, a teljes egyenlős jogúság alapján között velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a Szovjettel, a kölcsönös megbecsülés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszaka alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévesztett fiatalok, és a soraik között meghúzódó ellenforradalmi banditák mivel változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés az utcákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér-zöld zászlók lobogtatása közben. Az illőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése körülti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamaszok. A letezvergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenütt őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírt közlünk! Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírt közlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi, módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: a statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerül. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párt központi vezetősége, politikai bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Geri Ernő elvtársat felmentette a központi vezetőség első tisztjárának tisztjelölt. A politikai bizottság a központi vezetőség első tisztjárának tisztjegyével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párta központi vezetősége első tisztjára beszél.
2: Magyar dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első tisztjára tisztjével. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének tényleiben becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfellem.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkás, mint a minisztertanács elnöke, feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.
0: Október 26-án a kora délutáni órákban a rádió hangja kezdett megváltozni. Eltűntek a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
1: Fegyveres fiatalok, hozzátok szólunk, akik még harcoltok. Budapest tisztáig, drága magyar vérfolyó, kerüljétek az oktalan vérontát. Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket. Fiatal hazafiak, elég volt a vérontásból. Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfliktus. Tegyétek le a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket statáriári bíróság elé.
0: Másnap este, október 27-én megint változik a hang és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
1: Szeretettük a Honvédelmi Minisztérium közleményét. A Valami Városi Tanács az irutáni órákban telefonon megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, és felvilágosítást a következő kérdésre. Olyan félvezető hírek terjedtek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A honvédelmi miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradj erre a fegyveres közöltség közül felszámolta. A hadszitevékenység után néhány gőzpontba kerülítse. A szovjet csapatok valóban köket segítettek és segítenek a munkáshatalom ellen törő csoportok felszámolására. Köszönöm a nagyobb épületekbe törő felkelő megszületés, hogy a magyar népek szöreg alakulatainak tehetjük rá tegye. Ezt kérünk itt meg megfelelően, meg is történik. A hadsi tevékenység csendesedésével egy időben a magyar honvédség alakulatai okozatosan mindenit átosít a rendszertartás szerepetet. Amennyiben a néhány még ellenálló erősebb volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem tekintetével, ezeket teljesen felszámolja.

fanyasszony, 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasat vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a Sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábortűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptan Griff von rechts, Batterieführer schieß ab, meg azt, hogy Gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod Shrapnel, azt mondom Maschinengewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád.

és Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtű Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi félszavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kisezüst, nagyezüst, signum laudis, aranyvitésség érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megöltött. Tesz, hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére? Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végig meneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as. Mi félszavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakba menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpopozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyén csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsét kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a háziúr felesége, mi kezet csokoltunk a háziúr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a 2 fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolpasztát érdette a szárnyát. Láttunk munkanélkülieket, havat lapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleumlámpa nyomorított a

Minket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából, mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi öröki éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőttünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Fliegeralarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk, és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúságunk. Azt mondod Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondod Bengázi, azt mondom Elalamein. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin, azt mondom Reichstag, azt mondod Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat. Mi láttuk a bevetésre induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Stukákat. És láttuk a bevetésre érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog. Azt mondod IG Farben? Azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek, hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz,
mint a többi európai nagyvárosban együtt véve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyerek. Anyas vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary, Turulmadár, Hadakutya, Csaba királyfi, Édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rothermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak, pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemről egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

aranyos vagy 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinovsky, Bradley, Timoshenko, Borosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth-Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfalsztok síhederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyarajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röpcédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyasban, 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk, minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán, megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabáni halóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített huzalja, a mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az emberhodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk.
Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivettek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagy koponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskorálunk, de agyunkban repülőgép motorok dübörögnek, sortüzek dörögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját, és énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni, csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat, a 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat, akik sárgára aszalódott testtel hörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommünt katonáit, Cserny Samuelli katonáit, egykori Lenin fiúkat. A Battyányi palota bőrkabátosai, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, asznás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk.
Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sípoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember, de mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának, és egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttör. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászló, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé, lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket. Utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén. És velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem, figyeljenek! Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, s így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollász a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire kókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkécs, kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillanatot. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hal, amikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú bosztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell meg a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, ha szakadt kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blues alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okos itt te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el üstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei. S mint régi motoros vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a motor,
de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájom.

0: A magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be, mint Pirjaszusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Imbisz.
1: Magának is lehet, ha opotért szemüveget visel.
0: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Opotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Opotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehér nép.
3: Opotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Opotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az opotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Opotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látom Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az opotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Opotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpótlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet, és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vén tölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom év arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyet kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam így fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott, fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pulcra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a puskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuson, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszásból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek Xavier Cugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
Ha van esemény, lesemény, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

0: Balladal a fehér ökör vendégről. Lakótársaim, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel, és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, ki bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy egy pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed magad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokott, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vak zenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtószerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek. Fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel, kéjjel, sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, e szeszfesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok, vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm-liliómnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szipták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsent hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grantinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóblizott egy ürgét. De ne essék félreértés, se sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengő banyát vernek anyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép idejár is, ekképp nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Fohász. Magasságos belker. Ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz. S varázsszavadra zsémbes gebénesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy kivételt
1: hát ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen.
0: Szeretlek, Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzok tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a fójából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek,

kell, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kifesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait, süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sok kalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest. Szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy bolt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgyű gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el, terveiddel és elveiddel, a mávval, a bávval, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiány cikkapója. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s azt se tudja, merre fekszik, lovasberény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el! Fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest! Szeretlek! Hidd el! Sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretnek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek, gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió két lábon járó történelem, kik között hány akadt ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik, van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztetően, a párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegbe hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá? Megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhádban is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a bancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szeret.

szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát Shawt is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él, ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolban néz, s egy dalt idéz. Te Pest, 17 éve vagy szabad. Add szavad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted Pest, szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni.

Egy kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillagban az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletár. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni benne. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok.

0: Kiela.
1: Halihó mindenkinek újra. Most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
2: kis... beletrolkodunk.
1: Beletrolkodtok, igen, a 24 órás próbálkozásatok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek. Hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt az, melyik az eredeti jelentése?
2: Mert mint melyik két...
1: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és a többi, vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint,
3: a rendhagyó
1: mint
3: az
1: alap.
3: Az emberek szerint tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen. A rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól rendszerestől eltérő.
1: Pontosan.
3: De tévesen értelme. Tévesen.
1: De nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
3: Igen.
1: Na mindegy, ti hogy használtátok?
2: Nem használjuk.
1: Nem használjuk.
3: Jó, van, de, mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
2: különlegesnek.
1: Kuriózum. Igen, jól van.
2: Inkább.
1: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok mondjuk, amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
2: Persze, mindenképpen. Ha a fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Uh-huh. Tehát, hogy persze igen. Van bennem, hogy bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy
1: az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
2: Tudatosságotok.
3: És én csak egy kérdésetok, nincs olyan ember, aki nem merülne az adott esetben fel, és ne viselkedne úgy.
1: Igen.
4: Igen, bár végig ez már következetesség.
1: Az a baj, hogy
3: valaki öntudatlanul szelektíven gyűjt a hulladékot.
5: Az a baj.
1: Mert ez a célunk amúgy, hogy ösztönös legyen.
5: Ő barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki noshalt meg a...
1: Az Ágnesnek hívták, nem?
5: A Feli filmjében az a nő.
1: Ja.
5: A milyen kútba tudod táncol. A Trévi kútba.
3: Igen.
5: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk. Uh-huh.
3: Hát most mit értünk kultúra? Hát a kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
5: Igen, azt mondom, igen. Hogy a...
1: Igen?
5: Hát nem csak 14. Lajosra gondolok bárkit.
3: Nem csak a fogyasztói társadalom.
1: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy tágfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a nép akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
5: Jó, mondjuk azt én ezt civilizációnak hívnám.
1: Az akár, már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt én úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
6: arra
1: szó.
6: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
1: Mond.
6: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
5: Mocsok filozófus.
6: miért akarok ráparancsolni? Ő akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
5: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
1: Mert együtt élünk.
5: Igen, az a közösség...
6: Hát nem, én nem te vagyok. Érted, itt ő a híres filozófus, mit mondjak neki?
5: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
1: Például.
5: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti azt, ha elfogy a víz. Nem?
1: Vagy a levegő olyan, olyan szennyes lesz, szennyezett lesz,
5: hogy... Nem is érdekesek a demokratikus szabadság jogai, de akkor, hogyha nem iszol vizet.
1: Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor nem, teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
5: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, ha otthon vagyok.
1: Pontosan. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
5: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytasd a mondatot. Ugye.
1: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet.
2: Ja.
1: Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor ezek...
5: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
1: tilatban. Vagy hát így, hogy így pozitívan túléljük ezt a napot, de hát akkor jó, bocs.
3: Minden napunkkal így van.
1: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
5: Nekem vagy tudod, mi? Azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel paf, paf, paf! Pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellen leterítik a keresztet.
2: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
5: Összes sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
2: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát újra emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnapja is, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
5: Ennyi hülyébb nap.
1: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem, tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
2: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a team műsorotokba behívni, ugye a mi kis preview, brui, ugye így. Így egyik szépen. De tegnap este amúgy gyakoroltam, hogy kell kiejteni, mert mindig bajba voltam ezzel.
5: Brui,
2: úgy hívják a csapatot, mint a sörfőzésből jött, gondolom, a brewingból jött a szó. De mondd el te akkor, Marci, egyek a vendégünk. Igen, kössünk át rátok azért egy kicsit. A nevet, magyarázzatok már meg. Biztos millióan kérdezték.
0: Persze, tehát én lennék a Pál Marci, a ügyvezetője a Bruinak, mellettem itt Totten Gergő úriemberül, aki pedig összerakta ezt a gépet, amit lehet látni. Mi, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag a tradicionális sörfőzést automatizáltuk a teljesen.
5: Csináltatok egy sörfőzőgépet, csak hogy jól érzed.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
3: De nincs itt, ugye?
5: Nincs. Kérdezem, hogy betudhatom. Tehát én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
1: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
5: Ez a pozitivitás, amitől depressziós leszek.
3: És az eset tudnál környezettudatos módon is.
2: Igen.
0: Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, és hát ideig jutottunk.
1: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
5: De nem, feküdtetek én egymást néztetek, azt mondjátok,
2: annyit hadd mondjak el előjáróba a srácokról, én már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így itt egy hosszabb időintervallumra egyekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt... Nem csak sör, nem csak sör,
1: bort
2: általában, és ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztást egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a bort, és összeinteni a szódával, és aj, de necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröccsgépet. Ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom, a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, furtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták. És volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amit állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit,
0: akkor csak a szóda.
3: És
2: ilyen zseniális.
5: Fidesz,
2: nem,
5: a Fidesz hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
1: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsből. Yes.
0: Mi is ott voltunk egyébként.
3: Várjunk, de most keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
0: Az egész összerakása, nem csak a mérnöki.
3: Hát, hogy én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom megcsinálni, ugye? Tehát, hogy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
0: Hát, tapasztalat kell hozzá, hogy ha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz, ezt garantálom, a többi meg szépen belejössz. Ez a gép ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
5: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
2: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, mert ez egy rohadt de egyszerűnek
1: ez
2: hangzik.
1: Olyan, mint hogyha a Jackson család, emlékeztek arra a mesére, a Jackson család kb. Egy volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőröndbe mikor lehet megkapni?
3: Az olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
0: Gyors büfének én azért nem mondom, hogy
6: sejében vannak.
4: Mennyi idő alatt készül el a sör?
0: A sörli az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet
5: főzöm. Tehát azért a gyors büfé azért...
3: Jó, azt mondom, hogy nálakon azt
0: az 5-5,5-6 óra. Mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a sörli, és azt még utána el kell rakni, még utána palackozni kell.
5: De szóval. Mi az a maláta, az a sörli, vagy mennyire maláta az?
0: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló,
3: és
0: akkor...
3: És az, a víz.
0: És a víz, igen. És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
5: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott, és méritek, nézitek, ugye?
3: Igen? Ők csinálják.
5: Mert ti csináljátok?
0: Nem kell csinálni, pontosan ezért csináltuk ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sörivással tudnánk tölteni. Azért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
5: Lecsökkent előtt, igen. Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták
3: vagytok. Halló, mi úgy csináltok?
2: Szia, Gerson vagy.
7: Jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Simike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg házi sörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi főzde lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd forgalomba, hozhatjátok-e? Uh-huh. És én megtehetem-e, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
0: Jó,
2: köszi!
7: Na hallgatok, az én is lemágyom meg mindenkit.
0: Tehát tök jó a kérdés, amit feladat és egy csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőzöl, el akarod adni. Ameddig te nem akarod eladni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sörön. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adó raktár. Ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és reméltek pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb adni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ezzel a géppel otthon 1000 literig nyugodtan főzhet sört, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
6: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
4: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni, vagyunk?
0: 20 litert.
3: 20 litert.
6: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetek. Hát az milyen? 40 perc?
0: Bármilyenféle receptet tudsz főzni. Szóval, hogyha mit tudom, a Heinekennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
5: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
6: Mert te nem. Te is olyan sört.
1: Csak te többet fizetsz.
3: Hagyatok hozzá receptet is? Vagy ez hogy? Tehát a receptet ezt honnan?
2: Igen.
0: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró.
8: A kezdő az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept is, és akkor nem is kell, nem is kell, hogy...
2: Egy elektrikes kártya,
1: az a know-how, az a know-how.
2: Amit a gép felismer, oda rakod mondjuk a géphez, mint egy belépthető kártya, rá van programozva a recept.
8: Igen.
2: Csak hogy mindenki értse, nem mindenki high-tech ám.
6: De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók a
3: leghigh-tech-en hallgatják.
5: Mert benne van az elektronikában, csak belenyomod és nyomás.
3: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet rakni, tehát ami nincs a kártya. Hát akkor az hogy?
8: Nem csak kártya, nem saját. Mondjad.
0: Ja, csak hogy a kártyára tudjátok, a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikerest a gépen, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni, az RFID kártya éppen azt a receptet tartalmazza, amelyhez megrendezve hozzá.
1: Aha, az egy-egy recept.
0: Ez az amatőr szállóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
2: Kicsit közben, bocsánat, körbe mutogattam mindenkinek képen, hogy az a kis szürke dobozoska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy hogy kell ezt elképzelni. Ezt
6: amíg nézegetek
5: a képet,
6: konkurencia van-e? Mert azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
0: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket is kell összerakni, mint amilyen.
1: Előttetek vagy utánatok?
0: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy mi nekünk jött az ötlet.
1: Ez a kollektív tudat.
0: Igen,
1: ti is leszívtátok az infót.
0: Mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen
1: mindenkinek
0: ugyanakkor pattan ki a fejéből. Nagyon
2: kérdező, hogy volt lusta nagyon, igen.
1: Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
6: Halló.
2: Szia!
9: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 haver várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az első időpont, amikor már az a sörfőzés jegyében?
5: Várjál, Real Madrid szurkolónak nem biztos, hogy a legjobb.
9: Oké, a nem kívánt részt tőled, ja. Jó? Elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok!
2: Hello, köszi! Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor kell előtte elkezdeni?
8: Hát mondjuk egy hónappal előtte.
2: És már a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
8: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőedény fölött és kavargatni az egész.
2: Tehát az érlelés miatt.
0: Igen, tehát sajnos
5: ez a gépetek, ez találmány, vagy csak jól működik?
3: A szabadalmaztatva?
8: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
3: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
1: Hát szerintem
5: mindenki. Várjál, próbáljuk együtt megválaszolni.
3: Nem, mama, úgy értem, hogy ki az a... Mert van ugye a házi sörfőzők, akik kereskedelmi forgalomban is árusítják, van akik a sima sörfőosztók, mint én, aki csak így megveszi a boltban, meg a pocsmában.
1: Tényleg.
3: És tehát ki, melyik az a célcsoport, aki ezzel... Tehát valami a kettő közötti szegmens, nem?
0: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a körülbelül egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört akar, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és Skandinávia.
6: Írd körül, mert ez nagyon a marketingben.
5: De akkor a második
3: jó, hogy marketingben mi a
6: marketingben ez nagyon...
0: Hagyjátok, hogy végigmondjam.
5: Úgy könnyű.
0: Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak nekem van az hány éves, de azt is, hogy hol van, de azért az is fontos. Nekünk a célcsoportunk az kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban mozognak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint ami még érdekes, hogy shared office-okban ilyen saját céges. Sokat akarnak.
6: Shared office, olyan iroda, ahol egy helységben több apró cég.
1: És használ egy nyomtatót.
6: Egy nyomtatót.
1: Egy bejáratot.
3: Egy
1: WC-t.
0: Ami például érdekes, hogy a Wirednek például van egy ilyen saját automatája. Még nem tőlünk, mert mi akkor nem voltunk, de...
6: A Wired egy híres kütyű magazin.
5: Köszönöm, köszönöm. Hallgatunk is, köszönjük, tehát többen vagyunk az infót.
2: Egy picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, akik kitaláltatok valamit, most azt, hogy... tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát, hogy mi a relevancia, hogy itt vagytok a
1: hova szeretnétek eljutni.
0: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, azért nem segít a kreativitást.
1: Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva, és viszont a bebizonyították a kávéról, hogy ez megrövidíti az
5: életet. Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Állandó kávé.
2: Tehát ittatok rendesen valahol.
0: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor
1: igen, legyen balansz.
0: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egy nyáron hazajöttem, Andris pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye az össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyomott nekem egy 15 perces, nagyon unalmas, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés.
5: És akkor de azért jó, hogy egyik kötök tudta.
0: Hogy akkor én otthon azért ezt mégsem biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én is csinálok sört, mert tök olcsonként, tehát én 60-80 folyamot tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltel. Tehát sört főz, akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz.
5: Az
0: annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ide. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehet ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, de mi nem az igazi. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba berakni. Tehát hogy képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ezt sőt anélkül, hogy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. És akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen. Aztán útközben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
6: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
5: eszközöket. Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
6: Vagy olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert...
8: Vagy... Hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legelső prototípusnak. Mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci, ő leadta a jelentkezőt a Venture Cup nevezetű Dán startup verseire, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésből leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt ki.
5: Biztos volt a...
0: Fejlesztés alatt volt, de van nagyon közel volt.
6: De ezt nem is olvasták el, így elkezdték olvasni, hogy sör, bekerült.
0: A Venture Cup-ról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát oda hihetetlen nehéz bekerülni, nehezebb, mint itt az összes kelet-európai verseny.
6: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Robotokat, meg szoftvereket, meg ízért. Sör, az egyszerű.
0: Hát igen, azért volt nekünk érdekes az a Venture Cup, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, az azt jelentette, hogy tényleg van tele.
5: De egyébként megindult a fantáziátok, láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
1: Látják, hogy sok embert vissza a sörtünket.
0: Tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem a azokat a célcsoportokat, amiknek arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
1: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőívben?
0: Hát azt nem fogom elmondani, mert ez elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kideríteni a kérdőívből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sört, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sört. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy idő után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani. Viszont emellett meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat csinálni. meg a sört is, így akkor legyen meg a lehetőség annak, hogy én is tudjak otthon.
1: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
5: Én is ezt mondtam a bíróságon, amikor elültettem. Vissza szeretnék jutni a forrásokat.
2: A nyilvánába.
6: De azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka.
2: Hello.
7: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok is.
6: Akkor nem veszlek föl, Imike.
7: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépben tönkre megy az előkészített kenyér. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
1: Jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
7: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
1: Jó, változtas nevet, és akkor... Hello. Ez jó kérdés,
8: igen. Nem, jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
1: Na látjátok? Ezt is alapnak veszitek.
0: Nem egyébként, tehát
2: akkor mindenki agregátorra
0: fűzze azért. Gép tele van szenzorral.
1: Napeles.
0: Leáll, akkor szól neked gépküld hibaüzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogy ez, hogyha beleteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni. Mint szállítással, mint sok
1: mindenással. Mert annak van is ára.
0: Iodós aksik most már veszélyes akármicsodának számítanak, és hogyha x darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát
6: szállítanak. Persze, hogy veszélyes, tele van kadmium.
0: Így van.
1: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt hogy hívják? Amit így a
8: szünetmentes
1: tápegységet kell használni, és pont.
8: Hát mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért igen, megoldható.
6: Tényleg, energia.
2: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
6: Igen, napelemben működhetett. Egy liter sörre gazdaságosabb, mint a borsodi.
8: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
6: Szerinted ennél drágább, vagy ennyibe kerül a nagy üzemi sör?
1: Hát ott azért többen benne kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
0: Ez biztos, hogy drágább.
5: Te, én veszek mindegyik drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
6: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, hogy nem kell elszállítani.
5: 200 forint körül van a sör.
6: Jó, de akkor ne a borsodi.
5: Nem fél liter, várj, mert fél liter.
8: Kézműves. Igen, fél liter.
5: Ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
8: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember, az ugyan 500.
5: Az meg 500
0: forint.
1: Igen. Ami sör kijön nektek az egységből, mert ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
5: Mondja egy rendes sört a kozerre hasonlít, hogy mire hasonlít.
0: Az attól függ, hogy milyen receptől.
1: Tényleg csak a receptől függ? Semmi mástól?
5: Olyan, mint a kaja.
0: Attól függ az egész. Mi alapját van tradicionális házi sörpülés.
3: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
0: Hozzátok le. Hát rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 recept.
5: Hány televíziós anyag készült rólatok?
0: Sok, nem tudom.
5: Igen?
1: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be. Hol jártok? Mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt, ez a fedezzünk fel titeket.
5: Valami angol Dán. Szót mondtak ott, fetcher, fedding, nem tudom már.
0: A venture cap az egy elég
1: venture, de jó voltak a betűk, igen.
4: Hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság sorozatgyártás?
0: Hozzátom, ez a venture cap, hittem, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
2: elég
0: régi dolog. Én lefedhetem most, akkor sokáig itt fogunk ülni, mert na, sok mindent
2: történt. Jó, fejegyre, így itt vagyok, mondjad.
0: Jó.
7: Sziasztok, nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, szeretem a sört, az ízt, az aromát, lehet ilyen szobizmus
10: irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna, meg karamell, meg én egy dolgot hadd mondjak azért, a minden férfi szívem mélyén ott van az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza, felesleges ezt elkerülni, ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak, aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak 7, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért de jó lenne 11 fokos vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jót, tehát ne legyen az, hogy 5 fokos legyen. Erre válaszoltok, köszönöm, jó adást!
1: Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6% az alkohol.
8: És én rosszám, hogy Triple X az nekem is az egyik kedvencem.
1: Ugye? Hú, én is imádom.
4: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
8: Igen, mert elefancsos.
1: És hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
8: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a sörléhez kép, vagy a vízhez képest, amit beleraksz.
0: Ez a cukortól függ, tehát a különböző félcukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkohol, tehát ott az alkohol erősség az.
8: És minél cukrosabb a sör, mondtátok, hogy van erősebb lesz.
3: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
8: Igen, ez így van. Triple X-e, mondjuk 2 forint korsó.
1: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal, tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen, vagy már az a receptben benne van.
5: Tiszta mizga Géza menni.
0: De most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én amikor már kiválasztom az A-típusot, akkor én már ott látom az alkoholfokát és a szélérdekeserűséget.
2: Választok ki a
0: receptet. És ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
1: Jó, tehát akkor a receptben benne van már, szuper.
3: Na, mondjátok pár szó vagyok, mi történt? 13 óta jött.
0: Igen.
1: Zene után.
5: Most
1: után.
5: A fiatal után. Koromban azt csináltam, amit ti, csak én a sörből a dianet beleöntöttem.
1: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, azaz a fúziós műsorunkban a Hontén és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
2: A Brui kis csapatunk.
1: Brui kis csapatunk, amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
2: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek arról a nagy ugrásról, hogy,
3: igen,
2: hogy
3: 13 óta.
2: Ezt a kis, igen, a találmányatok az, hogy jutott el ideig.
0: Igen, tehát ugye beszéltünk már a Venture Cup-os dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül is kellett második helyezést elérni 350 csapatból.
1: Ki lett az első?
0: Az első az egy ilyen bicikli lopás gátló lett. Mert ugye
5: csak Dániában... nem a Tomcat! Elnézést kívánok!
0: Igen? Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerűbb, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiből tovább tudtunk menni. Ugye el a versenyre már kész prototípusra mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
5: De anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejlesztést? Tehát ki család támogat, vagy ti magatokat?
0: Hát mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztést, az azt jelenti, hogy több időt számítunk.
5: Jó, hogy önkizsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
0: Ilyen nagyon minimális budgetben vettük össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép a Facebook oldalunkon, lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges design. Na igen, tehát ez követte azt, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első helyezést kaptunk, utána voltunk a Startup Salon a Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk útközben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este mond, ilyen csapatépítés volt az egy budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült, és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot, úgyhogy akkor így bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruinak, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az, is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépben. És ez,
2: tehát, hogy abban a szépségben legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát,
0: igen, ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember.
1: Ugye, hogyha tehát ne a sufniba legyen eldugva.
0: Igen, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, valószínűleg a barátod vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbál megtenni.
4: Ha csak nem szereti a sört.
0: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont az a lényege, hogy kinézetre is, vagy méretre is bárhol elférjem. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt. Ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható, tehát ez az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
1: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
0: Hát ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük, ugye jó darabig azért ezt mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdtük el full time-ba.
5: Ez a fő foglalkozásotok most már?
0: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még öten voltunk, és mindenki felmondott, amit csináltam.
1: Bíztak a dologban, akkor ezek
0: annyira
1: szerint.
0: Szerették annyira ezt a projektet, igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári valószínűleg biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. Uh-huh. És itt sikerült az, hogy akkor nyert.
5: Első fizetés mikor volt?
0: Az most volt, nemrég.
1: És mi esőről ünnepeltétek meg?
0: Januárban.
11: Hát a sajátunk.
0: És
1: akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni bárhol, mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva, sorban.
0: Tesco meg Ocean, szerintem de valószínűleg nincs. Nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem, de ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi meglettünk ez a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk egy crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztunk a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, mert rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végül elindítani, nagyon sokat csúsztunk a videókészítése miatt, meg sok minden más miatt, de nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feladottuk ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-a kitűzött összegnek összejött.
1: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
0: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
1: Sorozatgyártásban?
0: Igen.
1: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
2: Annyit azért mondjunk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát, hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a tilos, amikor ugye az SZIM mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
1: A kormánytól kéri már el, bocs.
2: Így van, hogy az emberek ugye oda ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány.
0: Igen, tehát ez a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy ha van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, őt erre a platformra fel tudod tenni, és megmondhatom ennek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor segítsetek meg ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért valami a jó dolog megy, az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő, az pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy validáld a terméket, és hogy lásd azt, hogy hol van a te célközönséged. Mi egyébként ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
1: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
0: A célunk a $100,000 volt.
5: Mindjárt meg utálom őket. Szörnyű. Igen.
0: Sikerült majd fel, kicsit több, mint megduplázni 222 ezer valahány dollárt. A kampány végére. Ez egy részben tök jó, mert így több pénzünk költ egy gyártásra, másrészt pedig tök jó elmutatta, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag drágább kategóriába esik, főleg itthonról nézve. És így láthatatlanba az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor ők később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
1: Mm-hmm. Van egy telefonálunk. Hello, hello!
2: Szia, adásban!
11: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatalember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
1: Mm-hmm. Ez így van? Akkor valós?
0: Ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünkben
11: hát azt tőkét is
0: be tudtunk vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Tehát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy gépet, úgymond előrendelték ezeket a gépeket. Ezeket mi szeptemberre fogjuk leszállítani. Egyébként még az előző kérdéshez is egy válasz, hogy mikor lehet először hozzájutni egy Bruihoz, így lehetett hozzájutni, vagy crowdfundingon keresztül hozzájutottak a kampányunkhoz, és ezek lesznek az első unitok, amiket leszállítunk szeptemberre.
11: Köszönöm.
1: Köszönöm.
11: Még igen. Egyet hozzátennék, hogy szóba került, hogy összetalálkoztatok az ipari forma tervező, vagyis designer cimborával, aki segített a külső megjelenést kialakítani. Erről egy ilyen nagyon régi, már szinte szálló ige, hogy a mérnök megcsinálja a dolgot, utána jön a designer, aki elintézi azt, hogy a karbantartása és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
1: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk a designer régen volt, hogy úgy tervezett a gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet termelni, vagy tervezni a bármi.
6: Ne legyünk ilyen nem piszik, az ipari forma tervező is mérnök. Csak
0: zárójában. Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is vannak a mindennapi oltások oda-vissza, egy a tervező és a gépészek között.
2: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg, ugye mondtad, hogy úgy lehetett, vagy úgy lehet elérni, hogy befektettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most és mondjuk előttem a laptop,
5: és mennyiért? Mert ő tanuló.
6: Igen,
2: mindjárt osztjuk
6: egy
2: üvegsör
0: árára.
2: De igen, de
0: ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd az előrendelési lehetőséget. Ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát tették meg. A gép az 1600 dollár volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
5: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar?
2: 320 ezer?
3: 400 ezer.
0: Hát ezt a visszamarok, mozog a forint.
5: Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
1: Viszont legyen, mondjuk vesz, vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk egy gépet.
5: Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
1: Ja, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sok szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk a négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni,
5: vannak
1: amúgy nagyon fontos.
5: Vannak alkoholista barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
1: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, hogy mondjuk napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít, ugyanígy. Szerintem. Nem azt kell nézni, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor én miért ne?
5: Föl marketingesnek, nem?
3: De ha megtérülni, én
5: értem,
3: azt a megtérülést
1: értelmeszetlenek
3: találom.
5: Szerintem
1: csak ez egy
5: egészségesek is elégedettek lesznek.
1: Pont, amikor autóhoz például nem tudom, milyen felnit veszel, akkor sem gondolkozol, hogy úristen, ez a felnit nekem mikor fog megtérülni, azt sosem gondolod, de én mégis megveszed, fúj, drágán.
3: Ezt tudjál állásfoglalni, azt tudnod kéne azt, hogy amikor sört iszol, miért iszol sört, és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol sört, és az a megtérülés, mert láttam, az ember többsége kocsmákba iszik még nyilvános helyeken. Tehát, hogy csak olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
1: Mert ez, jó, én csak ezen át akartam vinni, hogy az megtérülésen fontos gondolni.
3: Ez egy életérzés lehet, hogy nem
1: igen.
3: Tudom.
4: Még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
5: Jó, vegyük fel utoljára, hogy aztán tartanunk kell ám a...
2: Igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
12: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
1: Egyszerűen válaszolva, igen.
12: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én, barna
1: sört? Felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, mindent tudsz főzni vele.
12: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
1: Fel lehet rá iratkozni most.
0: A felmész a www.ie.org-ra, ott van egy várakozó listánk, vagy várólistán, hogy hívják ezt magyarul, waiting list, és ott tudsz arra feladkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
12: Mondod még egyszer az oldal nevét?
0: brewie.org.
12: URG.
1: Igen, ez egy, okay, nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak ez a bírt, vagy sör, többféle honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert ha kirakjátok valahova ezt a úristen, én se jegyeztem meg.
5: Gyertek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.
3: Ott is gazdagok lesztek?
5: Eltartják a rádiót azok a körül.
4: Egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
1: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincs erre.
6: Mert a tervezésnek az alapja az volt, hogy minden tovább írja. Szóval az alkatrészeket, hogy minden
4: tovább.
6: Hát ezt még mi sem tudtuk kiteszteni, szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
5: A májad meddig.
2: Szia adásban!
13: Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarod, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
2: Ó, köszönjük!
13: Hajrá!
2: Szia!

0: köszönjük, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életre. Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
1: Pozitív nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
2: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
3: Ez mondjuk egy fura fétis ám, de...
2: Sztereotípiák mentén mozognak az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
1: Amúgy péntek 13-at megfogom, és boldog születésnapot kívánok Kilián Zsolt barátomnak.
4: Na, hányadikán törtöd el a vállad?
1: Nem tudom, de meg fogom nézni, lehet, hogy az is
3: péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
4: Na, új óra, új vendégek.
3: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. De tényleg, tehát, hogy aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt. Ugye, ahogy titeket, tehát ez a hacket, amit ti használtok szóval.
1: Az egy hal, nem?
3: Igen, két kával. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független...
5: Magyar Tudásközpont.
3: Az, Magyar Tudásközpont. Köszönöm szépen, igen. És átítom a szót a vendégeinknek.
5: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt fölkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a, mondjuk úgy az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani. Mondhatjuk, igen, sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésről elmondható a technika történet során, hogy
3: az motivál,
5: hogy lusták az emberek, így van.
3: Gyönyörű, igen.
5: És igazából, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre készíteni a rendszert, amire a tervező is soha se gondoltak. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál, még az is, hogy fölvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kivitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket. Nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél.
3: De igen,
5: ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hackeréssel.
1: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
5: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve, ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nem nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra. Ők szervezték ezt az eseményt, és
3: non-profit
5: abszolút, és igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamit,

0: valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van még nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg vannak Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben, de például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok alapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra gyűjtően rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
1: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vattok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
2: Így. Tehát, ha én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzád?
0: A motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljutok egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, hogy valaki szeret építeni számítógépházába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és olyan, hogy ehhez most kellene egy
2: forrasztópálka,
0: kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
1: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt el lehet mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol majd mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ez fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezébe volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszközt, adtak a srácok. Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon furcsa fétiseket hozott bennem elő, hogy mi van, ha én tök jó vagyok, meg tehát egy tök jó dolgokat lehet tudok csinálni.
3: Hello. Szia, adásban! Hogy ne haragudj, de be kell, hogy szóljak. Talán elnézi meg te is, hogy ha megtanultad, akkor tudod. De most úgy adtad elő, hogy olyan szavakat tanultam meg. Hát a szavakat, azt könyörgöm szépen betűk egymás után rakva, hogy vagy tudod, vagy nem, vagy tanultam, vagy nem. Érted? Hogy elhiszem, hogy gyönyörű élmény volt, csak nem... Csak beszólásolak
4: telepítettem. Világos, hogy a Gadamer egyetért veled egyébként, a hermeneutika nagy filozófus.
3: Bólogat, aha.
4: Aki jó, azt mondja, hogy...
3: Én is nevetek ősz válig érő szőkehajat, és bajszok. Jó?
4: Jó.
3: Csókolom, kiszálltam, elnézést.
2: De itt Kembi arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
1: Persze, meg én ezt nem hallottam, hogy nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényeg ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam. Tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze, és ez egy új élmény volt. Úgy, nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és működött. Tehát, hogy amúgy működött. Ilyen, tök jó volt.
0: Örülök neki egyébként. Tényleg ez, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy tényleg éreztessük, hogy itt nincs, tehát egyébként néha úgy érezzük, hogy el van szakadva a társadalom attól, hogy vannak eszközök, amiket használunk, vannak, amiket értünk, és ez egy két teljesen diszjunkt halmaz, nagyon messze vannak egymástól, és ezt próbáljuk megmutatni, hogy nem, itt nagyon pici a küszöb, és amint átlépsz rajta, és ezt a küszöböt próbáljuk minél kisebbre hozni, értelem rájössz, hogy basszus, ezt én is össze tudnám rakni. Hoztam is pár ilyen dolgot, végig lehet nézni, ezeket mind nálunk rakták össze.
1: Mesélj erről egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni. Ezt
0: ki tudom, ezt elsősorban, hogy lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, az a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, ez és ilyen nagy teljesítmény ledek.
4: Tehát ha bemegyek egy tévéboltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
1: Igen, olyannyira,
0: hogy körülbelül ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vittek mindent.
4: Na, halljátok,
5: guerilla marketing.
0: Ez
4: anonimus.
0: Guerilla marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságírónak, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk ki őket, az eszköz tervezőjét is neki által.
5: De csak ez nem volt, nem?
1: Igen, és amúgy ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia adásban!
3: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a... ez szerintem, ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Liliszet megkérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezést, vagy kézlevágást. Szerintem innentől kezdve ez. És nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok, baszott.
4: Hát igen.
3: Fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
6: kellene a gondolattal, ezek az ötletek,
3: a kreativitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek oly kettőt.
6: Ez már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
3: Ja, jó, én Károly kettő vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
2: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy hova tudjunk tenni titeket. Vannak inkubátorházak, ahova friss induló
4: hova
2: cégeket.
4: Hova tudjunk titeket? Vannak inkubátorházak.
2: Hova helyezünk a titeket? Pont. Úgy mondod. Vannak inkubátorházak, amiket nagyjából ismernek az emberek, hogy mire használják. Tehát új kis cégek, akiknek nincs pénzük, stb. Hozzátok, vagy ti milyen közösségi teret nyitottatok? Tehát mennyiben hasonlít egy ilyen helyhez? Mennyivel tértek el? Teljesen más esetleg? Vagy hogyan képzeljünk el?
0: Lehet, biztosan vannak átfedések abban, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudunk nyújtani mi is, de alapvetően például vannak olyan helyek, ahol pénzt adnak azoknak, akik bejönnek nálunk, ez abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárki lejöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
2: Úgy, mint ahogy a tilosban.
0: Hát ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
4: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatok.
2: Van. Az otthoni videó.
0: Például egy németnek egyébként éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a pénzt a tagdíjon felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarod kiépíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva, ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyelj, holnapra kéne. akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutott el, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, hogyha ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben lehetőleg tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
4: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgatok.
3: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, hogy ilyen szép magyar szóval fejezem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
0: Szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért, neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te oda jössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolásra, ez az a kapcsolásra, ez nem válik hirtelen.
2: Meg ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
3: mögötte.
2: Igen, tudom, elmetleg én is így szocializálódtam.
3: Szerencsétlen 13-ai napon.
2: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
3: Igen. De holnap lesz van évnapom, vanok a bulira, nem csak a pénzek.
2: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukám égtől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
3: Most teszem le, hogy nyílt forráskód, meg ilyenekkel jött. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik, sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Tudod, van most nem full nem Milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Volt. Ott valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
0: Hát gyere le a Hackerspace-be és csinálhatsz.
2: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódú az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
3: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, vagy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
2: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energiahordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
3: Története, nem?
2: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiúkhoz.
3: Viszont én kanyarítanék rajta egyet, hogy...
2: Az visszamenjen a fiúkhoz.
4: Kíváncsi, hogy megtudod.
3: Volt ez, hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
2: A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy azt tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forinttal.
3: Igen? Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a megtérülő energiaforrás, mit tudom én. Nem, ez meg hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amikor nem. Annyira bonyolult eljárás.
2: Relatíve egyetértünk félig, igen.
3: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
2: Én az elvem volt.
3: Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá, szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy valamikor tényleg hulladékápa, ha 20 év múlva, akkor is hulladékápa fog válni. Itt igazából, ami rugózni kellett volna az, hogy most veszedik érte az adót, és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
2: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
3: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
2: Ez az maximálisan planetáros téma, viszont most Planetáronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan, tehát valami...
3: Én ma meghalok,
2: na, akkor most csatlakozunk, lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy Planetáron folytatjuk ezt az adózást. Na.
5: Köszi. Visszatérve ahhoz, hogy milyen hely is vagyunk, én azt hiszem úgy jellemezhetném magunkat, hogy a kreatív, alkotó embereknek egy olyan zúg, ahol nem áll mögöttük egy menedzser, aki azt papolná neki, hogy tök jó, amit alkotsz, csak nem elég költséghatékony, nem fogja megfogni az ügyfeleket, hanem az a fajta technológiai alkotás, technológiai művészet, ami sokunkban benne van, itt ezt szabadon ki lehet élni. Ez a hely erre van, hogy teljesen szabadon csináljuk azt, amit igazán szeretünk.
2: És hogyha van egy ötletem, meglássam, tegyük fel, hogyha ott meg tudom valósítani, hogy hopsz, ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudunk belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
0: És te is tanultál belőle valamit.
1: Tehát akkor nekitek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
4: az, hogy egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
2: Mert hogy nem
4: tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
2: Ez mondjuk igaz.
0: Illetve egy csomószor is szokták, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
4: Igen.
1: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googliztam.
0: Oba.
1: Nagyon megtetszett az, hogy
4: nem hasonló. Nem googliztál meg, édes.
1: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglistalak, hogy fogalmat
4: csinálsz.
1: Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóanak működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
4: szabadság,
1: a közösség, a szabadságközpontúság.
4: Szerelem központú.
1: Igen, szabadságszerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
4: Szabadsághoz ez hozzájárul.
1: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
2: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
4: Ez autokrácia?
0: Ez meritokrácia
1: szerint. Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azért mondom, hogy az nem jó, nem jól olvasottam.
0: Nagyon elgondolkoztató. Ez kinek kellett ebben?
4: Ez a dialektika.
1: Nem is rém lett, igen, hogy ez nem
7: jó. Vagy meritokrácia?
0: Benne van, igen.
7: Az érdemek uralma, nem?
0: Így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és somóan szokták mondani, akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne honlapján, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és de nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, hogy ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
1: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként, ti mit csináltok ebben a kis bukallóban?
4: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak valamit.
1: Nem pedig lenn címet, hanem tevékenységet.
5: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
4: Uh-huh. Hallgatom.
1: Meghallgatjuk. Szia!
3: Nincs remény, sziasztok!
1: Köszi! Annyi
3: csak, hogy a tanácselnök meg az kimaradt, a tanács, mert annyira titokszóval vált, hogy tanács a előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat tett szó, most komolyan.
4: Igazad van, nekem is fáj.
3: Nem, nem hallom, mert zúg ez a szar az autó lehet. Köszönöm.
1: Köszi, szia. Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kent, valamelyik ötök meg nyáklapot, vagy ez hogy működik nálatok?
4: Vendégénket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkenek, szeretik az édességet.
1: És mivel élőadásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
0: Köszi.
5: Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
1: Igen.
5: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is. És volt egy igen érdekes beszélgetés. Velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözés. Az éljen, mindenki éjjenzett. Jó, kimegy le a spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy ki fuvaroz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és sikerült megoldanunk ezt a problémát. Vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
4: Egyébként tök igaza volt a betelefonnak, az LK ide is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
1: Hát én mondjuk jobban szeretem a rádiót hasonlítani, mint az alkaidához.
4: Most ez csak egy példa volt, hogy...
0: Annyi volt a kérdés, például pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
4: Igen.
0: Tehát én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
1: Persze.
0: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2001 óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országba, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy húha, de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyes, semmilyen forma, hogy végén azt keresték meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
7: Tehát mindig adhok jellegű csoportulások vannak.
0: Így van. Tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
4: velünk. Tehát a hatékonyság és a szervezettség az furcsán van összekapcsolódva. Nagyon érdekes.
7: És visszatértünk az anarchizmusra is. Tehát olyan,
4: igen, volt olyan is a adásunk két héttel ezelőtt, és akkor beszélgetünk a
7: külső rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
0: És igen, mert főleg, hogy ugye van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már 2 ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az valamire csökkent. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kis méreteknél.
7: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
0: ér? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, föl volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
1: Igen.
7: Ja.
1: Szia!
3: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálás, ahol működik a folyamat.
5: Nem, de... mi nem erről beszélünk egyáltalán.
3: Hát dehogy nem.
5: Mi
3: nem
5: arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva.
3: Hát
5: összetudsz válogatni úgy öt embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és összetudsz válogatni úgy öt embert, hogy nekik egy hierarchikus központosított irányítás szükséges. Hogyha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony.
3: Ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
5: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
3: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámra. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha először ott 9. vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meg legyen a 1000. lájkolója, mert a kisebb több, vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
4: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
3: Jó, hogy imádnak
1: titeket. Köszönöm, szia.
4: Csap, kisebb tök.
1: Egy picit a munkáitokról beszéljetek, de gondolom nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy magát amiket összeraktok tudtokról. Mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes, vagy ezekről a munkától beszéljetek.
0: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel a lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációnak a biztonságát.
1: Tehát ilyen adatvédelmi kis...
0: Így van. Tehát aha. Ez ugye alapvetően hardware és szoftver fejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzanak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni. Ugye konkrétan megszerzel egy ilyet, általában ezek ugye kilettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. Uh-huh. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyójátékot egy Nokia telefonokon, egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvényen más játékokkal is lehetett játszani, akár 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jaj, a Snake-et hadd játszhassák még
1: az ördös kijelzőn. Igen.
0: Ákos?
5: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvaponikus zöld fal projekt is odalent a pincében, ahol...
1: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
5: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál 2 darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta 10 kerti extenzifikációs kísérlet.
1: És én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt.
0: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
5: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe
1: építettünk
5: bele egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
1: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
5: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullám osztartományban fényt kibocsátó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
1: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, vagy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
5: Szerintem olyan 50-60 óra.
1: És ez gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi időt lett ez így összesen? Három hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
5: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy... Azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy fél év alatt ment végbe a folyamat.
1: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb? Miért tartott hosszabb ideig? Annyiban bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
5: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
1: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
5: Igen.
1: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet így csatlakozni bármikor. Tehát, hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
0: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akadálynak, hogy lenézzen, ki van a címünk is, tehát megtalálni, minket a Kávin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
1: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek?
0: Csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és tagjává válsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó. Tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
1: Saját, amikor külsőre csatlakoztak.
0: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvéért mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, mm-hmm, ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadássorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek éppen van a YouTube csatornánkon a felvételés, tehát ha valaki lemarad róla, vagy, mm-hmm, vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetett, hogy ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott, hogy...
1: Akkor a Facebookon mondjuk rátek keresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot. Nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osok, akik nem veszik fel senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk 3 nap múlva.
0: Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyiknek megkérdezni, hogy mi a projekted. Oda jössz hozzá, és megkérdezni, mi a projekted. Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
1: Hát ez jó. Kell lesz majd valami. És van most jelenleg olyan projektetek, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin most kitaláltam egy, nem tudom, 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
4: 4D nyomtató.
1: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
4: Én már csak kérdezem.
1: Bármit.
0: Dolgozunk mindenfélék.
1: Jó, persze. Igen, gondoltam, belekérdeztem, igen.
0: Nem csak azt, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek. Tehát van is egy ilyen projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamilyen megmutatható dolgát, és akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak megvan az előnye, hogyha ott hagyja és három év felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Tehát ott ezt is szoktuk, amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel, úgymond.
1: Tehát létszét leszedni és egy harmadik dolgot
0: akár belőle. Vagy folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele, és tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több száz ilyen hely van, hanem több ezer, nem néztem már egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek, például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy ilyen hackerspaces wiki, megnézem, hogy ott van hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valami olyanről előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space-t, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgba, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kés sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül. Igen, tehát nagyon nagy a nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt, a Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert...
1: Nem, terjedt még el itthon, vajon? Vagy milyen
4: hát
1: azok?
4: A világhackeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
0: De én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebben például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasználunk.
4: Fiatalok, forrasztatok, keressétek velük a kapcsolatot.
1: Hackerspace,
4: különben is a jövő csak tőletek függés, hogy
1: hekkeljetek meg együtt a világot.
4: Ahogy a Honti Hanna meghekkelt ezt a mai napot.
1: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
4: Kistársunkkal?
1: Sándorral.
4: Sándor, nem is tudom mekkora.
1: Nagy társunkkal.
4: Jó, oké.
7: Nevezünk csak társunkkal.
0: Köszönjük, hogy bejöttek. Köszönjük.
4: Sziasztok. Csak.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na, kelt a karó.
8: Kelt a karó.

Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hány kódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorlan megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz!

0: Gonzák. Gonzák, Szeged sörényű bambák, ti rogyant térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Tanulkok a macskát és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős, az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és felé nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázugognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. A férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel te pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lél. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapuny elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket. Lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A víz csak énekel. A vására vitt bőrnek ára, ára is van. Nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? A vására vitt bőrnek ára, ára is van. Nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért?
3: Psz. Özönvíz. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapun elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök, bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely, könycsurok bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongy falvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol, a víz csak énekel.

árvízi. Bodrog halászó 1948. január 24. Vízben úsznak a kertek, fél sziget a kis falu már, s nő az áradat. Megtettünk mindent, mit ember tehet. Kint vak sötét, egy csillag sem fakad, a teendő már Istenre marad. Bűzlő olajmécs füstköde alatt fújja az öreg iskola falak között a himnuszt, a gyülekezet, majd a szózatot, majd azt, hogy te benned bíztunk. Kézben a süveg, a kalap, nyakak és tarfejek ere dagad, üstökök, gácsér farakai rezegnek a buzgalomtól, csengőn kikicsap egy kislány hangja, mint lélek harangé, és énekel a kurátor, a pap, és 10 gyereke közt a szikár papné, és koromszál és sűrű csizmaszag, s rebeg benne a lámpa sárga nyelve, és tenger már a világ, és szakad percenként vadabbul lekieredve a téli eső a sötét vizekre. Doleo ergo sum.

0: Kürgevízi csikóval mentem, csukabíró. Sok hullámzó polip zászló, ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nátszányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemelgett. Ide csukabíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyed fentről izomba. Olyan szép a halének, néma bárki fülének, habok száll, hova száll. Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely a csúszós, jó a nyálka a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borít. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő birkacsengő. Szerelmem, szerelmem. Úzni kezdtem ád ellen.
1: Kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog szalad, a kő között, a lomb alatt.
2: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
1: Kicsi patak, habjai gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
2: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
1: Kicsi patak, szomjas szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó patakanyú.
2: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vész el egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem. A balholmi leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjája, szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de soha se nevetnek.
0: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tó.

0: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
1: A kő és az ember.

nádas stavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűváj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehelmű. Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, s minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi élet,

A Duna vallomása. Ady Endre verse. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk, ez a vén róka, mikről talán sohase álmodott az ősi barlang tüzek óta, ez a közönyös Európa. Megloptam a Vénisztér titkait, titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kugyon, hisz látott ő búsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom mikor, tavasz volt, és ő csacska részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre fitymálva nézett, s gúnyos nótákat fütyülészett. Talán Szent Margit híres szigetén állott velem részegen szóba. Ma is félve karimpál a szívem, s haj már régen késiken óta. Ugye, Iszter, vén folyam róka, nagy komoly lett a bor a vén Duna. Torkán hűlt vad tavaszi kedve, olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe, s én vallattam keményen egyre. Na, vén korhely, láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa sápat vized, árnyos, szörnyű vized, mely az öreg árnyakat hozza, gyónnyál nekem, vén falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ. Eredendő bűn, lanyha vétek, hideglelés, vergődés, könny, aszály, a Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. S halk mormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mind igaz, mióta ő zúgva kivágott, boldog népet itt sose látott. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyen kaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, s ahol halottasak az esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a vén Duna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, és elrohant tőlem kacsa.

0: új vizeken jár. Ne félj, anyja, rajtad a holnap hőse, röhögjenek a részeg evezősre, röpülj, hajóm, ne félj, hajóm, rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre, új-új vizekre, nagy szűzi vizekre, röpülj, hajóm, szállani, szállani, szállani egyre. Új horizonok libegnek elébed, minden percben új, félelmes az élet, röpülj, hajóm, új horizonok libegnek elébed. Nem kellenek a megálmodott álmok, új kínok, titkok, vágyak vizén járok. Röpülj, hajóm, nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürké hegedőse, hajtson szentlélek, vagy a korcsma gőze. Röpülj, hajóm, én nem leszek a szürké hegedőse.
1: Most, mikor a nagy inogások sápadképe rezeg a földön,

dug vivo Tanger. Salvatore quasi tutto per sé. Tocca giurarlo fuori. Iso canking mi per su voi to Tanger l'aria. O figlia sforza di me. Cos is foglia bodermet messi con gut ismit li buiro. Mintha sirályok örökre fogása, s a tornyok hűvös kövéről langyra gyűjtekintő csattogó szárnyú madárra is. Már én mellettem szólalt a hangod, és azt akarom, hogy engem idézzen, ha megpendül benned a régi emlék, miként a tenger bár.

0: óceánok. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége, ha végtelen. Tágabb szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűk szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős lábkör összeforr. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj s az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad napleveg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív súgja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillagbójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgyű rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riadt félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek.
1: A Balaton. Zúg harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rozba semmibe, locsogja ajka, veri vagy szíve.
0: Széchenyi tigja, hány könyve?

Balaton. Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség.

Meg lesz a város neszezés, csobogás nélkül is elél. Deszkázz be szökő kútjaid, nyakadon, nyakadon a tél.

Zuzi marad. Micsoda sóhaj dermet rá a tetőcserépre, ecetfára, csillére, dúcra, drótkötélre, vaslándzsás villakerítésre. Fölsóhajtott a pince kamra, az ember és az ember barma, mert szólt a tél, hogy visszalábol a karmos észak csillagáról. Zuzmara minden, vaslap szürke egek alatt e sóhaj csipke, a delelő nap skarlátmázas, de árva, mint az üres lábas. Piros tűzvésze sok virágnak, kioldva már, csak szárak állnak. Rongyos papírzsák beborítja a rózsafákat térdig sipka. Ej, barbár ritmus kell a télnek, lábdogások, sziszenések. Már próbáljuk a hozzáméltó zenét, már szól a tüdősípszó. Tejecske sír a csarnokokban, remeg a szív az asszonyokban. Kupicák között nagy a csöngés, kisüsti szagot ont a söntés. Az új aszfalton hanyat fekszik, az útcsináló úgy melegszik. Fújja a párát eltűnődve, emlékezik az anya ölre. Víkság sípjaid befulladnak, az út, a szurok sötét szallag, nyarad gyászol e zúz csokorban, a szívem iszonyúan dobban.

Az égbolt az atyát kék szín táblájával, tüzesedni láttam napunk sugarával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, hegyeknek tövibes völgyekbe rejteznek, innen ereszgetik felfelé párályok, s a reggellel egyként közelítnék homályok. A nyugodt természet kell, s kifújja magát, vergődik álmából, újra kezdi dolgát, még az erdők s hegyek homályban nyugodtak, hol napunk világát várván csak hallgattak. Az álmos természet végtére megindul, élő fiaival munkájára mozdul. Napunknak sugara terjeszkedik rajta, mely holdat, csillagot a tengerbe hajtja. Erdős hegytetőket megaranyoz tüze, ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombottyával, a nap kezd ragyogni fényes világával. Földünknek szélirül felszökött egére, űzi a setétet komor tengerére. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, melynek nagy lármája elkezdődik rendben. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak madarai a vígvadászokkal, jajdulnak a kopók, hangzik a kürt messze, bőgnek az élőfák, faldozott a fejsze. Az halászhajója harsog a vizeken, keresi prédáját a párás térjeken. A sásas rétekre sok marhát veretnek, rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Éhszájok a fűbe széjjel harácsolnak, furujája zendül köztük pásztának. A Tisza partjáról ezeket szemlélvén, csendesen hallottam, mindennek örülvén. E víznél kétfelől szörnyű jegenyefák nőttek, melyek csak nem a felleget tartják. Iszapos gyökerök mélyen ereszkedett, bogjas oldalakon kérgek repedezett. Terjed gajjaikkal lefelé hajlanak, s mintha szomjúznám a vizekben. Nyájasan zörgenek zöld fehér levelek, melyeken csak lassan bújdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességében, s mintha gondolkodnak olyan. Sárga tajtékjait formálja közepén, sok gajjaks levelek ballagnak a színén, sebes örvényei bújdos lámmagokba, zúgással ütköznek méhol a partokba, melyek két részeken erdejek táplálják, s a világ lármáját csendesen hallgatják. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, repedesnek felettek magukat mutatva, vidámul a Tisza turbékolásokkal, mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részén széles rétek vannak, onnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket betöltvén lármázzák érzékenységünket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felettel, kik repülvén dűnnek a szép süvöltésekkel. Szárnyoknak különös kettős hangozása, oly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezen túl, melyekből a puska szóra sok alá hull. Ilyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, gyakran jártam által örvényes folyásra. Füzesei mellett sétáltam magamba, fövenyes lapáján és gondolatomba, szüntelen neveltem gyönyörűségemet, részegítvén vele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, melyeket magokkal hordoztak a szelek. Ilyen az hely, ahol életre születtem, s e nagy természetnek férfi tagja lettem.

0: Petőfi Sándor, a Tisza.
1: Írta Petőfi Sándor.
0: Nyári napnak alkonyulatánál, megállít a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje,
1: mint a gyermek anyja kebelé.
0: A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le
1: partalom medrében.
0: Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyú pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok
1: hevert.
0: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő. Benne már homály van.
1: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő.
0: Mintha égne s folyna vére.
1: De az alkony üszkötvet fejére, s olyan, mintha égne.
0: Mogyorós, rekettye bokrok tarkán.
1: Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós, rekettye bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át,
0: boldog órák szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az
1: boldog égen. Órák szép
0: legmesszebbről rám merengve néztek
1: ködön át
0: a mármarosi bérce.
1: Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át.
0: Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
1: Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
0: Mint szúnyog dongása.
1: Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt,
0: túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske jött, korsó
1: túlnan,
0: kezében.
1: Vélem átellenben éppen, pormenyecske jött,
0: rám nézett át,
1: korsó
0: aztán
1: kezében.
0: Ment sietve.
1: Korsaját, míg telemerítette,
0: némán,
1: rám nézett át,
0: álltam,
1: aztán
0: mintha gyökeret vert volna lábam.
1: Ott a némán,
0: édes,
1: mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségét.
0: Mely nyelv merne versenyezni véled?
1: Ó, természet!
0: Mi nagy vagy te?
1: Ó, dicső természet!
0: Hallgat,
1: mely nyelv merne versenyezni többet, véled?
0: Annál szebbet
1: mi
0: mondat.
1: Nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz.
0: Késő éjjel értem
1: annál
0: a tanyára,
1: többet.
0: Friss gyümölcsből készült
1: annál
0: vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk.
1: Friss gyümölcsből
0: többek között szóltam én hozzájuk.
1: Társaimmal hosszan
0: szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója.
1: Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb.
0: Jön az árvíz hangzék. Stengert láttam, ahogy
1: félszendergésemből,
0: mint az őrült,
1: félrevert halomzúgása
0: vert föl. A Tisza a rólán,
1: jön az árvíz!
0: Zúgva,
1: jön az árvíz!
0: Törte át a gátot, el akarta nyelni a
1: Stengert láttam, ahogy kitekintik, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.

0: megint a Tiszánál. Egy nyarom elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyón nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álomterem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csendesség és békesség maga. A csendesség, mely mégis halk zene, az Úr világok végüzenete. S e béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.
1: Búcsú.

Kásásodik a víz, töredék. Kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Kiáltozás.

a Dunán. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehő. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a méh. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szintelenül, mint tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a terméken másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felé. Az időjárján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temető. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítom. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ars Poetica.

0: Violetta az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és a állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

lazacok, ívásra úsznak a vad vizek hátán a lágy testű rózsaszín lazacok. Szeretkeznek sziklás vizek virányán, s a szerelmük már ikrákban ragyog, ott halnak meg nagy út után az árvák, hol születtek ők és elődeik, s a kegyelmes szelek rájuk dobálják, szülővizük hullámgöröngyeit.

0: Hó gyorsfutású. Dagadó vizednek hátán, amit viszel, csupán a teste. De szellemem, mit bévül rejteget. Sem tőled, sem más erőtől nem ijed. Nem ingva fölle bárkaként, sietnek gyors szárnyai vágyához egyenesen, a légen át aranyló lomba hessen. Szél, víz, vitorla, mind legyőzve retteg. Gőgös, dacos folyó, vizek királya, találkozóra, mely sietsz a nappal, napnyugaton még szebb fényt hagyva hátra. Halandó részem sodrod csak magaddal. A másikat viszi szerelme szárnya oda, hol édesebb az éj, és a nap.
1: Francesco Petrarca, Pú földi kérgem. Pú földi kérgem, bárhogy is sodorjad, vized hatalmas, száguldó folyásán, a szellemem mélyen belül tanyázván, erőd nem féli, s másétől se közben. Vitorlát jobb vagy bal felé se forgat, mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán, az aranylom felé lebegve száll már, s erősebb, mint hab, szél, lapács, vitorla. Egyéb folyók közt, te királyi, büszke, ki ott éred a napot, merre támad, nyugaton százszor szebb fényt hagyva messze, csak földi részem hordja szarvad ágad. A másik, vágya szárnyával fedezve, repül révébe, édes otthonának.
2: Janusz Pannonius.

0: részeghajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű raj közt céltáblául sziszegtek, bepingált bóznasorhoz nyilazva mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez. S hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangott. És tél jött,
1: szörnyű zaj közt.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

0: jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen. Eins, zwei, höher hinaufschwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hallo, guten Tag, ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien?
2: Ich bin Hotel Wien, ja.
3: Du bist Hotel Wien, aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Budapest.
2: Ich bin Hotel, nicht Budapest.
3: Und bitteschön, ist ein Hotel Wien, mein Freund,
2: ja?
3: nicht, nein. Mein Freund ist ungarisch, megrugod ugrális, hat mir gesagt. Mein Freund ist im Hotel und der ist, ich muss mein Freund, jöjjön rád a nehézség, hát ilyen nincs.
2: Te vagy az?
3: Miért nem beszélsz magyarul, te?
2: Igen. Te lófej,
3: miért nem beszélsz magyarul?
2: De valaki németül brekeget.
3: Én voltam az. A németül szólaltál meg.
2: Ja, te mondtam, hogy németül beszélt valaki.
3: Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy, de
2: miért... Tudtam, hogy te beszélsz németül.
3: Hát bólintottam, nem figyel.
2: Na jó. Arra, hogy nem figyeltem. Na figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalat.
2: Te tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogyne, persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint fogal, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigyek.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd.
3: Jó, te csak érts egyet vele, nem kell semmit, érted, majd én mondom, hogy...
2: Na
3: Balázs, figyelj. A Kertnerstrasse tudod melyik, ugye? Érted?
2: Igen.
3: Na most a Kertnerstrasse, hogy kimész egész a Stefán Kirchéig, ott balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, érted?
2: Hol van ez?
3: Új, a Stefán Kirchéves réjen szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszók, és ott van egy hangszerbolt.
2: Ne, ott fegyverbolt
3: van. Befognád a pofádat?

0: azt a mocskosat, figyelj ide, ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt, de te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt kokkal vonóval, érted már?
1: Nem értem, ám, hát most te zenélni tanulsz?
0: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te puputeve, ide figyelj. Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gázhegedű, érted már?
1: Konyhába akarsz hegedűt?
0: Igen, az ötborsó főzeleket abban akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hón alá is be lehet tenni, érted? Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá...
1: De most nem értem,
0: figyelj,
1: hát mit vigyek?
0: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
1: Ilyen szőrös a lába?
0: Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvas bőgésben.
1: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál.
0: Semmit. Én nem is tudom, te miért nem települtél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél
1: várjál,
0: belőle.
1: Várjál, most lejár a vonal. Mit
0: de most
1: vigyek?
0: Miért kell ezt velem csinálni?
1: Mit
0: ne hozzá, hagyjál
1: békén. Gyorsan.
0: Ugyan nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC árulásszerűség, és mellette van egy kis mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát.
1: Hol van ez?
0: Mondom, ott az ABC-ra az lehet ott a gürtelen, tudod?
1: Mi van?
0: Könyvesbolt van ott.
1: Nem, ott videóbolt.
0: Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél. Hozol nekem egy francia impressionistát.
1: Mi kell, Baudelaire?
0: Nem.
1: Verlaine?
0: Nem.
1: Rambo?
0: Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni a szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni?
1: Nem értem, de most várjál, most végül is mit vigyek?
0: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
1: hogy csinálj magad? Akkor más nem kell.
0: Na jó, figyelj Balázska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrészüzlet, érted? Egy svéd alkatrészüzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy
1: alkatrész. Ez autó alkatrész?
0: Hát persze, hogyne. Világos, be akarok építeni az asszony, meg kuplungtárcsát, hát logikus. Ilyen állat nem lehet, Balázska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatban, figyelsz rám?
1: Igen.
0: Férfiak, nők, ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
1: Ez valami nyári párt értekezlet?
0: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
1: Várjál akkor, most akkor mit vigyek?
0: Semmit, Balázska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozó, semmit ne hozzá.
1: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon, figyelj, hogy ne, a gázpisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
0: Anyád!

0: Na, ebben jó kalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt most picsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem?
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom hogy volt, de a régi jó kocsikban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azok is köpték. A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak, azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Mi, aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot, magának a régi szép időnk, de milyen kocsia volt?
2: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
2: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyözve?
2: Hátul gyári karnissal el volt kátva.
0: Hogy
2: működik? Hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
3: Csipe,
0: hát az amerikai, azt tudom.
3: Nem volt az amerikai.
0: Nem, az amerikai.
3: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
3: Lehet, hogy annak ide amerikai, de aztán jártál
0: hozzánk.
3: Persze. Nekem nagyon sok története volt az a gyűbben. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentünk vadászni. Aztán, ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utának.
0: És akkor mi?
3: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős uta, de lekéstem, az előző vadászaton volt még. Aztán néha nekem kellett beugrani az ős uta helyére.
0: Láttam, én most is tetszik sárkodni.
3: Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárlátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató, felfújató pitófa is volt benne, persze. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
2: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a mávó.
2: Milyen?
0: A mávó, mávótam ott sokat, azért mondom, hogy oda jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztelnére jártam nekem, volt egy gyönyörű ziszán, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Alva jártam díszemlére, maga járt díszemlére?
2: Jártam. Bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
2: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt, aki papírra le volt takarva.
3: Hát, anna. Mentjük a jippel, föl akartuk avatni a Galga hévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
3: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
3: Nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Ha persze, jöttek az utat építeni, mi?
3: Nem.
0: Hát akkor?
3: Szétlőttük a város. Jó.
0: Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak még az 50-es évektől visszafelé tagállak, volt egy jó története.
2: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy kucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám egy zsebóráját.
0: Kik voltak ezek az emberek?
2: A Máté Szalkai betlemesek.
0: De mi volt ráírva az óra fedelére? Megismer az óra? Mi volt ráírva a fedelére?
2: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztid.
0: Édesapját nem így hívták.
2: De az illegalitásban ez volt a fedőnev.
3: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
0: Fehér
3: terrorista? Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
0: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
2: Hülye viccei. Mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, szóval most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
0: Hülye viccei.
3: Maguknál volt védőital?
0: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, azt kell. Az a igazság, hogy annak idején azért rend volt. Meg kell mondani.
3: Na, de nem az, de persze, hogy rend volt. Hát hogy lehet mondani?
0: Hát nagy rend
3: volt. Hát annak idején próbálta volna valaki gunyulni a rendőrt. Hát másnap elvitték az egész falut.
0: Így is volt, bizony. Így volt.
3: Utána meg elvitték a rendőrt.
0: Azt miért?
3: Hát mégiscsak miatta vitték el a falut. Már valami volt szép karácsonyunk is volt.
0: Karácsony, tényleg a parlamentben, hosszabb a fenyőfa.
3: Berakták a nagy fenyőfát.
0: De mi volt, mi lógott rajta?
3: Hát csak mi nem lehetett rajta kis szentecskék, meg az mi nem lehetett, ugye?
0: Mi volt rajta?
3: Hát lógtak rajta.
0: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
3: Biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
0: teraszon. Bizonyám.
3: Minden szép, akkor ünnepe, voltak a szép.
0: Voltak a szép minden szettek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
2: Mert aztán volt, hogy valakinek kivették a fogát fényeket, hogy pépestény lesz, hogy egyszer megöregszik.
0: Soha nem felejtem, mert jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztuk, és mondta, ért a kolhoz, ez a falhoz. Nagyon csodálkoztuk.
2: Főnökön furcsa ember volt.
0: Mondja, milyen volt a grupperzett szakon?
2: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemlített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
0: Az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozunk. A következőt kombináltam. A város fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt rokjára. Ez nagyon jó lesz.
2: Miért?
0: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
3: Hát te vár!
0: De ezek az idők már elmúltak.
3: Régen voltam.
0: Elmúltak ezek a jó
3: idők. Hát azért még nem múlt el.
0: Miért nem múlt
3: el? Hát, csak jönnek értünk.
0: Ugyan már miért jönnek.
3: De hogy nézzük. Jön a két ember.
0: Ki jön?
2: Ki az?
3: A főorvos úr meg az ápoló.

Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként. Hát Mészáros Lőrinc és élete. Elkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén. Élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, ond, kond, hapci, vidor, tudó. Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról, de Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadonbocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenasz Robert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jégkorsz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is. Nagy Endre. Ilyen Gerő, a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután, 3:44 után, 6:45 a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a

0: Kun Bélának műbörk alapja volt. Tildi Zoltán. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildi Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek, például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildi estéje című ciklusban.
1: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
0: Kedves elvtársak, ugye fölvesződött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer és mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik... Szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, tessék, vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem. Ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom. Most nem ezt mondom. Teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik... De tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Miről van szó? Hát felesleges azt hiszem a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná is, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, de nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: tanársefcáns. Mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általános?
1: Ugye, a formában nem. Nem igaz. Tudnék, a gyerek nagyon jó felfogás.
0: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
1: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-1-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
0: Bocsássa meg, arra is bizonyítékai vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-ast, akkor lelövetik.
1: Ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
0: Bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkomadráj, ugye? Mindenből 3-as drájkomadráj.
0: Ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénkezik, nem mindig a... Könnyű, hogy ám így ám, meg amúgy ám, de amikor szembe-szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye, meg kell csinálni.
0: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják a...
1: Dodgem.
0: Dodgemet? Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Szó nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítsak most már a Dodgemet,
0: igen.
1: Arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Érti.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De igaz?
1: Semennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában így, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem vagyunk Pásterot, van Svábhegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt hegyünk, hát behozattam a szeret, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van. Hogy legalább adjon neki egy 2-es vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ő neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárvédőt, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikareftásnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjunk, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kikövesztette.
1: No hát ez így, ebben a formában ugye, nem igaz, mert megmondom mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Majd képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják a közébe. És arra rá volt írva, hogy örökké a tiéd Sanyika a neon villogokkal, azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kedve volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg ugyanilyen. A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát tegyék ki. No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsunk, végül már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökülön a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen pénzem, az pum, belement a vetésbe.
0: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
1: No, ez így ebben a formában.
0: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
1: No, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van egy szubjektív, egy objektív, meg az abszolút és a relatív igazság.
0: Erre
1: nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthat csak. Megmondom, mi volt? Ment a televízióban ez a íze, ez az André Rubeola.
0: Rubjok.
1: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
0: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
1: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot? Érde, hát azért olyan, olyan. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szobor, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde. Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye hát.
0: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
1: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsön mégsem ijedtem, ugye még a gyereknek befelé. Hát hogy nézett volna azt? Hogy nézett volna azt?
0: Kérem ugye? Szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
1: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. Még liberót se engedtem, de nehogy papír.
0: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
1: Ha, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%.
0: Az... De a rádión, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
1: Ami... Azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy ott nem volt.
0: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
1: Hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
0: Dehogy nem igaz!
1: Én részettem hát, a háborúban. Részettem a háborúban.
0: Mikor volt itt utoljára háborúban?
1: 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni, azért ákérdezés a néger, ugye? Akkor aztán azért szétterettem a tojásokat.
0: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
1: Nem családtag. Legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag.
0: Mi más lenne, uram?
1: Bocsánat, nem én, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megeverik össze a dolgokat.
0: Elnézést, alposeptárs, önnél most hány óra van?
1: Na ez így ebben a formában nem igaz. Szóval ez szöget...
0: Uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Ön egyfolytában végig hazudozott.
1: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem látom, hol van.
1: Eszéken voltam.
0: Ne hazudjon, itt voltam tegnap is, tegnap előtt is, eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Csak a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Esetleg nem tudnál megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magam. Maga mit szólna hozzá, hogy azt mondanám magának, hogy ami sámlink, ott van egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Na, minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld valamennyi.
1: Az akkor kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bével
0: kéményseprő.
1: Gabona az, ami a mezőn terem. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy terem. Szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki vagy üzlet felé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váróterem, második osztályú váróterem.
1: Hát ez hülye. Ide hallgassuk, Jenci, hogy jártam ma reggel.
0: Na mesélj.
1: Felkelek reggel 7 óra.
0: Kikeltettek?
1: Nem fontos.
0: De még?
1: Feleség.
0: Hacsányos.
1: Hacsányos, a feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Őt kikeltettek.
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Van cseléd?
1: Hát, ha egyszer felkeltettek, akkor csak van cseléd.
0: Csak van. Hogy hívják a cselédet?
1: Mariska.
0: Mariska.
1: Szóval felkelek.
0: Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval felkelek reggel.
0: Hova való ez a Mariska?
1: Csongrádra. Szóval
0: ő a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Tegyen meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska. Híres ő.
1: Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor.
0: És a Mariskát kikeltette fel a Mariska?
1: Kassák Lajt.
0: Micsoda?
1: Kassák Lajt.
0: Az ki?
1: Költő.
0: És abból él, hogy költi a Mariska?
1: Költi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguk.
1: Igen, egy gyenes lakó. Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én.
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariskát.
1: Költse a Mariskát.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg, égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 120-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljon, ha csak úr!
1: Jó, bocsa, Jóka!
0: Mi van magával?
1: Jó, ne is kérdezze, minden este nézte a tévét!
0: Nézte a televíziót, mit látott?
1: Egy kalapot!
0: Mi csodál?
1: Kalapot!
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom!
0: Menjen a fenébe! Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségekkel. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél!
0: Elmegy a fenébe! A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra, 10 perc.
0: Jencikém! Egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, legrégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak hát, felső tapolcsányban a... maga tökkel ütött lepkevadász? Mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda, dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kívül. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaur, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon nekem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbián.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Fantasztikus! Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás!
1: Tóbiás nem a Dödöllét!
0: Nem a Dödöllét szereti! Miért szeretni a Tóbiás a Dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Éliás mit? Tóbiás
0: egy tán Dödöllét! Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a Dödöllét?
0: Nem szereti a Dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda Virchow,
0: ugye? Micsoda Virchow?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Éliás Tóbiás egy tán Iza úrát.
0: Fejezze be! Befejezett, te csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza úr!
1: Ez se szereti a Dödöllét!
0: Ez se szereti a Dödöllét!
1: Fantasztikus! Micsoda
0: Virchow? Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokban szereti az Iza úrát!
1: Igen! Stikába eszi a spájzben a Dödöllét!
0: Nem eszik Dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre Dödöllőre, már hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a Dödöllőt.
0: Nem eszik a Dödöllőt.
1: Nem eszik a Dödöllőt.
0: Nincs Dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a Dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok Dödöllő, azt
0: hagyja
1: nem eszik meg senki. Dödöllőt,
0: mert gyújtja a Dödöllőt. Mert megetetek magával egy lavor Dödöllőt, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülye is tudom képzelni. Maga iváshoz is Dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érted?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így francolni? Januárban nagy hideg lesz, az kész. Hát, mondtam én magának, hogy most december van.
0: Hagyjon békében. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette ki a névtelen levélben.
0: Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák vagyok.
0: Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: Sok dödöllétem egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Tóktácu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiási.
1: Nincsen.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs Dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Marsz ki innen kifelé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja a régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova megy?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vette el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: Mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeütő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: mi kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbe lövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbe lövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem, a kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című TV-film sorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: De biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézzenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Micsodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinit. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. Csinálj forintból bikinit.
1: De hát az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit? Mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jennő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza! Ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello. Sajnálom, nincs benne a Béla sávtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, később sem. Nem, nem tudom, Béla sávtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béla. Köszönöm.
1: Elnézést kérlek. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
0: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béla sávtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne. Nincsen benne.
1: Béres elvtársat keresném, ha
0: lehet. Nincs benne a Béres elvtárs,
1: a Somosi elvtárs küldött
0: tudom, posta
1: és postaügyi minisztérium,
0: a
1: közlekedés és postaügyi...
0: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én sem tudok.
1: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
0: parancsoljon, Béres Ákos vagy.
1: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
0: Tessék a sor végére.
1: De most tetszett volna, hogy Béres Ákos.
0: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
1: Ki kérem?
0: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
1: Azt tessék, figyelj! Kérem szépen, én gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk. Bilbaóba.
0: Spanyolországban
1: Bilbaóba voltunk.
0: Bilbaóba
1: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körüli úton. Ez a Szent Jupil is elment, kérem. Vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba. Mentünk Spanyolországban. A Velorex-el.
0: Gyalogost ütötte?
1: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
0: Elölült a Velorex.
1: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorex-nek. És kérem
0: ütes
1: szépen.
0: Burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
1: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom a velük.
0: Hogy van megsérülve az autó?
1: Hogy van megsérülve? Lehokoplasztan ragasztottam a Velorex-et. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor ha hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorex-el, és csak tolni tudtuk, és annan Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
0: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
1: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárst nincs itt.
0: Hát addigra én följutok.

0: Miss Lloyd. Honnan?
1: Kezi csókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezi csókolom.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Ha először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem és... legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal...
0: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: akkor
0: körülmények.
1: Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék.
0: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000 meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzel el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 000 azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedül ült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, itt tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogyne, hát porrá égett a személyén.
0: Nem arról beszéltem. Még a kocsiba
1: hát
0: kisérült meg.
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás volt.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágta, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Hát nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklöntő, aztán beütettem autóba.
0: Még mondja, hogy és még volt még kérem a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 000 karcóra, és azt vittünk.
0: 140 000?
1: Karcórát vittünk.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: 1:30. Na,
0: milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy moszkvics.
0: Moszkvics.
1: Ugye?
0: Moszkvics.
1: Szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Ma hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elé. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott a alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok figyelni, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy? Hát zsebből.

0: Balogh bácsi, maga mikorra asszonynak a vásár, fiam?
1: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja
0: meg rendben. Az a göncsőszekér mellett milyen csillagkép?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Paktatok is, szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Kínja a terem burája?
0: Ez se befőttes üveg volt, Balogh.
2: De nem is az okrim hullott le.
1: De a súgban egyed is az égon, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az országútunk. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót vagy kertné.
2: Tóth Marival.
0: Kivilágítatlanul jön egy méter magasan velem szembe valami. Zárlatos Szent János bogár, azon.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába. Az történik,
0: mi van?
1: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkost a kezembe rögtön. Ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukós isaknak, tessék mondani?
1: A bukós isaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kezembe.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukós isak.
0: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekeret?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássa, hogy itt ezek gyönnek eszeveszettem.
1: Ki raktam a lámpát?
0: Hova tettem?
1: A tornácra.
0: Hát ötje meg a fenek legényeket, egy ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukós isakja?
2: Aznak nincs a csíp.
1: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni. Hogy villoznak a szemei, még kormány is volt a kezébe, oda nézek, ő van a fán mindig.
0: Hát ősz van.
2: Ősz van, látszik, vialakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

tänne etsin keskomineet. Pääne, pääottakeet. Ilot, ilot, parkit ilot. Otetaan kominilot. Älä ilot. Mä viikistään ne mulle vai. Mä en kiinni maita havi. Jord. Bona kujerat. Kiitos tämän fönnökkäämme. Mä ostot mä isän dogonlak mä. Ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalom, hogy kiosztotta a beosztásomat, hogy ráküldött a terrautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kiszoltam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonon, törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergette saját farkát. Kutka ezzel az állattal, majd a föltözseltársa. Nem. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert feleség az úgy egyszerű, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. De oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, általában megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságon a gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söpő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leír a szolgálati szavázásból, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon nénike maga, boszorkány! De hogy is édesügyem, takarítónő voltam Csernobilban.

legszebbet nem mondtam el. Hey, az volt, hogy múltkor ez az álva föltözsávtárs lekísért az orvosi rendelőbe, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. Lementünk, az előtte mentünk, és fölből tört ez a sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Azt mondja, hogy beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtárs? Ez meg ott áll, levesztük a sapkát, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: 우선이대. 우선이대 민터 버리버. 비자스. igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe?
1: Görcs.
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy milyen? Mi az ott?
1: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni, a szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportosra leníratom a fizuráját.
0: Azt ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör. Vödör, vödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs baj.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Övödör.
0: Mi?
1: Ja. Mi vödrünk.
0: Ti?
1: Ti vadar.
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz?
1: A kopasz vödör három részből. Fej, tor, potro.
0: Mit tart maga a vödörbe, kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú
0: zsiráfus. Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összejöttünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt voltam.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Mint? Nem, fröccsesz.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Mint a után.
0: Mint a sántakú.
1: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sántakutyát miért kopasz?
1: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégsem zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégsem fordulja hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
0: A lóné hátra
1: fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
0: Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság, jól van. Szóval voltak népdalszak köröm?
1: Mindenhol voltunk fölönk, de nem azért, mert ugye a
0: kulturális könyvtárba, dologhoz... Könyvtárba
1: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
0: Minden órában jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
1: Hát ugye dolgok voltak, meg a kezembe, amit vettem a könyvbe is voltak
0: jó.
1: Olvasmányok.
0: Mondjál a hét vezét!
1: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
0: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
1: De nem.
0: Jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
1: Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
0: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
1: Hát, ha becsukom a szemem és kienged úgy az utcát.
0: Ki volt Monte Cuccoli?
1: Hát a tabokor alján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
0: Miről beszélj maga?
1: Hát,
0: ki volt Néro?
1: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
0: Római császár volt.
1: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
0: Mondjon egy török szultánt.
1: Azerbajdzsán.
0: Miért Azerbajdzsán?
1: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
0: Ki volt Hannibal?
1: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
0: Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
1: Az, ott volt a Naruto.
0: Na kérem, ki volt Attila?
1: Attila? Hát, jaj, a szegény látta, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
0: Attila, Hun!
1: Hun, hát a kárt végigvál!
0: Mi volt a Hun?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez betegett. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába ne vegyed. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben, az Istenit! A motornak.
2: Nézzen után.

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Hey! Szukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: Na?
0: Lobuk van.
1: Mi?
0: Megfizetem.
1: Azt fizethetik.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem én.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök, amíg eláll ez az istenverte eső. Vagy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki azt az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre. Ez a kettő az, madam.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és etán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendégszeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az Úr napját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr. Óvatosan. Egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Igen.
3: Sok fényt éppen nem áld, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt.
0: Uh-huh.
3: De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madam.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék! Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülköm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat. Ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem. De az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cingulust is megigazítsuk-e. Így, és meg is fésük, de mindenit. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A arany lilium. A királyé. És középen a két élű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kard hegyén. A kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! A galamb! A galamb! Magam! Egy! Galamb! A galamb!
3: Az galamb.
0: A tűz!
3: Miért van megijedve? Tűzpiszkálót, igen, hozzuk a kezét. Adja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége van. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél.
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengetőcék.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Szemét! Maga mi volt a háborúban? Csicskás!
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjén füstet, papa. Hat lövetű tábori tömjén füstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az.
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem agyon csaptam.
4: Maga. Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert megégette a madámot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután, hogy megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
4: 31-ben?
2: 1431-ben.
4: Hajjaj, papa, nézzen csak ki, mint elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörből öntenék. Ne féljen, magát nem fogom agyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
4: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
4: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
4: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vén spiné...
1: Az ő fedele alatt az ő kenyerét eszi.
4: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején. Tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem, maga Johanna.
3: Te lány!
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Hm? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Ó, oh, persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát... Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz? Eltűnt a glória?
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták? Elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra úszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényéből.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűtve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz.
0: Egy pillanat. Szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látom.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem! Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren, tudja, mennyivel kényelmesebb?
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunois is, mert ő az, ez a nagyorú itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranyliliomok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. S az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunois. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az, ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú tornanyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így bátor kicsi nő a nagy bömló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen. A félsereg. Reménytelenül. Dunois is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul. Elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket. De megrontani? Nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
5: Anyámasszony katonája? A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunois! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
5: Megmondjam, ennek a papnak itt. Mi közel?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
5: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod, ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
5: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
5: Dunois, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
5: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide hallgasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
5: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
5: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítás nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság!
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alávet.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szót, Dunois? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél nekem.
5: Ezért is, Fügyfirigy.
0: Fügyfirigy.
5: Meg aztán mondja, Kosom. Látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
6: Süldőszent? Dina? Dina?
5: Jó, legyen süldő boszorka!
7: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
1: Mondom, 1431-ben.
7: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
1: Majd még francia.
7: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent? Mi? Megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
1: Vigyázz, az...
7: Tudja, ki az én gazdám?
1: Nagy gazember.
7: És éppen ez az.
1: Kérdezz el csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
7: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
1: Ítélni mert fölötte.
7: Ő mondta rá, hogy boszorka?
1: Ő.
7: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
1: 500.
7: Kérem.
1: Itt marad. Itt marad.
6: Dina!
3: Elijesztette, Koson. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
0: Az ügyész.
3: Az ügyész.
0: És mondá, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
0: Azt. És én? Én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
0: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam, a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
0: Az élet! Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra, meg hogy lopom az angolok aranyát. Nem volt éppen veszélytelen dolog.
3: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is, pucérra, úgy, hajolj előre, húzz szét, úgy, föl, tedd szét a lábad. A testembe keresték a titkomat, Koson.
0: Addig jól bírta.
3: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal, részegen.
0: A börtön az börtön. Az élet az első.
3: Vasban. Isten napja nélkül.
0: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
3: Minden hívem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
0: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
3: És az Isten terve, Koson?
0: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
3: Én?
0: Igen. Most meg ez a Dunois is.
3: Látta, hallotta.
0: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
3: Talán csak nem rossz a lelkiismereted.
8: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
0: Rorik!
8: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy Bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enéven hatodik.
3: A pisis kis Henrik.
8: Ruáni várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
0: Erkölcsromboló téveszmének kiirtása.
8: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy ami Bájos Johannánk szent vagy boszorkány, erednek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
0: Te kérem! Oh,
8: bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek légyen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei, tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést, asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam.
3: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
8: Mert ez a lány katona volt. Ízig-véri katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
3: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
8: Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Mát, erről ennyit. Jó estét. Jó estét.
3: Rorik. Rorik, kedves. Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Ne legyen olyan szomorú, Koson. Most miért hallottam? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, lángés sosem volt, arról nem tehet, de tudós, teológus.
0: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
3: Hát van. Maga mindent tud róla, Koson, hírből. De ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
0: A mágiát.
3: Ugyan? Hanem hogy kis héján sikerült megtagadtatnia velem.
0: A képzelgéseit.
3: Isten tervét, Koson. Az életemre, a lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
0: ne vegye rossz néven, de azok a szentek, útja.
3: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
0: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
3: De Warwick csak elhiszi, és Dunoát.
0: Köd.
3: És engem?
0: Köd. Köd.
3: Köd? Mi köd, Kosa? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
0: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
3: Tudom, alapján. Nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfiak ítéletét már megbocsásson ismerem, hanem hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
0: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
3: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
0: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
3: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
0: Lássa be! Maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem. Nyugodt lelkiismerettel.
3: Mert ki tudja, az ördög nem. Az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
0: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
3: Én.
0: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs, önfejű, taknyos volt maga. Tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
3: Isten tervéhez híven vagy?
0: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
3: Börtönben.
0: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
3: Maga meg Istenét.
0: Istenét?
3: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócs módra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok, egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiállt az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
0: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
9: Madame, a tea.
3: Mondja, miről prédikált maga katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
0: A hűségről.
3: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
2: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendő.
3: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
2: Tiéd?
3: Épp azért. Tudjakoson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnal fejbe vágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
0: Sajnos nem.
3: Öregszik, Koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
2: Én aztán meg.
3: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt lánc végén, és segített a piac téren megrakni a mágiát. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Hmm. Igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
0: És ez a Jack itt azóta?
3: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz, mióta a galambot meglátta.
0: Azt?
3: Kár volt piszkavassal hajkurászni a koson.
2: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig.
3: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, koson.
0: Köszönöm, jó.
3: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
0: Igen.
3: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
9: Tanúja bizony.
3: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
9: Már elláttam. Aster.
3: Hát ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
2: A csuhás sofőrje.
3: Monsieur Pierre.
2: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni. Most meg ordít.
10: Hát mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
3: Monsieur Pierre.
10: Vétjúk, maga azt hiszi, le lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy.
11: És
10: hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerülje ki innét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
11: Jézus Mária.
10: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár. Hogy került ide?
9: Jack, igen, a karját. Hátra.
10: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban, gonosz tevék között, németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
9: Jack, a nyakát.
2: A nyakát? Nem. Jó.
3: Mondszál, tábornok úr, erre semmi szükség. Monsieur Pierre, itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
11: Fiam, micsoda modor ez, úri hölgyel.
10: Mit tudom én, hogy... Valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
11: Beteggett tőlem.
2: Most meg herciáskodik.
12: Jó, jó, de eleje az volt neki, nem mondom.
3: Szundítson egyet, műszintén. Aludja ki a mérgét.
12: Én szeretem a valódi dolgokat. Yeah.
3: Engedd el, Jack. Úgy.
9: Asszonyom, ön könnyelmű.
3: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
12: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
3: Haja szála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssel el. A szemembe, Pierre.
12: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet. Most azonnal kikérem.
3: Pierre.
12: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
11: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Róma, még hogy molyos kísértet.
9: Sreklik!
3: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
12: Jó. Magát nem jelentem fel. De maga még szorul, papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hullátnak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
3: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg, Koson, von Zahntábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
9: Dörvendek.
3: Koson tábori püspök.
11: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
9: Fölbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek. Maguk.
13: Meg mink. Angolok.
11: És minek köszönhetjük a rendkívül szerencsét?
9: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
3: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatok.
13: Ha vételeztem tőlük.
9: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
3: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
9: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
3: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, von Zahn.
9: A jókor alkalmazott erély mindennél többet ér. Asszonyom, püspök úr.
3: Későre jár, Koson. Már csak parázslik a tűz.
0: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat.
11: Ennyi kép.
3: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
0: Csákó, Kokárda.
3: A két fia.
0: Fia?
3: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
0: És ott is vannak eltemetve?
3: Verdönnél, tömegsírban.
0: Verdönnél?
3: Ott is elestek.
0: Másodszor?
3: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
0: De lóhátom, és ez a hegyes sisakos fiatal íjász, itt maga mellett.
3: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
0: Orleánban? Hiszen Jack angol.
3: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
0: És addig Johanna hol volt addig?
3: Nem tudom.
0: Mit csinált?
3: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állított.
0: Magát? Én erről nem is tudok.
3: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
0: És megköbdösték, kővel dobálták?
3: Virággal, a csőcselék.
0: És magam megmondta nekik, hogy...
3: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
0: Bocsásson meg, Joanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
3: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
0: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
3: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
0: Megmondta, hogy mit?
3: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában, hisz a pápa messze van.
0: Johanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveri a németek torkán a békét, és addig magát szenti avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is. És én tudom magáról a legtöbb rosszat.
3: Akkor meg minek hívják?
0: Hogy megcáfolhassanak.
3: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagytudású egyházi férfiú.
0: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
3: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
0: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
3: És mivel bizonyítják?
0: Csodákkal.
3: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
0: Mint a szél fordulását Orleánnál.
3: Egy király talán nem szokott megváltozni?
0: Ritkán.
3: Ritkán?
0: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
3: Ki gyógyítottam én meg?
0: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont TB.
3: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda. De azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
14: Itt vannak a lovak.
3: Fogd be őket az autó elébe.
0: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
14: Annak aligha. Az már a falu felé inal. Hol miatt, meg ne fájjon a feje, ez nem latrok barlangja.
3: Koson, maga járatos a Rómában, és maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
0: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled. Boszorka.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunois, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszky Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók. A mély sötét vizetben némat lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyúgni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtet.

Liilehtyy liilehti. Allokot oblat mellom iisoko. Som virhetetlen messeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből ad hírt az égfény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ős búz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől, lélektől! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlaki.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő élet.
1: Ultima realitás. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák.

ezek azok, amiktől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a kételyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha, eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sérik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 év. Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szerte foszló párát.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk, és hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát bühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt, az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörnyszülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agya, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, a szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
Mennyi új lehetőség ölelt magához engem? Hány erős új szövetség az újabb förtelemben? És az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, oda lenn, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok, száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a téveigő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagy vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen meghalsz.

Herr Bayerne. Szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzik. Aki üres jelszókat nem misít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem parangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevén szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni, mindörökre. Szabad. A megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért bukult érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskejét kitárva, ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Részletet, Vélusz.

Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Günther Petra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló, aki holnap korán kell. 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal. Például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről. Két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További a tilosozást. To understand and as needed.

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczyński, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczyńskit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozva, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczyński pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma, nem az ügynöközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de ez inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják, lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogyha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit, ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát a lengyel rövidítés, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországba is, de akkor az felkerül az internetre, ha ő maga ezt nem hozza nyilvánosságra. Tehát, és ennek azért van visszatartó ereje. Szerintem az utóbbi 10 évben nem nagyon volt olyan ügy, hogy ilyen, na, 1-2 elvétve persze, de hogy ilyen prominens embereket, vagy kormányközeli embereket kineveznének, nem, ebből a körből, egykori állambiztonsági körből nem nagyon volt példa, de hát Kaczyńskiról meg tudjuk, hogy ő gyakorlatilag az Iker testvérével együtt kezdetektől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve, ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal, megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkat.
0: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
1: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Volt egy rövid ideig Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
0: Ami szintén egy óriási különbség, tűnik ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell.
1: Abszolút ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényet is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
0: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt a... Ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben.
1: Itt tehát is nálunk van konszenzus, ugye az, csak
0: hogy
1: másban.
0: Nem véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus, a másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1900 89-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz Magyarországon akár csak elhitetni. Most nem emlékszem, hogy ki posztolta, hogy a lengyel GDP, egyfőre jutó lengyel GDP 1990-ben a fele volt a görögnek, most pedig nagyobb a görögnél. Ehhez tudni kell persze, hogy a görög gazdaság közben összeomlott. Megnéztem Magyarországot, ahol a 1990-ben mondjuk ugye a kétharmada, valamivel több, mint a kétharmada volt a görögországinak. Ez azt jelentette, hogy másfélszer annyi, mint Lengyelországban, és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
1: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci...
0: Szociális piacgazdaságban.
1: Szociális piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban, amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy eszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák. Ezen ültünk az asztalnál a fordítóhölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelre lefordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
0: Tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
1: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországban, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el sem tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
0: Például hát ott van ugye a Novocseszna a legnagyobb ellenzéki párt, az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek a
1: Nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága, olyan a rendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy sérülik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti. Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány ez egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a ADMP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban.
0: Sőt, 70...
1: Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt. Ugye Lengyelországban óriási volt a népességrobbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népességrobbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusban, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, meg a, tehát azt tudott ember milliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Stb. Tehát társadalmi feszültségek volt. A Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát ez azt jelenti, hogy a lakosság viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1% a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megkönösül, stb.
0: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint
1: jelenleg. Igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, Ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem a önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzések képtek fel. Csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltba, sorbáltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnek
0: adósságmoratóriumot kérni.
1: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszky vezetésével 89. augusztusában szabadítják föl ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutó GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye ott mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutó GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
0: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Watersnek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt, mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
1: Mondhatok róla még valamit?
0: Légy szíves.
1: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma, 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt ez a poznányi felkérés 50. évfordulójára, tehát ezt maguktól készítették, gyakorlatilag a poznányi felkelés követeléseit örökítik meg szerintem, és ezt a számot egyébként akkor, tehát 10 évvel ezelőtt a nagy állami ünnepségeken Poznányban ők élőben is ezt előadták. Van benne egy idézet, amit nem ők énekelnek, hanem a rádió, korabeli rádióból van bevágva az elején, illetve a közepén is, a végén is elhangzik, hogy ezt József Cirankievics akkor 56-ban miniszterelnök volt, ő mondta a híres vagy hírhet rádióbeszédében a poznai felkelés másnapján, amiben azt találta mondani, hogy semmilyen, hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle, nem fog eltűrni a népi hatalom a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
0: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
1: volt. És az az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig. Úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyire volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szeretem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is, úgyhogy azt hiszem ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam, tehát ez közelebb tudja a fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
0: A fiatalokhoz.
1: A fiatalokhoz.

0: Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
1: Itt a Snobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz lengyel szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is, ha bárkinek bármilyen hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
2: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag szeretik nem elmondani manapság a különböző ünnepi beszédekben. Poznány ugye 56. június 28-án, 29-én, 30-án a poznányi felkés ezekben a napokban zajlott le. Ez gyakorlatilag egy felkelésnek is hívják buntnak, ritkábban hívják povstányának, ez ugye a felkelés. Ennek a ugye kétféle, a bunt az inkább a lázadás. A povstánya a lengyelben az inkább a forradalom, amire például a magyar forradalomra is azt mondják, hogy povstánya. A revolúciát nem szeretik a lengyelek, mert az kommunista, tehát az a bolsevik, a revolúcia, meg a párizsi, meg ezek. Tehát a revolúciát felbukkan 56 a magyar 56 a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyárról van szó, úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van, ez egy épített...
1: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
2: Na, hát igen, tehát ez már 50-es években is, mint a BMW Budapesten, vagy mit, Brunóban is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városba, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, sőt, elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez mi benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palotta mellett, nem tudom, volt Poznányban, tudja, hogy most van 3 kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott. Német császári palotta, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Hát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoport, már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több 10 000-es, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mivel nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szoktak dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió

0: bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin-Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
1: A 20.
0: kongresszus alkalmából. Mert sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak. Ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon, vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
1: De bocsánat, hogy közbeszólok, a előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni az oroszokra.
0: De hát azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki,
1: vagy...
0: Két oldalú lövöldözés,
1: tehát nem van. Az, hogy sortűzzel vetett.
0: Nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon, akkor jönnek általában a munkásgyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a rétegből kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal között. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév itt összehasonlítás, hogy tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul. Egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Tehát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányba. Hát ugye az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában a egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekmények, korábban nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba.
1: Szegénységben.
0: Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk egy-két évet, tehát hogy ebben találtak, és akkor ez a propaganda híradókban ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is két központi bizottsági plénumon, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült, az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít, és reformokat fog.
1: Mint honi kommunista.
0: Mint honi, abszolút
1: lehet
0: honi.
1: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
0: Hát ezen el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal.

0: bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak a, erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
1: Majd a zene igen, után.
0: Csak a párhuzamokat akarom befejezni. Ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amiben bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelmi szemét dombjára kerül. Ma az emlékezett politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gomulkával, mert 70-be belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 ezer zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezett politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gomulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-es évek végig, Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebben az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gomulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ez sokkal jobban szereti a nép, mint Gomulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imrék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
1: Illetve Rákosi.
0: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a Toszkvi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakadt perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
1: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tingli-tanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának, Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A Buzzbike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyon.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kint volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőz...
3: És nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsendesítse a társadalmat, lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 40-es évek végén, 50-es évek elején a sztálinista, klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53-54-55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül, de a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben menni ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin között, és hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttat. Tehát ők fértek hozzá legtöbb minden példán a kokkáért lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt, de mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát ez fontos volt igazából mindkét félnek. Na, a lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye, hogy a munkásosztály, hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal, az egy szovjet állampolgár, lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Ja. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akárki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék szolidaritásukat egyrészt a lengyelekkel.
3: Nem, mondjuk voltak az egyetemistáknak voltak a pontjai, de így 56 van. Maga október 23-án ezzel kezdődik,
4: hogy ugye hát már volt Szegeden, Mefelsz, Műegyetemen, már megfogalmazták pontokat, már megfogalmazták.
3: Közelebbről a Gomulka féle pártvezetés irányította Lengyelország melletti szolidaritás tüntetés.
4: A tüntetés erre szerveződött konkrétan, egyébként a menetben elhangzó jelszavak is, hogy Lengyelország példát mutat, követjük a magyar utat. Ez is egyértelműen arra vonatkozik, hogy abban a nyelvhasználatban, hogy a lengyelek lengyel sajátosságokat figyelembe véve építsenek szocializmust, a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag. A programja nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni a nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésétől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettség, stb., milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel-magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul. A magyar forradalom akkor válik felkelésre, amikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána akkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
3: másnap, vagy éjszaka.
4: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet. Ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont egy nap este tartottam ennél a fejezetnél, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek, és akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk itt is Lengyelországban is, hogy Poznány, Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezett politika, hiszen őnek Gomulka, amit már említettem, nem lehet pozitív főnek, ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk gumunk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, hogy ilyen szempontból Nagy Imrése. Tehát, hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznany marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről
3: antisztálinista.
4: Viszont antisztálinista, nyilvánvaló.
3: Na, bocsánat,
4: de most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Korvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból, de nekem végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextusával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az eltés diákok a BEM szoborhoz, nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gumulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
3: és aztán elvonultak?
4: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gumulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, tehát 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottság.
3: Utána még elnök is lett.
4: Persze. Ott ültek a politikai bizottságba. Ugyanúgy Gumulka ott tartotta őket. Mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVÓ rá arra, hogy akkor újra... Jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át a hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, akkor lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebből biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
3: Véletlenek erre-arra eldőlünk.
4: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy... És ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszert, gyűjtöttek ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás, hogy lengyelek csak kétszer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ezzel is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
3: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantjuk a szaggat, de...
4: Azt azért nem.
3: Azt annyira nem.
4: De láttam most... már olyat, hogy valaki szaggatott.
3: Igen, na és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol száz nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
4: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltházas stadion teli torokból elénekli.
3: Úgy is lehet mondani.
4: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy arról szól, hogy milyen gyönyörű ez a város. Még akkor is, egyébként az ország nem varsói része szerint egy nagyon csúnya városról beszélünk, de én szeretem, úgyhogy hallgassuk meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de gyakorlatilag senki nem akarta visszaállítani a háború előtti rendszert. Az október 23-i délutáni tüntetésnek az volt az egyik jelszava, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. A teljes út az a sztálinizmus pusztulása volt. A kommunizmus szót ilyen értelemben nem használták nagyon akkoriban, hogyha én jól emlékszem. A berendezkedést a szocializmusnak hívták. A szocializmus pedig gyakorlatilag a társadalomnak a zöme akarta. Tehát ezt tartotta természetesen a terror, meg a különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért egy lényegesen iparosodottabb területeire, egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya, de mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország nem, 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között. Részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: Hát én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert ez való igaz, hogy a régi azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Hozzászól, és bocsánat, még nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát a első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, van, és az elit, meg vannak van a népség, meg a parasztok, meg akik semmibe vettek, hanem elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki a háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európában is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért, természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárháborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonló hatott, minden hasonló strukturálisan, gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasza alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországban.
0: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi. Igen, igen. Teljesen a nagy térszesítés az már Kádár alatt
1: volt. Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig magánkézben volt.
0: Viszont megmaradt a kötelező beszolgáltatás.
1: 70-es évek elejéig megmaradt.
0: Ami Magyarországon 56-ban eltűnt, és Kádár nem állította vissza.
1: Persze, hát ez egy jó, erről viszont a lengyel történészek és emlékezett politikusok szeretnek elfeledkezni, hogy miközben piedesztára emelik, hogy a magánparasság végig képviselte ugye az ellenállást a szocialista korszak alatt, de hát ezért nem volt élelmiszer a boltba.
0: Igen.
1: Tehát, mert ugye megfojtották a parasztot a beszolgáltatással, meg azzal, hogy ugye nem tudott, vagy nagyon magas áron adtak neki gépeket, tehát a 70-es években is lóval szántottak, meg stb. Tehát nyilván...
0: amikor autós toposz.
1: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszer. Kádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszerhiány. Tehát ebből a szempontból azt veszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, pedig ez alapvetően hozzájárul. Hát nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
0: Viszont azt olcsón kellett adnia.
1: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszky, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja magyarul is megjelent könyvébe, hogy azért a hatalom, aki az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
0: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
1: De minden esetre...
0: Egyébként igaz. Abban a helyzetben
1: Abban a helyzetben igaz. Abszolút igazság, hiszen... Összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt, hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, de emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
0: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a Literatúra Nasvécsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát, hogy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
1: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később, 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-be választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek, látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, ahogy itt a független kisgazdapárt. majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk, arra szavazzunk nemmel, tehát ezt ne töröljék el a szenátust, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörésre, tehát úgy, ahogy a Mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Olyan, amikor a rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó Kánaánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak hogy nem ilyen volt. Tehát, még nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része ilyen szavazott, ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem, nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
0: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum összeállítás jegyez a magyar-lengyel kapcsolatokról a kommunista uralom időszakából.
1: Igen, köszönöm szépen. Nagyon ebben el is olvashatta ez a beszélgetés 58 májusa, tehát másfél éve vagyunk a forradalom leverése után, és Kádár és Gomulka először jött Magyarországra, és gyakorlatilag abban arról beszélgetnek, hogy a szovjetekre nagy szükség van, mert ha kimennek, két hét alatt összeomolna itt a rendszer, és hát ebbe Gomulka is egyetért, majd még rákontráznak, hogy ez még Tito Jugoszláviájára is igaz, hogy összeomlana, pedig ott nem is volt szovjet rendszer, tehát hogy nyilván arra gondoltak, ha nem lenne Szovjetunió, akkor ott is összedőlne a szovjet, vagy a szocialista típusú rendszer, tehát azért így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Ruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
0: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
0: Szervusz.
1: Halló, halló, halló.
0: Hallasz?
2: Sziasztok, hallottok?
1: Igen.
0: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyessége az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
0: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy ide jön.
1: A köztársasági elnöknek.
0: Itt most a köztársasági elnök.
1: Igen.
2: Igen, de...
1: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benne.
1: Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elitnek a barátsága is felvet kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány, vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczyński, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő téfitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy mi ennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy én nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani

0: lesz az Európai Néppárt tagja. Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt az orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az mindenáron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
1: Halljuk a következő kérdést.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály? A lengyel vezetők fejében. Az, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
1: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket.
2: Tehát
1: bizonyos információk
2: előtt. Tehát fűzik fel magukat a Viktorra.
1: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék az akkori a lengyel kormány oldal helyett a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasbourgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kipasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Itt állok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
1: Halló? Jó, oké, okay, oké,
0: okay, szervusz. Persze.
1: Tehát rögtön befejezem, hogy Hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt.

0: volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
1: Ezt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a jog és igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy őket az ideológia vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
0: Saját érdekük ellen.
1: Például ez az abortusz. Totális betiltását, ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni. Nagyon, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó. Ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni. Nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akármelyik, még teszem azt a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
0: Hát főleg, hogyha Ennepelbaum mond valami
1: főleg, ha rosszat mond, akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológia. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy amely kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktornek ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzétele, oligarha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is nagyobb.
0: Van politikai képviselete.
1: És van politikai képviselete.
0: Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
1: hát igen, korábban
0: tehát
1: ugye
0: nem az államfüggő, hanem a...
1: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocseszna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocseszna népszerűbb, de azért kettő együtt most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a jog és igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselete, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem, ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a lényeg, hogy legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdek kell, a lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
0: Amit úgy, mivel hogy szűri, a magyarok is szűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczynszki az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében haptiszták. Ha jól tudom.
1: Igen. Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczynszkiről, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 000 zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásából tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szemben sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba most beszélnek. Nagyon önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalható urizálással, de
0: akkor forradalom lenne. De nem fajulhatna idáig a helyzet.
1: Igen, tehát, hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát, hogy ki tudja építeni magának a
0: mágist. Ezt is, meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítását.
1: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
0: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában. Széki János voltam. Szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia ajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavad. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemre méltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikorra az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehettem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett, kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
2: Ó, oh, mondta széltoló egy kis lelohadva.
0: Ó, oh, hát akkor jó. Akkor minden rendben. Pompás. Akkor akár indulhatnánk is.
2: Felkászálódott, s leseperte magáról a halat.
0: Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig, jegyezte meg két virág. Miért?
2: Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam?
0: Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
3: Miféle jobb dolgot?
0: Hol fog már be a szád?
3: Fakadt ki. Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és
2: kezdte újra két virág.
0: Nem te! Én!
3: Mi?
0: Fogd már be a szád, mondta széltoló csüggettem.
3: Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
4: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágia ott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfénykörén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
0: Mi folyik ott?
2: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése.
3: Vagy esetleg a napé? Nem. Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé.
2: Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia.
0: Széltoló megborzongott.
2: Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
0: Bárcsak itt lenne a podgyász, sóhajtott sajnálkozva a turista. akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
4: A tömeg várakozást teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
2: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket.
0: De ne ajánd fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. Én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok!
4: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
2: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
4: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
0: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
4: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
2: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
4: Vért?
2: Persze, az áldozaté.
4: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
0: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
4: Széltoló gondolkodóba esettem egy újdonat megközelítés hallatán.
2: Nincsenek áldozatok?
0: Abszolút nincsenek.
4: Széltoló feladta.
2: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
4: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklyafény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tengei ránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
0: Belafon elmagyarázta nekem az egészet,
4: suttogta két virág.
0: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy keligen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
4: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
0: Az a lány egy druida nő?
4: Kérdezte két virág.
2: Nem. Nem hinném,
4: felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
0: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
4: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
0: Két virág megdöbbenve nézett rá. Megölik?
4: Igen.
0: Mi?
2: Ne tőlem kérdezd, hogy ki kelljen a gabona, hogy fel kelljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Nesze neked vallás.
4: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű,
2: inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
5: Nem használhatnának esetleg virágokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
2: Kizárt dolog.
5: De kipróbálta már valaki?
2: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte. Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy narcizba, meg két szilvába döfje.
6: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre. Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbült.
2: Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
6: Semmi haszna, hogy... kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága.
2: Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
5: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
2: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen mestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venne az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
7: Egy szó se vagy meghalsz!
2: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
7: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
2: Sziszegte.
7: Kusj! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
2: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
7: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
2: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyurejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
7: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
6: Uram, atyám.
7: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
2: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a szikla kompjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhő közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott.
3: pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
7: Csináltál már ilyesmit korábban?
8: Milyesmit?
7: Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet.
8: Hát nem mondhatnám.
7: Így kell ezt!
3: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette.
4: A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiken a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öreg ember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
7: Tűnjünk innen!
8: Nem kéne segítsünk?
3: Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba.
8: De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág.
3: Jó, de siessünk. Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
8: Jól van, most már minden rendben,
3: kezdte a turista.
5: A francos nyavaját van rendben,
3: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
5: Miért kell az embereknek mindenbe belabatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
3: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe.
8: Két virág zavarba esve nézett Széltolóra. Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
5: Erre felé igazán nem olyan könnyű,
3: válaszolta a lány.
5: Úgy értem, megőrizni a...
3: Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
5: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
8: Alkalmasságod?
3: Visszhangozta két virág. Ki érdemelve ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát? A hajadon szeme összeszűkült.
5: Mostanra már odafen lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezüst serlekből,
3: zsémbelt.
5: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett.
3: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott.
8: Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott.
3: Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant.
8: Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szól.
9: Kén az a lombágon? Ti fogjátok cipelni a kincset?
8: Kincset? Nyögte széltoló elhalóan.
9: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat. Szokva belőlük, hát ilyenek a papok,
8: mondta az öregember erősen nyálazva.
9: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez a tyúk?
10: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
9: A francba vele,
8: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett.
10: Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
9: Ne átcsorogjott osztoba asszonyállap, segíts fel!
8: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kis ember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang esznyöszörette.
9: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
8: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy, fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szűre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
9: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerektáckában, ha lennél olyan szíve!
8: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, odatámasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte széltoló.
9: Betán,
8: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogyha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza.
10: Az öreget kérdeztem, mondta széltoló.
8: Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
9: Cohennek hívnak, fiú.
8: Betán keze megállt masszírozás közben.
9: Cohen?
8: Lehelte.
9: Cohen a barbár? Fenki máv!
8: Várjon csak, kezdte széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcos, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a nagyapám.
10: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
8: Ó, hebegte.
9: Ó, hát persze.
8: Elnézést.
9: Hát igen,
8: sóhajtott a Cohen.
9: Pompaszan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban.
8: Megáll az eszem, ámult széltoló.
10: Pontosan hány éves is vagy?
9: 87.
5: De te voltál a legjobb, kiáltotta Betár. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
10: Cohen vállat von, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszent.
9: Szoszám kaptam honoráriumot,
10: mondta, és a havat nézte merengve.
9: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájászt, aranyeret, rossz emésztészt, és legalább 100 leveszlet vettek. Levesz! Jó, utálom a leveszt!
10: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
9: Levesz?
10: Leves, magyarázta Széltoló.
9: Az, levesz,
10: fintorgott Cohen undorra.
9: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
10: Élesen Széltolóra merett.
9: A nagyon csúnyán köhögszte, fiú.
10: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
9: Eltávozott,
10: mondta. Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódt tapás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszéd teremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
9: Nem!
10: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
9: Nem egészen, csak eltávozott.
10: De hova?
9: Dunstan szincs,
10: felelte Cohen.
9: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
10: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
11: Már nincs messze,
10: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt sugalmazta, hogy bárhol is legyen Széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső, forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha, meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
11: Hallgassátok csak!
10: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alappi járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
11: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
9: Rendben.
10: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
11: Farkasok?
10: Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
11: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
10: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
11: Fellövök egy jelzőfényt,
10: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
11: Csönd támadt.
10: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
11: Te hülye állat, most nem látok semmit.
10: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból,
12: csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
1: Nekromancia,
12: borzadt el Széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A ló trágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
13: Ki az a nekromanci?
12: Suttogta.
1: Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló.
12: A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázslók rühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
14: Különben se hiszek a tarokkártyákban, morogta Széltoló. Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
12: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően Széltolóra merett.
14: Semmi közöm hozzá.
12: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát. A nyolc szög nyolcast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt és Széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmelt. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kivehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön.
1: Tényleg halott? Kérdezte.
12: Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
9: Azt mondja, valami orvosszág,
12: mondta Cohen.
9: Én a helyedben meginnám, mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendégszeretetük elutasításra talál.
15: Nem fogja szétrobbantani a fejemet?
16: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
15: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó. Az biztos, hogy a söríze ennél rosszabbá nem lehet. Ivott egy kortyot, teljes tudatában annak, hogy minden szem rámere.
16: Nézzenek, hát nem is olyan...
15: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalenn, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hamvának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjában is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel járt. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbogyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyike találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
17: Elnézést a késésért, uraim, hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán. Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
15: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
18: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
15: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
18: Azt elégettettem.
15: Armand fel se nézve vetette oda.
18: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
15: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
18: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük. Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
19: Mi ez a papírfecni?
15: Ágált tovább Csigládbért, a megtévedtek közül,
12: azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek. Annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafent, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Gáldoré volt.
20: Egy ágenda, Csiglád, oktatta Ármánd türelmesen.
12: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
20: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű. Sajnálom, ha úgy érzi.
12: Korábban sose volt szükség erre.
20: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Ármánd észszerűséget zengő hangon. Vért tétovázott.
12: Na jó, rendben,
20: felelte Mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve. De mi az, hogy ez itt? Azt mondja, orrához emelte az írást. Hogy Gréber Mölcs utódja.

csönd támadt. Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe? Kérdezte Vért. Szó sincs róla. Utasította vissza Ármán. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot. De térjünk erre vissza a későbbiekben. A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Ármánd mindezt nem úszta volna meg szárazon. Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepciója egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat. Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel. Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre, javasolta Ármánd. És a csillagra, tette hozzá Vért. Egyesek már észrevették, ha nem tudná. Aha, és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni, zsörtölődött Lumoél Panther az éjfél rendjéből. És vajon mit, kérdem én? Ez egyszerű, legyintett Vért. Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak. Lehet, hogy van ebben valami, mondta Ármánd. Az én néhai elődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót. Mint mi mindnyájan, csattant fel Panther. De mi haszna? A nyolc igének együtt kell működnie. Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a nyolcat, vagy sehogy. És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang. Akit nem vagyunk képesek megtalálni, jegyezte meg Ármánd. Így áll a dolog, nem de bár? Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban. A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát. Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni. Én kristálygömbbel próbálkoztam, vallotta be egy másik. Semmi. Én famulósokat küldtem a nyomába, tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napi rendre, akkor mind átkozottul világossá uhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele. Csak én démonokat küldtem. Én meg az elnézést tükrébe néztem. Múlt éjjel egész álló éjszaka rúnáival kerestettem. Felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is. Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem. Eredmény? Nulla! Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam, aha, meg a földtani rétegeket és annak a hegyvonulatait. Hirtelen barátságtalan, fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gálmak facsanknak neveztek, s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén. Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi? Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye? Ármánd végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorkant. Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár? Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni. Nyomkeresőt küldött? Azt is lehet mondani. Egy hőst? Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki! A varázslók leesett állal bámultak Ármándra. Igen, mondta ő nyugodtan. Kinek a megbízásából? Kérdezte Vért. Ármánd rászegezte szürke szemét. A sajátomból.

0: Nem volt szükségem senki máséra. Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a saját munkánk. Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik. Vágott vissza Armand. Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több. Armand a vállát vonogatta. Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők. Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hű de jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfiúi testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok? Aha, mondják erre a hősök, miért is nem, és így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galapozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, comb középig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót, nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak, fehér nemű katalógus címlapja. A francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápi tau, keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának, hősök tere, Ankh-Morpork, bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egyefene, legyen a csizma bőrből. De nem fekete! Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hegyke nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, peremiránt terült el a sivár Trollcsonthegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas madarában, amitől viszketni kezdett a tenyere.
1: Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket Széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeánszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre. Olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel. Ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltoló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, Széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
2: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
0: Mintha úgy érezném,
1: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kiebb hajolsz, és ne hisztíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, s olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföld széles tölcsérré alakult, amibe a holt lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyúlvány ébelt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert, gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló magaviseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre.
0: Rendben, vetette oda Széltoló kegyesen. Na gyere!
1: A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött Széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült, és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett. Hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal... Nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a két kanyargós faragványok borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött, szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt takk újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó... Széltoló levegő után kapkodott. Szia! Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe, alkoholtartalmú, jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénkkel remélem, felelte Széltoló, azon mélázva vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e? Néha nem vagyok benne egész biztos. Mi ez a hely? Ez a halálháza. Aha, mondta Széltoló, és végignyalta kiszáradt ajkát. Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok. A lány összecsapta a kezét. Jaj, ne! Ne menj el! Ritkán akad élő látogatónk. A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
0: De igen.
1: Értett egyet lázasan Széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
2: Mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
1: idézte a lány, karcsú fehér kezét Széltoló karjára téve. Rámosolygott. Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek. Kihűltek? Meg merevedettek? Segítette ki Széltoló, miközben a lány egy boltéves folyosó felé terelgette.
2: Teljesen. Hogy hívnak? Az én nevem Isabel.
0: Széltoló.
1: Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak.
2: Én itt lakom.
1: Isabel átható pillantást vetett rá.
2: Figyelj csak,
1: mondja, nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szokta mondani. Gyakran fordul elő, mi? Hehegte Széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón. Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza. Miért? Izabel vállat van. Mint fogalmam sincs. Talán nem túl szép a látvány. Tényleg te egy igazi hős vagy?
3: Hát nem, nem, nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem. Ső, még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta Széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat. Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák. Apus! A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
1: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
4: Felderült az arca.
1: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
4: Tette hozzá. Bocsánat, vágott közbe Széltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye? A lány felsóhajtott.
1: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
4: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, Széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jórészt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, hát az a pontatlanság.
1: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
4: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszín bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
5: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
1: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszi. És
5: ez két világ,
4: piszegte Széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
5: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már, ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy, hogy is hívják ott, egy adót?
4: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta.
1: Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett, felelte lelkesen két virág.
5: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
1: Pontosan.
5: Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már, kapizsgálom.
1: Ezt egy súlyos kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek. Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfeled, de persze a partnerednek is gondot okozhat. Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Isabelre, ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
6: Értesz belőle valamit?
1: Kérdezte a lány. Hát egy szót sem.
6: Állati bonyolultnak hangzik.
1: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
5: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
0: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
5: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek. Te csak tudod, Mart,
1: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
5: Mindez határozottan nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
6: Szerinted nem kéne bemennünk?
1: Kérdezte Isabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
5: Bemondom a teknős béka Bubit.
0: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait.
1: Isabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját.
0: Ezek ő még mindig kaszát használ,
1: mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba. A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre Széltolót.
0: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
3: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... No, nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
0: Nálad van a podgyászom?
1: A faláda előre furakodott Széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
0: Ez itt Nózi Vass, a hívás szabályai című műve,
1: mondta két virág.
0: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
1: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
5: Pompás, mondta. Dögvész, vigy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beledöglök is. Képletesen szólva persze.
1: Széltuló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galopozó podgyásszal, így szólt.
7: Mi volt ez az egész?
8: Nos, rengeteg ráérő idejük van. És úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
1: Lihegte két virág.
7: Miben? Kártyázásban?
8: Oho, ez egy spéci kártyajáték,
1: világosította fel két virág.
8: A neve?
1: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
8: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
1: fejezte be.
7: Vízvezeték,
1: találgatta széltoló.
7: Horgászsineg, vízduzzasztó, gát.
8: Lehetséges, igen.
7: Igen, igen.
1: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből.
7: Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket?
1: Két virág megtorpant.
8: Halvány fogalmam sincs,
1: mondta elgondolkozva.
8: Valószínűleg a végelszámolásig.
7: Micsoda többenetes óra!
1: Meg ne próbáld megvenni, tanácsolta széltoló.
7: Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
8: Hol is van pontosan ez az errefelé?
1: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett, ahol sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló.
7: Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyit telt tőle, semmi frappáns.
8: Na hát...
1: Két virág folytatta a turkálást.
7: Téged ez cseppet sem idegesít?
8: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondom?

0: Bocsánat, csak. Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag már is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelmel kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, az egy egyórás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, rég ismerősöm Fidusz. És Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutasd be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Jó, tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerika Társaság?
0: Azt igen, később
1: megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erre majd szerintem később fogunk rátérni.
0: De a Bádog Dob azért nem csak jövő műsor szokott lenni, azért hasonló témákat is fel szoktunk dolgozni, úgyhogy de egy próbálom akkor azért moderálni. Na, beszélj akkor erről az egyezményről. Ennek ez már egy megkötött egyezmény, vagy a terve lévő egyezmény?
1: Tavaly júliusban kezdtek el tárgyalni erről az egyezményről az EU és az Egyesült Államok képviselői, amely hát eléggé ilyen titokzatos, vagy titokban folynak egyelőre a tárgyalások, zárt ajtók mögött, meg egyebek, de az eddig kiszivárgott hírek alapján az itt eléggé egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerintok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a országgyűlési képviselőirodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
0: Darvas, arról azt kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, én ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezet biztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszerbiztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszerbiztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszerbiztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például egy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
0: Közben GG szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
0: Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
1: Tehát ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: De ez nem hangzik rosszul.
1: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosítása kapcsolatos szabályozást az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásaiból is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, ami korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
3: Mivel érvelnek?
1: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és hasonló.
3: Én úgy képzelem el, hogyha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellé ül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérünk, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
1: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalássorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik. Tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb., és ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikai határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
3: De nem mindegy, hogy melyik parton.
1: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontokból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer. De hogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fel a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionális cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a verespataki cianidos aranybánya beruházást.
3: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
1: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez fajta egy olyan kvázi demokratikus, vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsens. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilati barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
4: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államok beli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hitegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
0: Közben telefonálunk van.
4: Igen, egy egyezményt, aminek...
5: Bocsánat, meghallgatjuk előbb a telefonálatot? Nem, nyugodtan hallgatlak titeket, türelmesen.
0: Akkor miért telefonáltál be?
5: Hát ezzel kapcsolatban, így az eljárásokkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyelni a földből. Hogy itt mondtatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
0: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
5: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
0: De mivel kapcsolatban?
5: Hát ez az eljárásról, módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
0: Igen, de mi nem mondtuk semmit szerintem.
5: Hogy mennyire szar az
3: az. Az lehet, hogy még az
0: előző műsor volt, szerintem igen.
1: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
3: Nem, nem, az előző
5: nem. Ugyanaz.
3: Ott te pont ott voltál. Nem volt ott?
1: Az atomenergiáról nem beszéltünk.
0: Fosszilis energiáról van szó.
5: Nem, hát a fosszilis energiákról.
1: Arról sem beszéltünk.
5: Volt a szó, nem?
3: Húha.
5: Azt meg egyik fülem se jobb.
3: Aha. Eltérült az adás.
0: Jó, köszönjük szépen.
1: Élelmiszerről, rendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk az előző műsorban.
3: Kérünk vissza
4: Texacóval. Igen, jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ekvadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ős lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdette ítéletet 2014 márciusában egy New Yorki bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New Yorki bíróság március ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, és ez a New Yorki per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelmű befektetési megállapodás, amelynek értelmű befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben lefejezik.
0: Nem, és most nem a fosszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
3: Halló!
0: Halló, szervusz, kedves hallgató!
5: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az terel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami bőrűségesen szemétség, nem?
1: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
5: Akkor értitek.
1: Tehát ki akar bújni a szennyezés miatti kártértés alól, és ez egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
5: Még indiánokról elfeleli azt, hogy elvettük a földeteket, és aztán még egy pertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséges.
4: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
5: Amilyen mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, bazd meg. Most erre ezt tudom mondani csak.
0: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, egy folytatnám egy rövid a műsor most, jó, köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsor időnk, jó, köszönjük jó, szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
1: Igen, pontosan. Tehát,
0: hogy és kényszerítheti bírósági úton.
1: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni, múltkor nagyon érdekesek mondott, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen génmódosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kiköveteleti Magyarországról, vagy például a verespatiki beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a verespatiki beruházást, a cianidos technológiájú verespatiki beruházást.
0: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hőről nem nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan a esély, de azért ez elég el lehet ezt így
3: levonják az EU támogatását.
4: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
1: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például a francia Roquefort sajtra 100%-os büntetővámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntetővámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
0: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor nem szeretném.
2: Még mielőtt erre válaszolnék, úgy átsiklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a, tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk írt egy két oldalas írásában is úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ugye a kukorica piacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
3: Államoknak. Ilyen téli szalámi, azt
2: nem játszik? Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletnagyságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
3: Tokaji a szó, az sem?
2: Az sem. Nem igazán. Ezek a területek. Bár szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ebben a, ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, míg, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
3: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
2: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rám való utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban.

0: érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
1: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
2: Igen, az
0: egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
1: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
0: Sokfajta oka. Tehát az egyik dolog, amit ugye amiután az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelmi tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
1: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő nevetkező.
0: Az egy lehetőség, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
1: Halló, tessék!
3: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
1: Tehát?
3: Hát amit a vendég mondott, hogy a marha hússal hogy manipulálnak, a sertés hússal, stb.
1: Az amerikai.
3: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elmélet a szíven.
2: Igen, köszönjük szépen a készenvételt. Erről mindig az jut eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát a dolog. Bocsánat, egy
1: kis labdákat is kell.
0: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban komolyan befolyásolja.
2: Ezt én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
1: Hát ez téged minősít, Bodi.
2: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy
0: hát sokan van ilyen összefüggés sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszerbiztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ugye ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem beri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
2: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdényai paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag ehetetlen, szóval itt meg az EPR-rel kapcsolatban, hogy olyan szennyezés

0: helyzet, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek azért így felbukkannak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
1: Hát az Európai Uniónak van egy riasztás, gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-fel a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
0: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a Pangasius nevezetű halfajtának a...
1: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagyrészt vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lontalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is a több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
0: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag mértjük, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallott, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor indítani.
1: Ha kiderül, de volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalás sorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
2: Egyesült Államokban nem szükséges. Tényleg nem kötelező, tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert tesznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnökválasztás idején, például Kaliforniában volt egy népszavazási kezdeményezés, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező legyen jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a Pepsi Colát, a Coca, mind egy csomó élelmiszeripari cég, kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, hogy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek. A másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
0: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogatott, sőt, patogatott kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
3: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
0: És ő magában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
2: Én, ami tökotoxikológus.
1: Ez volt az első kérdésed, és amelyről kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt két órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már, igazából még a legkritikusabbak és már pontosabban a leginkább a technológiáit lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen. Ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben alapban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban, rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON 810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
2: Igen, én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Hogy is ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Egyesült Államok, egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi leányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Szóval ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt, tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelsenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, nem, bocsánat, mi van ma kedd? Hétfő. Most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott tavában kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nincs napi renden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciósorozatot, egy 8 méteres trójai falu jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk akciókat. Budapesten a Kossuth téren, a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő megegyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
0: Honnan veszélytek a lovat?
2: Hát ez a földbarátai Európa
0: legyártott ló vagy
2: kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. De szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom
0: szóval pontosan. Nem biztos.
2: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Gamepiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
4: Már most ezek csak gémmódosítottak. Nem gémmódosítottak.
2: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút gémmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a
0: trójai. Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy ilyen...
2: Igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról. Talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormány egyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
1: De Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a hangulatok száma, amelyik...
0: Hát olyan ez volt egy kicsit hasonlítva, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben úgy, hogy vannak erre azért példák a piacon. A
2: ugyanakkor
0: piacon
2: viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mi közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
0: Hát ez nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hát ez egy választott
2: bíróság. Hivatalosan választott bíróságnak hívjuk.
0: Igen. És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
2: Igen, a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzések alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
0: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy azért sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
2: hát ez egy jó kérdés. Valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírásgyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, minthogyha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokról.
1: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, míg az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
2: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra vágunk, dob itt a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
4: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Köszönöm, köszönöm a lehetőséget!
5: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: です
1: よ。
2: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
3: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
4: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
3: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
4: Nincsen önéletírásom.
3: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
4: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
3: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavi liliomot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
5: Bocsánat, hogy szülök hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
3: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
5: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzem, vagy a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat, azoknak jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő kinyel, fajlagosan kinyelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy, hogy is mondjam, gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.

0: Hello, hello, ez itt a Bandita Rádió. Oké, itt vagyunk a Tilosban, sikerült végre helyszínt kaptunk és helyet. Ez a harmadik helyszín, ahol értünk, próbáltuk először a tűzraktárba, utána a Szimpla kertbe, és most itt vagyunk a központban, és végre itt vagyunk a rádió történeti napon, a Bandita Rádió az éterbe, és egyből beszélnek egy banditával. Bandita, hallasz? Vételem vagy? Oké, olyan lenne, hogy rádiótörténeti csomagokat kéne vinni, dokumentumokat Európa több pontjára, egy körfuvart adnék le, tudod írni?
1: Egy pillanat, egy bújt kerülök, egy pillanat, más vagyok, mert...
0: Jó, oké, akkor diktálnám a címeket: Bécs, Zürich, Párizs, London, Barcelona, ezt felvetted, szóljál.
2: És honnan vette föl?
0: Ja, hát a Tilosból megyünk, minden Tilosból jön. Fiú, ez átmentek a címek, az öt darab cím?
1: Vettem, ez van minden.
0: Oké, megvan, akkor rakjad meg, oké, rakjad, és amit leadtad az egészet, akkor hívják, köszi, csá. Jó, oké. Na hát...
1: Leadtam!
0: Ez igen, gyors vagy, fiú, jó vagy. Gyere ide! Vissza! Jó, oké. Akkor föl is vette, és már ki is vitte a futár az összes csomagot, és akkor nagyjából ez így működik, ez a dolog. Ebből akartuk itt bemutatni, demonstrálni nektek, hogy hogy is néz ki a futároknál ez a rádiózás. Rádiós világnap van, és mi pedig az UR3-ról tudunk beszélni, mi másról. Futárok, ebben dolgozunk. Nevezhetjük UR-Hage-nek is, amit két barátom is Amerikában hiába mondta azt, hogy UR-Hage, végignéztek a fekák rájuk, mi az a UR-Hage. Kiderült, hogy rádió ott, és UR-Hage, ugye ultra rövid hullám, és csak nálunk fel, és a fiúknak nem esett le egyből, de minden ilyen sztorik is voltak, sőt régebben még olyan is volt, hogy az antennaállítás szélbe, fönn a Szent Király utca tetején csavargatni, közben a Lackó haverom az nézte, hogy éppen a város pontján hol jön, hol nem. Hát, hogy nagyjából itt hallottuk a délelőtt, hogy a tilososok ott csinálták ezt 91 környékén. És egyből be is jött egy másik kollega az éterbe. És meg egyből rá is nyomtam. Oké, itt vagy, hallasz?
1: Igen, itt már rakom.
0: Oké, akkor keresném a másik banditát, kettes bandita. Kettes banditát keresem. Oké, úgy néz ki, kettes bandita izomból rakja, és biztosan nagy busz beárnyékolja. Hát, ilyen dolgok is megtörténtek velünk annak idején, sőt a mai napig megtörténnek. Igen, úgy néz ki, kijött a busz mögül, és veszi. Jó, oké, hol vagy, merre tartasz? Kezdi megadni magát a készülék. Lehet, hogy egy UR-re halálnak ja, is a tanulja leszünk.
3: Ilyenkor az történik, hogy az URH nem megy föl az átjátszó toronyra, mert nincs elég.
1: Fentről beszáll a bázisra.
0: Oké, Fecske, jöjjön. CBI.

0: Jó, ez itt a Bandita Rádió, Rádió Történeti Nap van a Tiloson, újra itt vagyunk az éterben, és akkor az előbb hallottátok, hogy mégis hogy működik a meló, és már itt is van a futár, meg is érkezett.
1: Megjártad egész Európát.
0: Jó, vagy az egy darab cím, lezsírozva gondolom.
2: Szép jó napot, P7-be.
0: P7-be érkeztem, a csomagot itt tessék átvenni és aláírni. Jó, akkor menjenek.
1: Ennyi?
0: Ne, most vagy most csapunk a lecsóba.
1: Hát igen, most kell aláíratni, tudod.
0: Így van, URH történeti legendák jöhetnek. Vidagyi, hát ha jól tudom, te is használtad az URH-t. Milyen nagyszerű élményed és sztoriaid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát igazából azért más úgy dolgozni, mert egyszerre, tehát így nem vagy a munkatársaiddal, de mégis, mert egyszerre hallgatsz, mit tudom én, 15-16-18 embert.
0: Igen,
1: és, és ha esetleg, amúgy nem lehet rajta beszélgetni, ugye, mert ez tilos.
0: Zenét sem lehet rakni sajnos.
1: De hát azért előfordul.
0: Hát műszak végén már minden előfordul.
1: Na, és igazából olyan, mintha egy rádió lenne a váladon egész nap. Tehát megy a néha nyáron például, péntek délután, amikor már mindenki hazament.
0: Röpködnek a nagy dumák.
1: Igen, és akkor jönnek a régi sztorik, meg tehát tényleg olyan, mint egy rádió.
2: Nézd oda, mekkora finom cici!
1: Például.
0: Marcell, már kifújtad magadat, nagyon gyorsan teljesítetted azt az öt címet. Neked ez az URH-zás mennyire? Tehát tényleg, hogyha szomorú vagy, akkor feldob, mert
2: én ott megmondom őszintén, hogy ha a URH nem is lenne, lehet, hogy én se lennék.
0: Az emberek
2: ne,
0: az
2: most ezt érted, hogy mire gondolok.
0: Hogyne. Hogy ne erre mondanám azt, hogy régebben még a Szent Király utca irodában volt ilyen, hogy elhajoltál mondjuk a Rákóba, akkor így mondták, figyelj, akarsz aludja az irodába. A tudatlan, az fölment aludni az irodába, és nem tudta, hogy akkor még csak 6 darab URH izomból töltődik, és 6 darab URH-nak olyan frekvenciája volt, hogy nem tudsz aludni semmit. Rázárták az ajtót, tehát reggel 8-kor tudták kiszabadulni. Ez is például az URH-zással kapcsolatos jó kis sztori volt. De hát rengeteg ilyen volt, hogy például hallod, esik az eső. Kitartotta ő is az URH-t az esőbe, megmutatta, hogy mennyire esik Kőbányán a Gellért-hegyi futárnak, és akkor már is kidélt, hogy ott is az eső. Ezt a főnök annyira tolerált, hogy szólt neki, hogy hívjál föl, egy hétig le vagy tiltva az URH-ról. Ilyenek is voltak, ez jó pofa sztori. Esett az esőre.
2: Örültünk neki.
0: Örültünk neki nagyon.
2: Mindig, hogyha láttok egy olyat, akinek zacskó van a mellén, akkor azt gondolhatjátok, hogy mi. A rádiót le kell védeni mindenféleképpen.
0: Igen, az esőnél probléma szokott lenni, ilyenkor olyan a parkoló cetli, az acsi.
2: De aranyosak azok, amikor Mikulás. A műtősapka.
0: Így van.
2: Isteni.
0: Igen, igen. URH-zás, hát URH-zás, rádió történeti nap. URH-val, nem tudunk egyszerűen lejönni a témáról. 8-as URH van itt éppen nálunk, a 8-as és a 19-es, hát itt már nagyon nagy számok vannak, mondom, valamikor csak 6 darab volt, és azután volt az, hogy volt egy kis fejlesztés, és sikerült megvásárolni ilyen, olyan, mint a BKV-soknak volt, meg a rendőröknek. Na, onnantól kezdve egyfolytában az volt, hogy mindenki bújt az íróasztalán, amikor beléptem, mert vagy rendőrnek néztek, vagy azt hitték, hogy puska. Ilyen is volt még, aki nem tudom, esetleg volt egy Bencédi Zsolti haverom dolgozott a cég, de rendszeresen az volt, hogy bement és már húztak is le az kislányok az asztal alá. Nem azért, de azért lehúzták a fejüket, mert puska, mi van nálad, mi az? És URH, csókolom, a csomagért jöttem, én csak a futár vagyok, ne tessék bántani, ide tetszene adni.
2: Hívott ja? A rendőr?
0: Jó van, jöjjön be. De azok a rádiók nem is működtek annyira fényesen. Mindegy, leletek cserélve, most már nagyon profik vannak, és most már az átjátszó nem is az iroda tetején van, ha jól tudom, bár lehet, hogy most az új iroda a helyén, mindegy. És a Lónyai utcán volt egy olyan, azért nagyon emlékezetes volt, november volt, tornádó, Gyélaci haverom, aki egyébként alpinista, izomból fölmászott a tetőre, és hát átkötött az antennát. Tehát úgy képzeld el, hogy áthúzta a szembe lévő háznak a tetejére az antennát, ő saját maga, és közben lenni imádkoztunk, hogy Laci, ugye nem fogsz leesni. És Laci, dehogy. Tehát alig várta a feladat a fiú, hogy végre bizonyítsa, hogy mennyire ott van a toppon. Hát ott volt a toppon, már átkötött, és már délután gyönyörűen adott is a dolog. Igaz, egyszer belevágott a villám.
2: Laci még mindig mászik.
0: Azóta is mászik, amióta belevágott a villám.
1: Visszatérve a rádiótörténetre, meg rádiótörténeti napra és azon belül a Tilosra, hogy elmondjátok a Tilos az vagy a Tilos rádióval kapcsolatos első élményeteket?
0: Igen, elmondom. Hát én majd nem tagadom, könnyes szemmel hallgattam a délelőtti beszélgetést, amik itt a hőskorról beszéltek az emberek. Hát tényleg fantasztikus volt, sajnos ugyanúgy nem. Az a feeling jött vissza, ami akkor a 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Ez nagyon, nagyon szép volt, mindent meg lehetett próbálni, teljes káosz volt, hallott káosz, káosz captain. teljesen, és mindent meg lehetett próbálni, hát ez most már nincsen, és ez a nagy vállalkozó kedve, amikor tényleg mindenki 0 forintért menjünk, csinálni kell, mert ott kell lenni, hát talán a kritikám ez kicsit hasonló, de a Tilos Rádió az első élmény, ez mindenféleképpen az volt, hogy az A-ba az így ment, hallod, ha hallgasz Tilos Rádiót, az ilyen menő dolog, független, kalóz, és ott van nagyon, és akkor tényleg alternatív vagy, és underground, hogyha azt hallgatod. És egyszerűen nem lehetett kizárni, föl kellett menni valakinek a lakására, az éppen az időben, ott csavargatni, megy, jön, hallod?
2: Kazettára.
0: Ez az, és gyönyörű volt. Hát mondjuk igen, a legjobb zenék azok onnan jöttek le, az biztos. Tehát ez az Ange Brigade, vagy a Kondios, ezeket csak onnan lehetett beszerezni annak idején. Ha csak nem, mondjuk az A-ban nem ismerted fönn a DJ-t. A Lakit vagy a Palotait, és nem súgtad meg neki, ha hallod, adnál kölcsön létszik, mert akkor még azt hiszem, ők is kazirul dolgoztak erősen ott. Szóval nekem ez volt az első tilosos élményeim, és gyönyörű volt. Kicsit gyenge volt a minőség, de ott volt, hogy hú, mennyire függetlenek vagyunk, és nyomjuk, és tényleg a hatalom kerget minket, és mi is támogatjuk őket, hogy hallgatjuk. Ez fantasztikus volt. Neked, Marci?
2: Nekem is fantasztikus volt, képzelheted.
0: Ja, igen. Akkor már csak a Vidát tudom megkérdezni.
1: Hát én igazából, ahol laktam, Keresztúron nem jött a Tilos Rádió, tehát kazettán jutott el hozzám egy-két kazetta, meg hát ez mit tudom, ilyen 10 évvel ezelőtt.
3: És mit voltak ráírva ezekre a kazikra? Mert így
1: semmi.
3: Tilos. Ez volt egy Tilos Mix, vagy eszint?
1: Semmi.
0: Tilos Mix, semmi. Az hányházi parti előkerült több lakásban. Nézd, egy kazi Tilos Mix, rakjuk be, vajon ki játszhatott rajta?
1: Van egy, amire emlékszem, az már is nincs meg. Amit szerintem a Bal Bálint csinálhatott, és emlékszem, ezt nagyon szerette. Tehát így visszagondolva most valahogy bele tudnám összekötni azt a mixet. Meg hát bulikba jártam én is, de aztán egy időben nem, aztán utána megint, és aztán megismerkedtem a Szolid Sanyával, és vele följöttem egyszer, ilyen 2000, vagy 99 nyarán, vagy nem is tudom, valahogy így arra felé. És akkor költözött ide a rádió, mert a Podmanickibe vagy nem mentem föl soha, mert nem értem rá, és ide jöttünk ki az udvarra, akkor még fönn volt ott a lukba. Tehát nem, ez épült.
3: Ezen a szinten most?
1: Igen, ezen a szinten, csak kint.

0: rögtönözni. Hát persze én is levettem azt, ami szólt, érted? Szerintem mindenki megcsinálta már. Meg múltkor a legnagyobb, aki ugyebár a Bandita rádióban, amikor elkezdtem lemezeket hallgatni, úgyhogy föl volt tolva a pótméter. És közben egy ment a szöveg, és nem is tűnt föl nekem, és már a harmadik lemeznél így a másik stúdióból integettek át a Badi halék, hogy mit csinálsz? Mit csinálsz?
1: Milyen jó, hogy át tudnak integetni a másikból.
0: Ja, de tényleg.
1: Ez is például emlékszem, a Podmaiszkében ott ez nem volt, ugye ott egy helység volt. És kábelhegyek, tehát az elmondhatatlan, ami ott volt. Tehát én emlékszem, hogy amikor oda fölmentünk.
2: Mikor keveredtél oda először?
1: Fú, nem tudom, talán így a Totoja klub keretében, tudod, a szombat éjféltől, ugye? Szombat éjféltől ment, nagyon keményen raktuk a hip-hopot. Tényleg, Mangesz és mindenki, IMMC ott volt, erősek voltunk, és ott volt az, hogy nézted, úristen, mennyi kábelember, és hol van a vége, és akkor keressük meg, mindig volt legalább 3-4 ember, akik innen az előtérbe ismerted, és jó régóta nem találkoztál, vagy éppen tegnap reggel váltatok el. Rengeteg arccal lehetett találkozni, de emlékszem azt, hogy fölmentél a Podmaiszkére, ott biztos megtudod, hogy hol van buli, hol lehet elérni ezt és ezt a srácot, hol lehet jó zenéket beszerezni. Az egyfajtán ment a Podmaiszkére, az nyitva volt az ajtó, az fantasztikus volt. Ja igen, ráadásul még egyszer olyan is volt, hogy elhívtak minket a zenekarra egy péntek reggeli műsorba, 9, vagy akkor 9-ig volt, vagy talán mindegy.
2: 10.
1: És 10-ig, és akkor 9-től voltunk 10-ig, mert eleve az odaérkezés jó pofa volt, a velkei haverom az teljesen magánál volt. Egy üveggel landolt, egy üveget a sikőt ledobni ott a belső udvarba. Tehát egyben egy ilyen káosz volt, megérkeztünk, és nem azt mondták, hogy kik vagytok ti vadállatok. Gyertek be, most ülj a mikrofon elé, ember. Látta, igen, meglátta, hogy most tud belőlünk jönni még a dolog, még egy óráig aktivizálva vagyunk, aztán már kevésbé. És hát az fantasztikus volt, amíg Ferencvárosi Kábel Televízió be is telefonált, hogy mindenféleképpen kell neked a zenekar, mert annyira káosz. És csak ez volt a zenekar, mikor alakult? Figyelj, nem tudom, nekem kedvenc zenekarom például, de az anyámik elutaztak Balatonra, és akkor most nem tudom, a Ladát is el kéne vinni szerelni, egyébként megbiciklizünk. Jó, következőként csak a hülyeség, és a legvégén az volt, emlékszem, hogy jó van, akkor látta, hogy kezeltetlen, akkor mondta a srác, hogy figyelj, az utolsó 5 perc a tiétek, azt, amit akartok, az megy be az éterbe. Ekkor Rudi haverom fölé hallott a mikrofonnak, és azt mondta: emberek, menjetek ki az utcára, szedjétek fel a macskaköveket, és anarchia. És egy ilyen 3 perces anarchia kiabálás, és a srác füligért a száj, és így köszi, meg volt az adás, jók voltatok. És így néztük, hogy na, ezt itt lehet.
2: Mindent lehet.
1: Igen, tehát csak az volt, akár mentük, hogy semmit, okos. Ott meg tessék, csináld. Szóval Tilos az nagy élmény mindenféleképpen.
2: Jó, ez itt a Rádió Történeti Igen. Nap, és annak is mondjuk így kb. A vége felé érünk, és a jövővel próbálunk mutatni. Itt van egy CD-n egy összeállítása a Rádió Territories második fordulójának a résztvevőitől, a kalózkodás kis rádióadókról. Köszönöm a Bandita Rádiónak, hogy mégis bejöttek.
0: Hol van az a CD?
2: Lassan bekészítjük majd, hogyha egy zenét feldobsz akkor utána. Tehát ezt az adást fogjuk hallani egészen este 8-ig.
1: Ez a jövő?
2: Hát jelen.
1: Ez a jelen? Jelen.
3: És mutat valamerre?
2: Hát a jelen az mindig a jövőben mutat. Vagy hát a jövő hívásának próbál megfelelni. Úgyhogy egy kis zene, Tilos Rádió és Rádiótörténeti Nap, lassan végezérünk, akkor tekintsük meg, hogy mit is csinálnak a Rádió Territories 2 résztvevői.
1: Rádió Territories.
2: Közbandita Rádió.
3: Azt hittem, hogy bejön a füles.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Verset akarunk mondani, emberi hangon, jó magyarsággal. Közben sokféle technikai és ejtésbeli hibát követünk el. Mi ellen tiltakozunk? Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, a hangos lélegzés ellen zavaró fújtatóként kíséri versmondásunkat. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Most ugyan jól lélegeztünk, de a soronként vett levegővel széttagoltuk az értelmileg egybetartozó részeket. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Ez a helyes lélegzés. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, most rossz szokásként vesszőnél felvittük a hangot. Beszédünk éneklő lett, hanglejtésünk magyartalan. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez is rossz, mert hangunkat még kérdőmondatnál sem visszük fel. Lehetőleg egész mondattal kérdezünk. Így. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Sokszor egybe mossuk a névelőt a főnévvel. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Helyesen. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Olykor agyon hangsúlyozzuk a verset. Ott essem el én a harc mezején. Jól. Ott essem el én a harc mezején. A nagy hang nem jelent egyben nagy érzést is. Különösen kirívó ez lírai versnél. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Fokozás és erősítés. A középhang fokozatos emelése és erősítése fölfelé. Nem áradott meg a folyó, megúszza bármi kis hajó, de túl makrin és detreszász, gond nélkül vigad éjszakáz. Itt a kehely, igyál, kocincs, huntól ne félj, hajója nincs, cseng a pohár, és száz halom, egy messze döngő vigalom. Fokozás lefelé, az elért magasságról való fokozatos visszatérés. Itt a pohár, igyál, kocincs, a hún elült, hajója nincs, makrin kiáltja, töltsd belé, míg detre járja két felé. Ne bizakodj el, detre szász, te római jobban vigyázz, tánc és ital megárt, ha sok, kerted alatt a
farkasok. Visszafogott, lelassított tempó olykor ritmizálva. Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban, aszfodéloszok között, hol aszfodélosz meg sem moccan, gyászva nem bókol gajjával, mákvirág szirmát nem ejti. Gyors tempó! És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. Hangsúlyozott verszene. Ültem bent a két fiammal tűzvilágos pamlagon, jött az este barna koldus, könnyesen jött és vakon, őszi zápor dobverése peregett az ablakon. Külön hangsúly nélküli hegzameter adta verszene. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én.

A pásztor tűzvég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő rendiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, nem terem ma párja hetet hét országon, ha most feltámadna, s eljönne közétek. Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogást, parittya köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek, látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt sarkantyúját. Első ének. Ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kutágas hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kérdez. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öregföldnek vérit most szíja. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bőgölyök hadával háborúra kelnek. Befelült lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik állán. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna a határról. Azt hinné az ember élő tilalomfa ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Ládd a többi horkol bogja hűvösében, nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az útat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hamvas útat véges végig méri. Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél, büszke fegyvercsillag, büszke hadseregkél, és amint seregkél szürke porködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak nézz, előre hajolva, mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Menteké tatárra? Menteké törökre, nekik jó éjszakát mondani örökre? Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja. S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik. Mert vitéz volt apja, György is, Árnok bátyja. A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja, s míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyudvarban.
Itt van immár a had Lacfi Nádor hada, itt kevé hadával Lacfi Endre maga. Télcegen megűli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját, és utána nyalka kolcsagos legények, tombolván alattok cifra nyergümének. Nézi, Miklós, nézi, dehogy viszi kézbe, hogy a szeme is fájjon erős nélkül. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén csak amúgy félvállva. De Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Parasz, én. Emígy füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán, a róka lelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én paraszt? Én? Amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, hosszan, egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. S mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtott szám. Nádor ispán látja Toldit a nagy fával, és elámul rajta mindegész odával. Emberez magáért, Lacfi mond, akárki. Nos, fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki. Vagy kitartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amelyel mutatja e suhant az út. Szégyen és gyalázat zúg morog mindenki. Egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki. De ki vín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és ki vín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kösön ki Toldival, ha drágas, nem megint előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszavívva. Elvonul a hadnép hosszú tömött sorban. Toldiról beszélek az egész nap. Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygó. Egyik így szól, bajtárs, miért nem jössz csatára? Ílegénynek, mint te, ott van ám nagy ára. Másik számva mondja, szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te is ott maradtál. Elvonul a tábor, csillapul morajja. Ezt a szél elhordta, az a portokat. Toldi meg nagy búsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze rengat. Mint komor pikájé olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása, mint a sértett vatkan, fú veszett dühében, csak nem összeroppan a rúd vaskezében.

0: Бенце. Федверен на кризі гордозую. Підєлме з собом рот. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgass meg ezek szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső anyag. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hála. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szólt. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valam. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék, s tudja Isten, meddig lehettem boldog. Nincsen az élethez tovább, amikor jön. Aki volt, régen itt pihent hűvös. Kardomon sötétlik három évi rozda. Róla ellenségvér soha el nem. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának énre jár. Nem kell a kalász, a hőnap megér lelke. Jobban kell a burján, aki azt elvált. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indulunk meleget. Néki már a földön minden olyan vagyok, néki én leroska hideg hajlom. Sírom ezt. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el meg. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jele, csak amivel áll. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Van körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem, és azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök? Nem ért a szórunk? Hol az a talján? Most jöjjön erejét kifogtatni. Adlán, vagy talán odébb állt az ország címerrel, végyelve, hogy ahhoz jut, hogy könnyű szerve. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoklap el nem nyeli nyáját. Nem elég, hogy szabad címert agyarátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogasd ki szépen őket szegélyt. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is, őrzsöljétek egymást, kasvusi on raikannut. Finlänyt käällä öräin, finlänyt miigetsel. Miirt ne lenne fiines väär koputta fedver. Ne buusui, ne öösyi kenäräst simbora. Äätra miignäkinkö viinast on nyt njara. Vuutan määr holottis, ne miirsiim hud iile. Äärumiivi kolni äärt välimma liile. Must iilni okon, bäntse poitääks iilni. Into hud jos ember jouvilaagaa tiili. Int must, esto käämsäät elvetemo kundu. Hääromesten dyymnek juu itsokäät mundu. Von miik häätrot olen, vaid hääröm sur hääröm. Poitääs uu osukhus os örömet väät.
1: Mien aalum vult ez, kuj määr meg is holtum. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élem. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellen. Ha zsémbes, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt, elmezett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, tehát minek? Nem igen van miről, holna. Nem vagyok örökös, csak egy hű cserébe, azt kötöm szívemre, meg a magyar népet. Szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna sémán, ha jól megfaragja? Nehezebben!

Vörösrébék. Vörösrébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, már mint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja. Kár volt, kár, esmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, esmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Ken meg köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, esmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Meszejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, esmadár. Háborúság házi patorattól kezdve van elég, de nem halljuk a szomszédba. Pörge Dani tűri még, a bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár, esmadár, asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked, varjú azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem volt kár, de mint varjú visszajár. Esmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul, bujdosásnak keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja. Kár! Esmadár! Keskeny a palló kettőnek! Nem térhet ki a Dani. Egy billentés. Lent a vízben nagyon csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár, esmadár. Bujdosónak kín az élte, reszkett a levélzörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, megállj görög, varjú mind kíséri, kár, fennakadsz, te szép becsár, esmadár! Most ebédre hollók várjak, sereges tilaki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam! Fekete volt, mint bogár, asszonyot sír, még vörös rébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül. S kinek ő azt mondja, kár, nagyba él.

Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepül. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ül, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kent meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Más szó is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányod, e nézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön át a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú, azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen. Útnak indul, bujdosásnak. Keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja, kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek. Nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül. S kinek ő azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár.

bárha piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíves hajog érte. Hiszen azt se tudja, éle, ha levaljon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára, s karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne piroskát hozná, csak egy olyan szűzet kihasonló hozzá, mint hiába. Hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árok szegé. Oda benn a fák közt, Toldi megpillantott, valami keresztet, s domborodó hantot. Átlépi az árkot, csak kicsi ugrással, látja kereszt kettő, az egyik írással, a másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt az előtt a fű. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska. Zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, még vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mint mikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy, hiszem erős hittel, oda vársz, meggyógyítsz boldog szeretettel. Addig soha e szív asszonyt ne ösmérjen, fogadom, s megállom, Isten úgy segéljen. Most kele, négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felránt a tövestül négy fiatal füzet, ezek árnyékolják az Apáca szüzet. Hogy látta-e mindezt a kolostor népe, ki tudja, hisz ennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ösmerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza, piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját, együtt az Anikó vidám készfogóját. Nagy faluba másnap és lesz halontára, készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt tudom meg is ülik, meghív a reája mind akiket illik. Toldi felajánlá tág palota házát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát, mellette a szalmát felrakni kazalba, három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan egy napra gyűlt is a vendég, és három vármegye lett. Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, hát még a hívatlan, ki ha szépen múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy, de ha békén hagyják, szótlan az asztal főn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, mulatság, hogy a mennyasszonyt is rendre megugrassák. Majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesicsalfa szemmel, kit hívjon, ne hívjon. Csókra nász, nagy uram, ne csak mindig vívjon,
Mondom én, Montoldi, férfi kell már ennek, olyan asszony ez kit, jó, ha sűrűn vernek. Csókra magát mégis, táncra is elszánta, halkan, öregesen, násznagyosan járta. De a mulatságnak már vége szakadjon. Toldi a háznéppel magára maradjon. Hadd rendelje el, hogy ki hajszra, ki csára, anyja nagyfaluba, ő maga Budára. Kobzos a várkastélyt Anikóval bírja. Nevét maga míg él, szalontárul írja. Ha fiok lesz, az már György legyen és Toldi, anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt. Gyarapodott névvel 300 esztendőn át mindenik évvel. Nem is hagyta Miklóst homályba borulni, a nagyfalusi és szalontai Toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett. Zárt sisakon, spajzson, kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdú. Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak, könyvbe sem olvastam, nem is tudakoztam, csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve, kórral, bajjal, most mikor ag lettem, hajam is fehérül, ím hol a bús ének, Toldi szerelmé.

kozmopolita költészet. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jegy. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, honnyát, istenit. Zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt, kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal, inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egymagából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondolt, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönketném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Osszián, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmóniám. Civilizáció.

ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s víz csap a csupa szöllőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni, újjaj, meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak a csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulátlan párnánk, s mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi!

Jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk 100 fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, olyaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehult, sose hajt ki. Olyaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akik én ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja, száradt tőke, unt tavai vendég. Nekem már a tavasz is ellenség. Csak visz rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell.

Popovic. Uns ist da was gesucht. Elsen gibt es uns in Poroschkin. Megfüllet már hűse a pincének. Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb tőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen testek haltnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befőzte. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng. Paplan alá hajtsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó érkezőre. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a térnek. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sosem. Lombom, ami lehúlt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a parda, a tavasz sárvize elsütött. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elsütött. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rúság, rémült szemem csókkal eltakar.
hogy jaj, meg kell halni. Meg

mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíven nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, ha mesélte, vagy azt, hogy ott legyél, így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat testén, hadlásunk át magunkon itt ez estén, párnás szavadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szél, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény kosztolánit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rág, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy Európát.

Részletek Mélius József Elégia Attiláért című költeményéből. A háborúk tüzére vettettem, és nem volt fegyverem, és ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett, 40 fokos hidegben, síri csendben, mert háború volt, és nem volt fegyverem, és húsa fosztott füstös lócsontot rágtam kidüllett szemmel. Háború volt. Háború volt. És víz nem volt. És viszeletemmel mosakodtam. Háború volt. És két hónapig sárga répa leves üres lőrét ittam. És olyan színűek lettek kiálló bordáim és hólyagos tenyeremen a szafatokban álló bőr repet hajszáló szemgolyom, mint a jaffai narancsa szemétdombom. Háború volt, és a napi mindhasár negyed fekete kenyeret úgy szabáltam, mint az éhen haló állat a fekete földet.

0: Mikäs esu tää?
1: Kääntä karua.
2: Joo.
1: Kääntä karua.
3: Sanyi, otesz és vorek.
1: Kääntä karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Tettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak végig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyük úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szúrná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Már hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelni. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegben mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, pej, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig melyen a varjú, úgy felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte valónak. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estén. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegben mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Húrkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát,
foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől délig, déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

0: Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útra kerett a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak ment, mendegélt. Egyszer egy fapa ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak. Az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljünk. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergestől. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indultak útra. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palotája. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király szín elé.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma reggel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szor nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. Felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és... Még a szája is tátva maradt a csodálkodástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé. Látni kívánom. Így is tett. Oda mentek. Bekopogtak az ajtón. Mikor bejjebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa színarangból van. Még az asztalok és a székek is. Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legény meg csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét, és hopp, tányér, pohár, kés, villa, egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrényre egy dobozba teszi. Nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűt, és próbált tett. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt mondanám teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el.
3: Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként kutyástól, macskástól az utcán. A kastélynak meg hűlt helyen. Mennek röpő este a király elé. Láttál, felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén perel az utca. Még parancsolom, hogy fogják még és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végen, akárhogy is, kerítsétek el. A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templom tér közepén. Míg a barátok és plébánosokat elítélte, jól mutatták a templomban, a kutya meg a macska útra kerek. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta,
4: semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
4: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
5: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
4: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észreveszek, majd meglásd, eléd vettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észreveszi ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osti, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
5: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
4: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Nem hallgass ide. Ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Nyugovóra kértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bántok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant és a kutyához szaladt.
4: A gyűrűt egy látikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a látikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
4: Ide hallgass.
0: Mondja az egérnek.
4: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
4: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy piciri kis lyukat rágtak rajta.
4: Hívd ide a legeslegapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Nagyon lassú. Húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszállt. Egereket meg békén. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
4: Jó, édes hős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja, de a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszok a partra.
5: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
5: Elejtettem a gyűrűt.
4: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
4: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Há, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, kutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg embert. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Há, a gazdájukat! Éppen gyóntatták, és az utolsó kenetet adták fel neki. Akkor azt mondja a macska.
4: Ide figyelj, te kutya! Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg. Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: meg a 12 varjú meséjét. Mikor volt, mikor nem volt, volt valamikor a kerekvilág kellős közepén egy kicsi kertben. Abban a kunyhóban élt egy szegény özvegyasszony 12 fiával és egyetlen leánykájával. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani őket, hiszen száraz kenyér is egyszer akadt az asztal fiában, másszor nem.
1: Éhes vagyok, édesanyám.
2: Kenyeret adjon, mert megéheztem, édesanyám.
3: Hát koplarásra szánt bennünket?
4: Kis száraz kenyér nem sok. Annyit se tudok már összekaporni.
1: Éhe, harmadnapja színén se láttuk ételmet.
4: Szememet veri ki az ég.
2: Kenyértány csak akad.
4: Nincs. Mit tegyek, édes
1: fiam, ha nincs. Az csak szó. Mi meg igazán éhezünk.
2: Bizony, hogy éhezünk.
4: Uram, atyám, bocsáss meg a bűnömet, de már inkább változtass valami állattá őket, mint sem ezt a kárállást hallgassam.
2: De ha egyszer éhesek vagyunk, ne mondja, hogy
4: nem bánom én, ha varjúvá is.
0: Halljatok csodát, mi történt. Abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott. Hús! Kirepültek az ablakon, s úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna őket el.
5: Elvette a nincs az eszemet, hogy ilyen bolond beszédre nyitottam a számot.
4: Nem maga tehet róla, édesanyám, hanem a szükség. Ne sírjon, na. Ne sírjon már, ha mondom.
5: Bizony sírok. Milyen anya az, aki így veti el a gyerekeit magától? Ha egy falásnyi kenyeret adhattam volna nekik legalább.
4: Miből adott volna, ha már a csücskit is feledték régen? Nem hallgathatom a sírását.
5: Ne hallgass!
4: Nem nézhetem tovább.
5: Ha neked nem fáj, ha nem keseregsz.
4: Elmegyek inkább, világás, addig vissza se fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom.
6: Jaj, dehogy még. Lányom, dehogy még.
5: Ha már 12 fiamból kifogytam, legalább belőled ne futjam.
4: Visszajövök én. Bizonyosan visszajövök. Ne féltsen engem.
5: Kislányom.
4: Mennem kell. Ne keserítse az utolsó percet.
5: Jó.
0: Ment, mendegél talán, heted hét ország ellen. Míg nem egyszer egy nagy rengeteg erdőbe nem ért. Abban a vége széle nincs erdőben, talált egy kicsinke kunyhót, oda belépett bátran.
4: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
4: Jaj, lelkem, öreg anyám! Én a 12 bátyámat keresem, akik varjúgépében elrepültek hazúról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Ha elrepültek, majd visszajönnek. Kicsi vagy te még ahhoz, hogy a világba kószálj, őket kurrentál.
4: Azám, de édesanyám otthon kísírja utánuk mind a két szemét.
7: Hát, az már más. Ha nem segítséget tőlem, ne várj, magam sem hallottam hírüket. Na ne sír, lányom. Várj csak, figyelj rám. 7 napi járásra túl ezen az erdőn van egy sötét nagy sűrűség. Abban is még 7 nap, 7 éjjel úttalan úton kell menned, akkor találsz egy szakasztott ilyen házacskát, mint az enyém. Kidült-bedült ajtaján kapogtas, ott lakik a néném. Ő talán segít rajtad.
4: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, máskülönben felfaltalak volna. Ugyan hogy kerülsz ide, hogy még a nap sem világít?
4: 12 bátyámat keresem én, kedves öreg anyám, akik varjúképében kirepültek hazúról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Rossz helyen keresed őket, te lány. Ebbe a sötét sűrű rengetegbe nem igen tévednek be a madarak.
4: Azám, de...
7: De?
4: Voltam én már másik rengetegben is. Másik kunyóban is. Ott mondta egy másik vénséges vén anyu, hogy kegyelmet majd eligazít. Mivel ugyan nénje neki.
7: Ha ő mondta, akkor úgy is van.
8: De a bátyáidról akkor sem tudok, mert látod-e, ebben a szálerdőben még Rigó sem kerülközik. Hát még varjú.
4: Jaj, árvos.
8: Na, mondok azért neked valamit.
4: Hallgatom, öreg anyám.
8: 9 napi járásra ettől az erdőtől találsz egy rengeteg nagy vadont. Abban a rengeteg nagy vadonban 9 nap, 9 éjjel kell menned. De egy szemhújás nem sok, annyit sem pihenhetsz.
4: Igen.
8: Akkor a 10. napon ott rálelsz a nénémre. Ő majd megmondja, mit tegyél, és hogyan.
4: Adjon Isten, kedves öreg anyám. Sok lesz magának az a nagy kazan rőzse. Adja az én hátamra. Talán jobban bírom.
9: Köszönöm a segítséget.
4: Nincs mit.
9: De ugyan mi szél hozott erre? A rablók tanyája, zsiványok menedéke ez az erdő. Nem félted az életedet?
4: Ugyan mit féltenék rajta? Ugyan mit vehetnének el tőlem?
9: Eredj haza, amit tehetes, ami késő nem lesz.
4: Hogy mehetnék a 12 bátyám nélkül? Őket keresem.
9: Itt ugyan hiába, ha csak nem haramiál.
4: Jaj, dehogy. Varjú képében repültek el hazúról, és azóta keresem a nyomukat.
9: Egy magadban? Ejha.
4: Egy másik erdőben egy másik anyu azt mondta nekem, hogy kegyelmed a nénje neki, és bizonyosan eligazít.
9: Ha ő mondta, hát jól mondta. Látom a bátyáidat napra nap. Itt repülnek el a kunyhón fele szörnyű károgás.
4: Megvárom őket, s futok utánuk.
9: De így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. Hanem adok neked egy nyírfa seprőt, az odaér veled. Csak annyit mondj, hip-hop, ott legyek, ahol akarok.
4: Indulok már is!
9: Várj! Jól vigyázz! Igen, csak elvadultak azok a varjak. Bújj el a sziklavár legkisebb kamarájába, és addig nem mutatkozz előttük, amíg nem ettek, ittak. Mert a fáradtan éhesen bukkannak rád, 1000 darabra szaggatnak, mielőtt megszólalnál.
4: Nem olyanok az én bátyáim.
9: Ihol egy könnyen gyúrt cipócska eszted eléjük. Ettől talán megenyhülnek.
4: Köszönöm a szívességét.
9: Ne köszönj semmit. Fogadd meg a szavam. Most pedig kap magad, s eredj.

0: de barátságtalan, de félelmetes ez a vár. És mennyi arany, mennyi drágaság mindenfelé, mint egy zsivány barlangban. Jaj!
1: Üres a vár, egy falás ennivalók sincs.
2: Kár. Hogy lehettetek ilyen gyávák? Most aztán zsákmányért értünk haza.
3: Puskával lődöztek ránk, attól ijedtem meg.
4: Attól ijedtünk meg.
5: Igen, attól ijedtünk meg.
6: Aki minden szellőfogintásra megijed, soha jól nem lakhatik.
2: Megérdemelnéd, hogy szétszaggassunk és megegyünk.
3: Ne bántsatok.
7: Ni!
8: Itt egy cipa!
2: Ide vele!
9: Nekem is!
3: Nekem semmit se hagytok!
6: Ne, egy marzsa!
4: Én is itt, ha nem várjatok csak! Hogy kerülünk ide ez egy cipa?
7: Az a...
2: Halál fia, aki a varjúvárba merészkedik.
3: Akkor ő meg, édes bátyám! Mert én merészkedtem ide. Hugocskám!
2: Hugocskám! Miért jöttél ide?
3: Édesanyám nagyon nekibúsult, amiért varjúvá lettetek. Útnak eredtem, hogy megkeresselek titeket, s lám meg is találtalak. De többé el nem válunk.

0: A nyírka seprű a 12 varjú húgát, s reggelre haza is érkezett. Hely, megörült az özvegyasszony, mert azt gondolta már, hogy a lánya is oda veszett, s magára maradt, mint az útfőnyika. Vett hamar egy végvásznak, kiszabta 12 inget, 12 gatyát, felhasította az ujját, s ahogy folydogált a vér belőle, azon mód tűbe húzta, s meg sem állt a keze, vart éjjel-nappal. Jöttek a szomszédok, faggatták, ugyan mit művel, de ő nem szólt, még az ajtót is bezárta előttük. Hanem mikor már alig egy pár öltés volt hátra a 12. ingből, felzúgott a falu, betörték az ajtót.
1: Boszorkány vagy te, lány! Láttam, hogy seprűnyéren érkeztél haza. Velünk jössz a bíróhoz!
2: Semmit sem érthettem, szomszéd bácsi! Nem vagyok boszorkány!
1: De bizony az vagy, égetni való! Tulajdon édesanyád vérét folyatott. Lám már jártányi ereje sincs, még a tű is kiúlik az ujjai közül.
2: Ne bántsa rájön, szomszéd.
1: Nem hagyom, hogy elemissza az anyját. Biztosan ő pusztított el a bátyjait.
2: Dehogy ő. Éppen ő akarja megmenteni.
3: Hallgasson!
2: Végünk van, ha elárulja a titkot.
1: Aha, titok van itt. Könnyítsen a lelkén, szomszédasszony. Másként visszük a lányát.
4: Három öltés van csak hátra. Három csepp vér kell hozzá.
1: Fehérkent, mint a patyolat, azzal a három cseppel az élete is oda lehet.
4: Az se bár.
2: Itt vannak. Megjöttek a fiaim. Ide a varró tűz.
1: Dehogy jöttek. Egy csapat varjú szállt a szilvafára.
2: Hajtsa be őket, bátyám, és csodát láthat. Csak annyit várjanak odakünn, amíg egy ember inget gatyát húz magára. Öltsön, édesanyám. Egy, kettő, három.
5: Megjöttünk, édesanyám.
6: Köszönjük, hogy tulajdon vérével váltok.
2: Ó, édes fiaim! Meg így csak sírt, édesanyám!
0: Sírt az özvegyasszony, de most már örömében. Jött az egész falu csuda látni. Aztán egy nap múlva, két nap múlva visszament a 12 fiú a sziklavárba, onnét elhozták a temérdek kincset, amit varjú életükben gyűjtögettek. Volt ezentúl kenyér, de kalács is, hogy még a kutyának is azt vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Hallottátok már a Székely Menyecske históriáját? Nem? No, akkor figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az Óperencián innen, volt egyszer egy gazdaember, s annak egy ügyibe való szép felesége. Hanem hiába volt szép az az asszony, hiába volt dologra termett, mégsem éltek jól. Kötekedtek, veszekedtek egymással, és nem múlt el nap, hogy patvarkodásukra össze ne csődült volna a fél falu. A minap is azt mondja az asszony az urának.
1: Édes uram, nézze csak, milyen nagy szénabogja van abban a csűrös kertben.
2: Nem széna az, feleség, hanem szalma.
1: De bizony széna, csak megfogta a nap.
2: Szalma, ha mondom.
1: Mit ellenkezik velem örökké? Azt hiszi, vak vagyok.
2: Nem mondtam, csak azt mondtam, szalma.
1: Székely asszony létemre még azt se tudnám, hogy mi az a széna.
2: Tudhatod, tudod is, de ez itten szalma.
1: Ez itten széna. Azért mondja szalmának, hogy engem faluszerte szégyenbe keverjen. Pedig olyan igaz, hogy széna az, mint ahogy ez a korsó cseréből van, és ha a földhöz ütem, összetörik.
2: Szalma?
1: Széna! Annyira széna ez, mint ahogy ez a pohár üvegből van, és ha a földhöz ütem, összetörik.
2: Üvegből? Hát vigyázz rá! Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Elég legyen, asszony! Szalma!
1: Még hogy elég legyen! Mondja már, hogy széna, már

0: török itt mindent?
1: Azt próbáld meg, előbb töröm le a derek.
0: Na mondjál már, hogy széna!
1: Szalma!
0: Széna!
1: Te a begyár mindenedet! Hol az ott?
0: Jaj, gyilkos! Aramia! Miért is mentem ilyen fenevatóz? Bár inkább az ördög felesége lettem volna.
2: Itt vagyok. Hívtál?
3: Szök fel a nyakamba, zserünk!
1: Hé, ördög, hová viszed a feleséget?
3: Hová vinném? Haza a pokolba. Nem a te feleséged már ez a menyecske, hanem az enyém. Mit nevetsz, asszony?
0: Azt, hogy a feleségednek mondottál.
3: Nem nevetség az. Szintiszta igazság.
0: Arra előbb a papnak kellene rámondani az áment.
3: Jaj, hát ördög létemre nem mehetek paphoz. Mit beszélsz?
0: De bizony, oda viszel.
3: Nem.
0: Balra, hé, nem. Arra a templom.
3: Nem, azért megyek jobbra.
0: Balra.
3: Jaj, te, ne szorítsd a nyakam. Ne szorítsd a nyakam, te fulok.
0: Ne kutyálkodj, mint a rosszló, akkor nem szorítom. Balra.
1: Elég, inkább szállj le a nyakamból is. Eredj magad,
0: eredj. Dehogy szállok. A füledet hasítom le, a szemedet kaparom ki, a szót nem fogadsz. Hé, Balra, te, tarts a templom felé, szagold a tömjén füstöt, megtanulod, hogy a székely menyecskével nem lehet ellenkezni.
1: Kegyelem, szállj le a nyakamból.
0: Oda viszel?
1: Nem, azt az egyet ne kívánt.
0: Hát akkor te se kívánt, hogy leszálljak a nyakadból. Balra, hé, cse!
4: Azzal megsarkantyúzta az ördögöt. Szaladt is szegény pára, mint aki eszét vesztette. Egyszer csak a keresztútnál vörös csákos huszár bukkan elébük. Szemét mereszti, fejét csóválja, felkiált.
5: Te hő! Állj meg, ördög! Hová viszed ezt a menyecskét?
0: A pokolba akar vinni a gyalázatos, de addig nem megyek, amíg a pap elé nem álltok.
3: Ezt kívánna egy ártatlan ördög.
5: Ajajajajajajaj, bajos dolog, bajos, bizony ne kívánt tőle.
0: A lovadnak parancsolgass, te huszár.
5: No.
0: Ne nekem.
6: Mit is van? Szabadíts meg a menyecskét, gazdag, hát teszlek neki kéne.
5: Igaz lelkedre mond?
0: Elhallgass, te szurtos. Itt én vagyok az úr. Nem szállok le a nyakadból senki szavára.
5: Hinnye a kutya teremtés! Nem senki vagyok én, hanem huszár. Ha le nem szállsz ebben a minutumában, ketté hasítalak, az ítéletnapra se szednek össze.
0: Ketté?
5: Bizony.
0: Így már más. Emberségesen kell beszélni az ember lányával.
1: Csak hogy
0: na, Isten megáldja kenteket!
1: Csak hogy elmehet. Nem most már lássuk a felesét. Ne félj, nem maradok a lósodnak.
6: Doktorrá teszlek.
1: Doktorrá. Nem értek én ahhoz.
6: Nem is kell. Keríts egy fekete köpönyeget, és doboltasd ki, hogy olyan csoda doktor vagy, aki még a félholtat is meggyógyítja. Ha behívnak, meglátod, amit senki más nem lát, hogy ott állok az ágy lábán.
1: Igen?
6: Oda szólsz halkan. Indulj, kaba. Én elillanok, a beteg meggyógyul, és neked annyi aranyat adnak, hogy számolni se győzöd. Na?
1: Nem csapsz?
6: Nem. Csak egyre ügyelj. Ha néha napján a beteg fejénél állok, és nem a lábánál, akkor mondjad, hogy ezen már te sem tudsz segíteni. Csináltassanak neki koporsót. Érted?
1: Jó van, ha így, hát így. A többit majd meglátjuk.
4: Kidoboltatta a huszár, hogy ilyen meg ilyen csoda doktor, s alig győzte orvosolni a sok beteget. Éppen csak tessék-lássék vizsgálta őket, elzavarta az ördögöt, s attól a beteg tüstént jobban lett. Neki pedig kalappal mérték a pénzt, kincset, drágaságot. Egyszer aztán halálos betegségbe esett a király lánya. Hivatják ám a huszár, de ő megkötötte magát, csak akkor gyógyítja meg a lányt, ha hozzáadják feleségül. Mit volt tenni, mit nem? Megígérték. Bemegy a huszár a beteg szobába. Hát az ördög nem az ágy lábánál áll, mint máskor szokta, hanem a lány fejénél. Hanem azért nem ijedt meg a vitéz, oda szólt szép halkan.
1: Indulj,
3: nem látod, hogy a fejénél állok.
5: Most igen, de szaporán lépj a lábához, aztán meg eredj a pokol.
3: De mit szersz rögtön? Akinek a fejéhez állok, annak már rendelhetik a koporsót.
5: Ezt a lányt nekem ígérték feleségül, ha meggyógyítom. És én meggyógyítom, érted-e?
3: Ezt ugye meg nem gyógyítod. Urrá tettelek, gazdaggá tettelek. Ennyi elég legyen. Szedd a sátortádat.
5: Nem hinném, hogy én megyek el. Indulj, koma, indulj, amíg szépen beszélek.
3: Nem megyek.
5: Nem-e, kutya fikkomatta? Itt a székely menecske az ajtó mögött. Mindjárt a nyakadba ültetem.
3: el a fél ország. Jaj, csak azt mutasd meg, merre menekülni.
4: Kapta a lábát, futásnak eredt, és úgy eliszkolt onnan, hogy a nyúl se fut gyorsabban, ha a kopók kergetik. Talán még most is szalad.

0: hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt a világon egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak született egy fia. Jánosnak nevezte el. 7 évig szoptatta, akkor azt mondta neki. Látod, fiam, azt a nagy fát? Látom, azt mondja. Eredj fel annak a legtetejére, húzd le a kérgét. A fiú felmászott, megpróbálta, amit az anyja mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta 7 esztendeig. Megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. Erre azt mondja az anyja. No, fiam, most már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra.
1: Ki tudja mikor, honnan bújt elő? A király kertjében királyfa nő. Aranyalma fénylik minden ágbogán, sok kis fiókanap ringatódzik a fán. Reggel még virágzik, délre gyümölcse van, de éjjel eltűnik az alma nyomtalan. Pedig ha ehetne a király a fáról, meggyógyulna nehéz régi nyavajából. Azért ki levente van az országunkban, idegen királyfia jő valahonnan, de lehet szegény is, akárki nem bánja, övé a leánya, fele királysága, ha érett gyümölcsöt szerez a szép fáról. De ha kudarcot vall, fényes napvilágtól, elbúcsúzhat lánytól, fele királyságtól.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én felmennék arra a fára. Hoznék aranyalmát, hogy enne belőle. Nehéz nyavajából meggyógyulna tőle.
3: Te akarsz felmenni arra a fára? Tudod-e, hogy tetejetlen fa? Tudod-e, mennyi gróf, erceg meg volt? Egynek sem sikerült. De a fejem állja. Erre csak a dolgod után.
2: Felséges királyom, én mégis megpróbálom.
3: Hogy tudnál fölmászni a nap közelébe? A bőröd elvásik, húsod a csontodról, útközben leválik. Felül elemészheted magad, ha már annyira ráéheztél a halálra, fele királyságra, szép király leányra. De ne mondd, hogy nem figyelmeztetek. Mi az utolsó kívánság?
2: Felség, csináltasson 3 jó vaskapcsot. A 3 vaskapocs a fát körülérje, azon, mint egy létrán föl lehessen menni. Csináltasson mellé 3 pár vasbocskot, és adjon 1 hétre való eleséget.
3: Úgy lesz, ahogy mondtad.
2: Egy pár bocskor lábamra, 2 a vállamra, mellé a tarisznya. Bal kezembe 3 nagy vaskapocs legyen, jobb kezembe fejszém szálas szárát veszem. Így a jó vas létrát magam alá verem. Az alsót kirántom, megint följebb ütöm, lépésről lépésre verek vasból hidat. Az ég és föld közé, így repítek nyilat.
4: Helyt is sasok, helyt is seregélyek! Szálljatok, szóljatok az édesanyámnak, hogy még él a fia, csak éppen elvásott 1 pár vasbocskora.
5: Tetejetlen fának 3 száz ába, embere vagy táltos, aki azt megmássza. Sasok, seregélyek, elvisszük a gyógyét, keserves anyának, fia felül jó.
4: Szürke esőfelhők, édesanyám kiskertjére langyos esőt permetezzetek. Mondjátok meg neki, hogy még él a fia. Csak éppen elvásott, megint 1 bocskora.

0: Adjon Isten, fiam! Éppen jókor értél ide, a fa tetejére. Már vártalak.
1: Fogadj Isten, veres tehén. Miféle aranyrétre értem én? Itt, a fa tetején. S az aranyalmák most is messze fönn a fán ragyognak. Talán ők is rám vártak?
0: Mi az almákkal törődj most? Nesze, itt a szarban. Csavard le. Egyél, így áll belőle. Látod-e ott azt az aranyvárat? Abban lakik egy szép királylány. Az almafát ő tette. Az övé az aranyalma. A gyümölcsöt tőle kérjed. Ő lesz a te feleséged.
1: Köszönöm a hozzám való jóságodat, vörös tehén. Hanem egy királylányt már nekem ígértek. De hogy is mennék be az aranyvárba, hiszen kakas lábon forog, szélnél sebesebb.
0: Ne gondolj most a földi királylányjal. Azzal másképpen lesz a dolog. A várat majd megállítod. Nincs egy krajcár a zsebedben.
1: Egy krajcár éppen akad. Édesanyám adta, amikor elvált tőle.
0: No hát, akkor hajítsd meg azt a kakas lábat vele. Mindjárt

0: Hétte, fiú! Te állítottad meg a várat!
1: Én hát, ki más állította volna meg?
0: Gyere csak akkor a király elé! Majd megtanítunk mi várat haigálni, kesztyűbe dudálni!
2: Adjon Isten jó napot, felséges király!
3: Fogadj Isten, fiam! Hát te mi áradban vagy? Hol jársz erre? Ahol még a madár se jár.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én bizony szolgálatot keresek.
3: Ah, az szolgálat az akad, de előbb hadd halljam. Hogy állítottad meg a forgóváramat?
2: Ezzel a krajcárral mi? Egy krajcárja volt az édesanyámnak, mikor elvált tőlem, azt is nekem adta.
3: Rendben van. Hát nem bántalak, inkább felfogadlak. Hanem azt előre megmondom, nálam igen nehéz ám a szolgálat. Van nekem egy ménesem, van abban 100 aranyszőrű csikó. Ezeket kell megőrizned, mert ha egy híja is volna, karóba húzatom a fejedet. De ha jól megőrzöd, urrá teszlek. Király, szavamra mondom.
2: Köszönöm, jó királyom. Egy életem, egy halálom. Megőrzöm én azt a ménest.
3: Jól van, fiam. Kezd meg a szolgálatot. Nyomban. Már ma éjjel kint kell hálnod a réten. Nem az arany réten, annál távolabb. A lovak már ismerik a járást, oda vezetnek majd. Na gyere, megmutatom az istállót.
4: Márvány az istálló. Márványból van rakva. Szép zománcos tető ékeskedik rajta. A jászol színezüst. Arany a zab benne. 100 aranyparipa, mintha gyertya lenne. 1000 fényes gyertya, ki a fényes napot elhomályosítja, az égi csillagot.
3: Dologra, fiú, rak szénát, itas, csutakolj. Nekem már mennem kell, magasan jár a nap. Fel kell ébresztenem kis virágot.
4: Miféle kis virágot?
3: Hát az unokámat.
5: Hé, nyissatok kaput a király csikósának!
4: Hát te szegény rossz csikó, miért fekszel itt a kapu mögött? Te itthon maradsz?
6: Bizony itthon. Ha csak nem viszel magaddal.
4: Miféle csikó vagy te, hogy beszélni tudsz?
6: Táltos csikó. Köszönöm, hogy megsimogattál. Meglásd, hasznomat veheted még. Az eddigi csikós legények mind ütöttek, vertek, nem is mentek semmire.
2: Tőlem nem kell félned.
4: Hanem most már gyere. Az aranyménes árkomboklon túl van. Ugye tudod az utat?
6: Tudom hát.
5: Ha-ha!
6: Itt az aranyménes! Megérkeztünk! Ide figyelj, János! Nehogy azt gondolt, hogy könnyű dolgod lesz. Te még nem is tudod, mitől kell félteni az aranyménest.
4: Nem én.
6: Hát tudd meg! A tündérektől.
4: El akarják rabolni a lovakat?
6: El bizony. Sokan vannak, és a szomszéd erdőben laknak.
4: És mikor jönnek?
6: Pontban éjfélkor.
5: Na, hiszen csak jöjjenek. Majd elbánok velük.
6: Többet ésszel, mint elővel. Ha ne pipálj.
4: Az nincs. De csinálni tudok, ha kell.
6: akkor jó. Aztán szedjünk boncalevelet. Annak a füstjétől félnek a tündérek. Mert ha nem füstölsz nekik, a leheletüktől úgy elalszol, hogy mind elhajtják a ménest. Akkor pedig jaj neked!
2: Hát füstölünk majd nekik.
7: Ez a megyfaak éppen jó lesz, kipár.
2: Ha nem, még faragom. Mondd csak, ismered-e a király unokáját? Virágnak hívják, ugye?
6: Annak bizony gyönyörű aranyhajú leányzat. Jó is, kedves is, és a király annak adja feleségül, aki meg tudja őrizni a ménesét. De eddig még senkinek sem sikerült. Készen vagy-e? Itt vannak a tündérek! Füstölj erősen, János! Füstölj, hogy elszédüljenek!
8: Csikóm! Ó, kedves kis csikóm! Fülelő, fürge tátosom! Füstöl az erdő! Úgy forog! Csorog a könnyem! Meghalok!
6: Most már lefekhetsz békén. Az éjjel nem jönnek vissza. Reggel jelentheted a királynak, hogy egy héja sincs a ménesnek.
2: Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Egy híja sincs a ménesnek.
3: Láttam én azt már messziről, János fiam, de ne bízd el magad. Majd meglátom, mi lesz ma éjjel.
6: Állj meg, János!
2: Jó napot, veres tehén!
6: Nálad van-e a szerencse, krajcár, János fiam?
2: Nálam, veres tehén. Itt van a lajbim zsebében.
6: No, csak jól vigyázz, mert még szükséged lehet.
2: Nem félnek attól a tündérek?
6: Nem is a tündérek miatt kell.
2: Hanem minek?
6: Nesze, én is találtam egy krajcárt ma. Tedd el!
2: Köszönöm. Jó, veres tehén. Mire kell nekem két krajcár?
6: Megmondom én neked. Valaki ma éjjel olyan szépen kéri majd a szerencse krajcárodat, hogy te bizonyosan oda is adod. Add át neki azt, amit most kaptál. Tedd el a bal zsebedbe, de ne feledd, hogy az igazi szerencse krajcár a jobb zsebedben van.
2: Ki lehet az, aki olyan szépen kéri majd tőlem a szerencse krajcárt?
6: Virág. A kicsi király kisasszony. Most pedig gyűjtsünk sok-sok bodzalevelet, rakjuk a mágiákba, mert ma tündér Erzsébet minden tündére eljön, hogy legyőzzön téged. De te ne félj, én itt vagyok veled, s a szerencse krajcát se feledd. Vigyázz, jön a király nagy kísérettel, mellette az unokája.
9: Jó estét kívánok, János! Én is megnézhetem a tündéreket?
2: Ha nem fél a kisasszony?
9: Te azt mondják, olyan erős vagy, elbánsz mindenkivel, még egy sereg tündérrel is.
2: A tündérekkel tegnap éjjel elbántam. Ha kíváncsi rá a kisasszony, nézze meg, elbánok-e velük ma is?
9: Itt van-e a szerencse krajcárod, te János?
2: Az itt van, kisasszony.
9: Add nekem, János. Sose volt még szerencse krajcárom.
2: Jól van. Ha annyira szeretné, itt van, magának adom.
9: Hú, de jó. De kedves vagy. Ha, holnap majd én is adok neked valami szép ajándékot. Meglásd. Jaj, mi ez te, János?
2: A tündérek, kisasszonykám, és maga tündér Erzsébet. Hajtsák a lovakat!
4: Hely, a király szarát megálljon!
6: Ne végazdál! Veled vágtak táltos havad! Ég a lőzse! Csak elébe! Csak elébe!
10: Karikás ostorom vége pattog, mint a pocalánja! Csak utána! Csak utána!
6: Földön a tündérek királya!
11: Felséges királyom! Életem, halálom kezedbe ajánlom! Itt vannak a tündérek, leverve mind! Itt van maga Tündér Erzsébet is!
4: Jól van, fiam! Meg vagyok veled, elégedve! Mindjárt bekísértetem őket a váramba, holtig tartó bús rabságba. Te meg reggel hazahajtod a ménest, amit ígértem, majd akkor teljesítem.
6: Tudod-e, János, miért kellett a krajcár a királynak?
12: Hiszen nem neki kellett, hanem az unokájának.
6: Neki kellett. Az a krajcár most ott van a király zsebében. Látod? A vár megint forog. Azt akarta, hogy ne tudj bemenni.
12: Jaj, nekem.
13: János! Kapd el, dobom a krajcár!
12: Köszönöm!
6: Ez jó jel. Úgy látszik, visszalopta a királylány a krajcárt.
8: Akkor pedig szeret engem!

0: legat o var. Ortă, atta faccia. Mégis túl járt az eszemen ez a fiú. Virág!
1: Igen.
0: Te vetted ki a zsebemből a szerencse krajcárt?
1: Igen.
2: Le is dobta annak a fiúnak.
1: Nem szükség, hogy árulkodj, vörös királyfi. Anélkül is megmondtam volna. János megvédte a ménest. Most már az övé az én kezem és a te fele királyságod, nagyapa. Azt ígérted.
3: Minden úgy volt, ahogy a kis virág mondja.
0: Azám, de hát csak később jutott az eszembe, hogy már a vörös királyfinak is odaígértem a királyságomat, de még téged is.
2: Én nem engedem a jogomat.
1: Én meg nem leszek a te feleséged.
4: Szeret.
0: Kié leszel, te hitvány teremtés? Elárulod a nagyapádat?
1: Akár kié, de nem a vörös királyfié.
2: Hiszen tudom én, kié akar lenni. Ezen a paraszt fiúnak ad meg a szeme.
1: Azon hát, ha tudni akarod.
2: Kettőnk közül az egyik itt marad.
5: Én is azt akarom. Kardom jól forgatja, és vág, és véd karom. Virág engem szeret.
6: Szúr a gazember, tér ki előle.
5: Inkább én döntöm le őt a földre. Herceg, kezemben életed.
3: Megölhetnélek, de nem öllek meg. Pedig tudom, te nem irgalmaztál volna nekem. Kelj fel és takarodj vissza a házadba.
0: Ember vagy, fiam. Most már látom, nem csak ügyes csikós, de nagy vitéz is vagy. Nyugodtan hagynám rád az országomat, meg az én édes unokámat is. De még egy próbát ki kell állnom. Itt van 11 szobának a kulcsa. Mindegyiket takarítsd ki, tisztességgel. De a 12. szoba kulcsát ne keresd.
7: Aranyalma fára jöttem, aranyalmát mégse szedtem. Táltos csikó társa voltam, tündérekkel megharcoltam. Mégis be vagyok ím zárva, kakas lábon forgó várba. Ha kimegyek, merre menjek? Ha maradok, meddig jutok? Kinyitom, nem vagyok gyáva. Nyíljon az utolsó ajtó zárja.
4: Teremtő! Egy hétfejű sárkány a falhoz szegezve. Két óriás malomkő közé szorítva a szakálla.
0: Jó, hogy jöttél, fiam. Hé, hová futsz? Nehogy azt itt, hogy ki tudsz szaladni. Az ajtó már zárva van.
4: Isaki!
0: Ott van a sarokban három vödör, tele friss vízzel. Nagyon szomjazol. De nem volt senki, aki ideadja. Öntsd az első szájomba az egyik felét, a hetedik szájomba a másik felét. De gyorsan ám, mert olyan tüzet lehellek rád, hogy nyomban színnék.
4: Most mit érve legyek? Itt a víz. Igyál.
0: Köszönöm, fiam. Még ad ide a másik vödör vizet. Felezzel, és öntsd a második és a hatodik szájamba. Látod, jót tettél velem. Már is kiszabadult a szakállom. A két lábamról a vasgolyó leesett. Most már ad ide a harmadik vödör vizet is. Azt a harmadik és az ötödik szájamba öntsd.
8: Most még egyre kérlek, mindkettőnk szabadságáért. Ott van az a kis szekrény, a középső fiókjában van egy kis alma. Dobd azt a középső szájamba!
9: Szabad vagy, fiú! Siess a lakodalmadra! De még találkozunk!
10: 12 almafa, 33 ága, hullassa virágát a szép ifjú párra. Éljen a menyasszony számolatlan évet, élete fonala sose érjen véget. Sódar és szalonna legyen mindig elég, avval nevelgesse 12 gyermekét. Éljen a vőlegény, ki ékes dalia, sose halványodjon szerencse csillaga.
3: Most már édes feleségem, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el bennünket.
6: János! Segíts, János!
9: Most már enyém a feleségem! Keresheted, de hazahozni nem fogod többet, hiába is akarod!
4: Édes csikóm,
3: elvitték a gazdaszonyt. Most merre induljak utána?
11: Ne búsulj, édes gazdám. Ketten visszahozzuk. Csak nyergelj föl, és kapaszkodj meg jól, mert repülni fogunk!
3: Földtől az égig sebesen, aranyszőrű csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
11: Figyelj csak a földre, édes gazdám, nem látod-e valahol a feleséget?
3: Látok hegyeket, völgyeket, folyókat, tengereket. Sok országot átrepültünk már, de virágot sehol sem látom.
11: Most nézd csak megint a földre. Látok ott egy palotát. Egy fiatal asszony áll az ajtaja előtt. Nézd csak, nem ő az. Teknő van a kezében, véres ruhával tele.
3: Megy a kúthoz mosni. Az ott kis virág csak ugyan.
11: Akkor most leszállunk izibe.
4: Édes kis virágom, csak hogy megtaláltam.
1: Édes János, hát még a világ végére is eljöttél értem.
4: Én el nem hagylak tégedet. Ülj fel, virágom, itt a helyed.
1: Utol ne érjen a sárkány lova.
9: Előre, tátos paripa!
12: Hey, gazdám, sárkány gazdám!
9: Tudja, egen májadat, hol válja ki a szemedet szép széna előtted, szép szab előtted? Mi bajod még?
12: Viszik a feleségedet.
9: Ihatok-e egy zsák diót? Megtörhetek-e? Megehetem-e? Egy mázsadohányt elszívhatok-e, és még egyet alhatok-e?
12: Ehetsz, ihatsz, dohányozhatsz, mégis utolérjük.
9: Így sájálhatom, húsz körömmel vájom, nincs nálam tényleg sem. Ami füstöt fújok, hét sájom tök tőle. Egy mázsányi dohány elfogy egy-kettőre. Hétszeres az alvás, ha hét fejjel alszom. 14 szememből egyetlen virrasszom. 7 torkom, ha szomjas, 7 fordóbor győzi. Tátos lovam, János lovám, mégis utolér. Kedves feleségem, ülj csak át az én lovamra. Neked pedig, János fiam, megmondtam, ne próbálj utánunk jönni. Most nem bántalak, mert megszabadítottál. De ha még egyszer szöktetésed van, az életedbe kerül...
6: Isten áldjon, János fiam!
4: Édes jó csikó! Azt se bánom, ha mindjárt meghalok is, de az asszonynak haza kell jönnie. Utánuk!
7: Földtől az égig sebesen, aranyszűrű Csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
11: Már látom a sárkány palotáját!
7: Már látom az udvarát, és középen a kútnál, ott van virág, azt a véres ruhát mossa megint!

0: Édes feleségem, eljöttem érted újra.
1: János, menj el, kérlek, menekülj!
0: Nem bánom, ha meghalok is, de inkább a halál, mint a szívem fájjon érted.
1: János, édes szívem, hagyd sorsomra engem! Ha eddig úgy szerettél, utánam idejöttél. Könyörgök, édes párom, ne kívánt halálod látnom. Piros vérednek hullás, a szegény szívem alélása.
0: Virág, ha tőled el kell mennem, fekete gyászba kell öltöznem. De ha most hiszel még bennem, repülünk, jó lovon, szélnél sebesebben!
2: Hey, gazdám, sárkány gazdám, viszik a feleségedet.
3: Viszik-e? Az a gazember mégis elmert érte jönni. Ezt megkeserüli!
0: Én édes lovam, igyekezz! Csak még ezt az egy árkot ugord át gyorsan! Te vagy a fiatalabb, és nálad az igazság!
3: Hogy mertél a lovára ülni, amikor megparancsoltam, hogy a nevét sem listemben?
0: Nem adom neked, te rabló! Te hálátlan kutya! Virág! Az enyém! Vívj meg velem, ha mersz!
3: Most megharcolsz!
0: Holtam után is harcolok veled!
3: Enyém az életed! Asszony! Szedd össze ennek a semmire kellőnek minden darabját! Gyűjtsd ebbe a zsákba! Közd a lova hátára, hadd lássák otthon, így jár az, aki utánad mer jönni.
1: Vidd el, kedves Csikó, a gazdádat haza, és mondd meg otthon a többieknek, hogy utánam többé senki se jön is.
4: Szegény édes gazdám, most mit évő legyek? Hogy lehetne még egyszer belőled embert faragni? Nini, egy kicsi kígyó. És milyen gyorsan siklik. Hová sietsz, kicsi kígyó? Mit viszel a szájadban?
5: Élesztő füvet kaptam a veres tehéntől. Átment egy kocsi a kisfiam derekán. Azt akarom meggyógyítani. Ne késleltes, sietek.
4: Segítek neked, hamarabb odaviszlek, csak adj a füvedből. Ebben a zsákban van a gazdám darabokra szabdalva, fel akarom éleszteni.
5: Ha meggyógyult a fiam, neked adom a füvet, de siess!
4: Hip-hop, már itt is vagyon, ez az?
5: Gyere, kis fiam! Végighúzom egy párszor a seben az élesztő füvet, s már meg is gyógyult. Vigyázz magadra, fiam, ne csúszkálj messzire. Na, borítsd ki a zsákot.
4: Jaj, szegény gazdát. De miszlikbe vágtok. Ne búsulj, összerakunk!
0: Oh, édes lovam, de jót aludtam.
4: A világ végéig elaludtál volna, ha nincs ez a kígyócska. Szétszabdalt testedet összeragasztotta, az élesztő fűvel végig simogatta. Oh,
0: mondd csak, kicsi kígyó, hogy háláljam meg a jóságodat?
5: Nem a hála fontos, nem is a köszönet. Nesze, adok neked egy élesztő füvet, a segítséget add tovább. Ég vele!
0: Ég veled, kedves jó barát! Most pedig, édes lovam, köszönöm, amit tettél értem. És ha már felébresztettél, az örökös nagy álomból engem felköltöttél, vegyél a hátadra, forduljunk is vissza.
6: Virágom ugyan éle még. Mossa e sárkány szennyesét, sírván síratva engemet, valahol hallja nevemet, véremet virágon látja, hangom a halálból hallja, melyezd ki hétfejű féreg. Virágom, elmegyek érted, már inkább hét halált halok, de hozzád hű maradok.
7: Jó napot, veres tehén. Már megint erre legelészel?
4: Erre én? Hallottam, mi történt veled, fiam. Azt is, hogy a kis kígyó segített. Azt mondom neked, ha visszamégy virágért, vigyázz! Akkor menj oda, mikor a sárkány nincsen odahaza. Senki meg ne lásson. Akkor aztán kérdezd meg a kicsi királylánytól, a sárkány hol szerezte a lovát. Meg kell szerezni a testvérét, másképp sose kerül haza kis virág. Induljatok!
1: János! Felhő vagy, lélek vagy. Jaj, már az eszem is elment, úgy képzelődöm.
6: Kis virág, én magam vagyok. De maradj csöndben. Bújtass el, senki meg ne tudja, hogy itt vagyok.
1: Majd meghölt a bánat, úgy sírtam utána. Gyere be nyugodtan, nincs itthon a sárkány.
6: Ha hazajön, kérdezd meg tőle, hol vette a lovát. Akkor elmegyek, én is szerzek egyet. Különbet, mint az övé.
1: Megkérdezem, ha addig élek is. De most már bújj el, hallom, hogy közeledik.
3: Éhes vagyok, asszony. Hol az ebé?
1: Hozom az éve, édes férjecském. Gyere evére.
3: Hát már nem sír.
1: Miért sírnék? Egyél csak, jó gombócleves.
3: Na ez aztán jó, ez igen. Mind a hét szájam megtörlöm utána. Na, na, na, na, na, na, na.
1: Mondd csak, édes férjem, hol vetted azt a jól futó lovadat? Csodálatos egy paripa, még sose láttam hozzá hasonlót.
3: Mi között hozzá, hogy én hol vettem a lovat? Megy, hozd a másik kételem is! Hadd egyen!
1: Hozom, te itt van, édes férjecském, a fánk, mindakkora, mint egy dézsa. De mondd meg igazán, hogy hol vetted a lovat? Szép, tüzes paripa, biztosan megéri az árát. Nem rossz szándékból kérdezem.
3: Majd megmondom, csak előbb körülnézem. Nincs egy idegen. Hát most, gyere ide, feleségem, elmondom. De csak azért, mert olyan jó ebédet főztél.
1: Főzök én máskor is neked, csak mondom.
3: A ti kastélyotoknak a bal sarkában van egy.
1: Azon a darabon, ahol az út kitér, ott vagy 20 öl szélességben csak térdig ér a víz. A túlsó parton megint ott a gyalogút, tovább vezet a másik ország szélén. Ott az erdőn túl lakik egy vasorrú banya. Van annak 3 lova. Ezek között a vasderes 7-szerte erősebb és ügyesebb, mint a sárkányé. Csak azt az öregasszonyt kell hűségesen kiszolgálni. 3 nap egy esztendő. Aki azt kiállja, azt kap, amit kér.
6: Értem.

0: Kedves édesanyám, gondolsz-e fiadat? Te 2x7 évig dajkált magzatodra. Ki most elindul a hosszú bujdosásra, veszedelmes tájra. Egy kicsi ösvénybe ki most belé állna. Vagy elvezet, vagy se, óceán partjára. Óceánnak partját mire megtalálom, vagy átmegyek, vagy vár keserves halálom. Madarak, kik szálltok fejem fölött messze, mondjátok anyámnak, fiát ne keresse, hanem imádkozzon, hogy nagy baj ne érje, járhasson, mit kezdett az útnak végére. Íme átlábolok mind az óceánon. Ha addig élek is, elviszem virágom. Hát te, kis hal, mit keresel itt a parton? Na várj csak, visszadoblak a tengerbe, hát ha megmaradsz.
1: Meg ne dobj! Köszönöm, jó fiú, hogy így megsajnáltál. Jót tettél, jót várj! Vegyél le az oldalamról, amelyik nem szárad ki egy szál pikkelyt. Tedd el! És ha valamikor bajba kerülnél, vedd elő, görbítsd meg! Rögtön ott leszek! Segítek a bajodon!
0: Köszönöm! Milyen szép tavacska! És a tóban lám vadkacsa búsul egyedül. Ha, repülni akarna, de nem tud. Kiskacsa! Gyere ki a tóból! Hadd gyógyítsa meg a szárnyadat!
2: Dehogy megyek! Azért menjek talán, hogy paprikást vagy pecsegyét csinálhass belőle?
0: Hogy mersz ilyet gondolni felőlem?
2: Nem bánom, ha már annyira rászorultál az életemre.
0: Hányszor mondjam, hogy nem akarlak megenni? Tessék, itt ez az élesztőfű. Vér megyen vérhez, ér megyen érhez. Kész is, mehetsz.
2: Azért nem érgelődj! Nesze, itt egy fényes toll a szárnyamból. Ha bajba kerülnél, repezd le az egyik felé. Én ott termek nyomban, és segítek!
0: Meg kell találnom az öreg asszonyt. Csak ne akadnának belé, mint untalan ezek a bokrok. Csipkefa meg galagonya.
3: De gyümölcs nincs rajta, csak gyűrű.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetében kutató. Miért nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk,
2: mindenki meg van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk. Igen.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Mesélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTT-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében 2010-ig ott is dolgoztam, és azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel, és a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a média szabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
2: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
3: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Médiapedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
2: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
3: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, az 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
2: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Hogy is volt ez?
3: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
1: De ha dolgoztál volna is, letagadnád, mert az illegális.
3: Nem.
1: Ki mész tanulni, az dolgozom.
3: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
2: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
3: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára, neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozik.

0: úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk? Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
1: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
2: Bocsánat, a kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
1: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
2: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb körben gondolkodunk?
1: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát, hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérrel. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
2: Most hát itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelenteni, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
1: Persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvassa el, hogy mit oszt meg, tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
0: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon.
2: Te vannak. Nem vagy az.
0: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet. Tehát bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek, igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy...
1: Most az álhír,
0: igen, akik az álhírre jobban vevők.
1: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt a korábban
0: ami meghatározó. Amit bemondott a tévé, az egy több, biztos,
1: pontosan,
0: hogy egy többször sem szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
3: Ezt akartam mondani. Egy
2: kontrollált ellenőrzött álhír volt.
3: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
1: Pontosan, igen.
3: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országban, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
0: Ez összefügg a szövegértéssel, azt gondolod?
3: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
1: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom,

0: hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát, hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy...
1: Most Tamás, tudom
2: el. A kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
0: de azért ez fejleszthető.
1: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy Tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, ahogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
0: Igen,
1: azért meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor...
3: Tehát, simán elhiszed.
1: Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
2: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
1: De hogy tényleg, tehát, hogy melyek a legfontosabb ilyen...
3: Azt tudod, hogy a deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy nem.
1: Visszarántanánk a műsor menetét egy ilyen kérdésre, hogy melyek a legfontosabb készségek, amik ehhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy álhír vagy nem.
0: Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak, most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzációhajház.
1: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
0: Tehát, hogy mennyire szenzációhajház az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
3: Hát meg hol jelent meg?
0: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
3: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy valamit a 5-600 ismerős az embernek,
1: nem,
3: és
1: én nem van Facebook
3: az a 20-30,
1: hogy...
3: aki ezt
1: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
3: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás, és ez mit jelent, hogy... Rám milyen hatással van? Ez megragadott engem.
1: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz? Tehát...
0: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja?
1: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú szövegértés és egyéb képességekkel sem rendelkezünk.
0: Ez az, amit lehet fejleszteni.
2: Egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
0: Pontosan, tehát, igen. Tehát tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
1: összeomlik az életünk abban a pillanatban.
0: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztást lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
1: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-ös év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni? Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag, ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
3: Hát tehát igen, megint... pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem a Facebook.
1: Mert annyira valószínűtlen, hogy van Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak
3: akik képesek voltak eltorzítani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket a... Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
1: Tehát, szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon.
0: Hát én azt gondolom, hogy nem zárható ki, hogy ez befolyásolja, sőt. Ugyanakkor az, hogy hogyan lehet ellene tenni, az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen itt valóban egy olyan fajta fejlesztésre lenne szükség, egy olyan kritikai gondolkodás fejlesztésre, és nem csak a gyerekeknél, hanem a teljes társadalomban, amit a jelenlegi oktatási és képzési rendszerre rátestálni nem nagyon lehet. Nem tudom, olvastátok-e, a múlt héten a Mark Zuckerbergnek megjelent egy kiadványa, vagy lehet, hogy ő kinyomta a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giganagy nem posztot. És abban például egyértelműen úgy megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik az, hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnyben részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
3: Hát ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd
1: meg lesznek, amiket nem
3: szeret.
0: Igen,
3: olyan
0: igen,
3: olyan
0: ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
3: Tehát lesz egy nagy piros felkiáltója.
0: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert hogy azt mondja...
1: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg az én publicisztikai álláspontom.
3: Azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány.
2: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
3: Megyünk, öcsém. Na, hogy tehát ugye ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd elő például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő neki kell az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért Én azt konkrétan tudom, nem tudom, te megerősítesz, vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, vagy gyűlöletbeszédszerű valami mik miatt kitiltották.
0: Szerintem az a Kurucinfo Facebook... volt.
3: Nem? A Kurucinfo tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
2: Most a Puzsért reggel olvastam.
1: Hát szóval Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
3: Érted, hogy ez egy...
1: Ezért ez nekem necces, tehát, hogy így érted, nagy testvérén is majd megmondja.
3: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most ez hol áll meg a... Azt mondja, mert van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy és nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én...
2: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, mert... Tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, mint a vélemény.
3: Igen, ez egy másik
2: hogy
3: probléma.
2: Olyan tartalmakat ad föl,
3: ami neked tetszik, amit
2: szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint ez a clickbait.
3: Igen. Ide
0: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
3: Meg a visszhangszabály,
0: meg a szűrő buborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el.
3: Igen.
0: Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik.
1: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
0: Igen,
3: ez egy amerikai nagyvállalat. Tehát
0: hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon,
3: azért
0: nagyon nehéz.
3: Azt tegyük hozzá, te is tudod, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
0: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát ez egy óriási, valószínű. Igen.
3: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív, ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a nem tudom kicsit, de a Németországban lehetett erről olvasni.
2: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember. Tehát várjál, tehát azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
0: Persze, az is egy szűrt tartalom.
2: Szűrt tartalom. Egyénre szabott.
3: De max a Google keresésnél az van, amikor...
1: Milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
3: Amikor kiraksz egy tartalmat...
1: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, beszélgessetek.
3: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje ugye a kattintását.
1: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
3: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
2: Menjünk át egy másik
3: kocsmába. Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
1: Na, mert a Kriszta, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen dolgokról mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
3: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
2: Ez így van.
1: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
3: Ez most egy ocsmány.
2: Mi nyomjuk el,
3: Zoltán? Most hátradőlök is.
1: Na szóval... Igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
0: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
1: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyományokkal összhangban.
3: Ez a citromlévi, hogy gyógyítja a rákot meg.
0: Igen, elsősorban igen. De a fejlesztés iránya az, hogy valahogy az álhírek témaköre is belekerüljön ebbe a fajta szerkesztés, kvázi szerkesztési gyakorlatban, mert ugye ez azért valljuk be, ez egy szerkesztési tevékenység.
1: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy itt meg egy másik dolog, hogy akkor akik szerkesztik, ugye nekik is van világnézetük, elképzelésük, stb. Tehát, hogy erre vannak ilyen belső kódexek, hogy szűrt ki, mik azok a szempontok, erről tudnál mesélni?
0: A Facebooknál?
1: Hát mondjuk például ezeknél a német szerkesztőknél, tehát ők mi alapján mondják valamire, hogy gyűlöletbeszéd, mert azért ugye jogászok vagyunk mind a ketten, ez egy elég széles kategória.
0: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy
1: de arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
0: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
3: Tényleg?
0: Igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
1: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
0: Abszolút
1: ez a megközelítés.
0: Érzékeny. És ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem, tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted, ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
1: Ajajaj.
0: Tehát, ha bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról, olyan, hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok, azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú, vagy több nézőpontot bemutató
1: tartalmat. Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát, hogy ilyenkor jön elő az én nagyon, nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
0: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
1: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ebben a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
0: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon
1: lehet. Tegyük föl, hogy egy ilyen ideális világban élünk. Te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségerő van mögött, egy kritikus tömeg.
3: Már hogyha egy kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtte a kérdést, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
0: Van, elvileg van, ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a médiaismeret.
3: Média ismeret, ez média. A neve a tárgynak.
0: Mozgókép, kultúra és média ismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
1: Húha, ilyet se hallottunk azért.
0: Úgy, ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. Az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik, meg a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere, és persze kérdezhetnétek, hogy miért alapvetően a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismereti alapvető.
1: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé...
3: A magyar oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmi se csodálkozom, úgyhogy...
2: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy,
0: pontosan ezt mondta,
2: ahogy
0: igen.
2: Korábban megjelent.
0: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11-12. Osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
1: Na és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
1: Igen, persze... Seténi Jánost innen is üdvözöljük, és majd várjuk még egyszer. Finnországról mesél nekünk. Igen.
0: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
3: Az óvodában igazán nem is az óvodásokat kell.
1: Én egy óvodás kisfiú büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
0: Húha, hát...
1: Röviden természetesen, ami a műsoridőbe belefér, tehát, hogy...
3: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos a gyerekkel.
0: Néhány olyan elemet mondanék. Együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni...
1: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
0: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
1: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele
0: ülni. Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
1: Tehát, mert nálunk nincs tévénézés hétközben például, aha, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
0: Na, hát az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül,
1: akkor ez az első, hogy legyen valami szabályossága annak.
0: Igen, hogy... tehát hogy az egy rendben történjen. Az óvodás korban az jó, hogyha még a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
1: megengedjük.
0: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent. Illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
1: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
0: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta. Akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt. Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni belőle.
1: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. És ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy
0: igen, és nem biztos,
1: segítenünk kell őket abban, hogy dolgozzák föl.
0: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaikban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz, és abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
1: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
0: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a média nevelési kis mindennapi trükköket készségszinté tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
1: És látok erre fogadókészséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintő, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
0: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
1: megváltani,
0: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
1: Pontosan.
0: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
1: Ne nézzem be valami kapitális baromságot.
0: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodás módját kell megtanítani neki.
2: De azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha éhes vagy. Szóval...
0: Igen, már de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy megpróbálja a gyermekével megbeszélni a világot. Azon a szinten, ahol a gyerek tart, és amiket kérdez, és a kérdései alapján segíteni az ő világ megértését.
2: Ez így van.
0: Ez általános szülői.
2: Igen, de minden ez tehát minden ilyent indukál a gyerekbe, amiben találkozik. Tehát nem csak a médiát, tehát ebből a szempontból. Én csak azt akartam mondani, hogy nem érzem a médiát ebből a szempontból specifikusnak. Tehát ugyanúgy egy valamilyen.
1: Én viszont most vitatkoznék
3: Az, hogy izé, hogy törődni kell a gyerekkel, meg vele kell lenni, meg sokat kell vele foglalkozni. Ez ugye,
1: bocsánat, de
3: azért van néhány ilyen nagyon egyszerű
1: dolog. Egy szempontból vitatkoznék a Max-szal, belterjő rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés, illetve mondjuk egyfajta ilyen szülői tudatosság felépítése.
2: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
0: Igen.
2: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, meg is mutatják.
1: Megint letekerjük a saját okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. Az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
3: Mert már alsóban már bejön, akkor megkapják már szerintem az első. Alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
0: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
1: Na de mesélj akkor erről, hogy
3: az alsó kritikus, meg akkor már a közösségi médiában is felfeltűnögetnek, már a alsós korban. Tényleg az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
1: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
3: Mindegy.
1: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
3: erről.
1: Szerintem
3: az alsó a kritikus időszak.
1: Hogy látod az alsót, mint médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
0: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál, mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobil eszközök, tehát a tablet és a mobiltelefon, vagy az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
1: Mi van 3 és 4 év között?
0: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
1: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
0: gondolsz?
1: Egy másik
0: adat, ami számomra is megdöbbentő volt.
3: Kizét a Kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
1: Oké, de.
3: Úgy durva. Na igen, bocsánat.
0: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval...
1: Döbbenten ülök a székben.
0: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
2: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fenn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
0: Persze, ez óhatatlan.
1: Moha és Páfrány például.
2: A tévé és a DVD pótléka.
0: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg a Moha és Páfrányt nézi mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobi.
2: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
0: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölugrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülőbe nyomja.
1: Na, és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
0: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincsépítést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett és esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
1: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
0: Uh-huh. Igen. Tehát, hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, uh-huh. hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
1: Mivel a Polkult a műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
0: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. A két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
1: Igen, mert nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
0: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
1: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
0: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem, az aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem jelenti.
1: És szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán ismeretem.
1: Hoppári, bocsánat.
3: Valaki, nem a technikust kell keresni. Halló, itt vagy?
1: Halihó, halihó.
3: Nincs itt, csak a sérülés.
1: Elvesztettünk
3: egy hallgatót, úristen.
1: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 évvel rátették erre a hangsúlyt.
0: Igen, és azt, én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy
3: Ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett.
0: Igen, de hogy azért azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés, hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája, az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta Willkommenskultur, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerintem.
1: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
0: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés.
3: Igen. Ez, hát nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek ki Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt most szépen lehetett látni ennél a Willkommenskultur. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
0: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus, tehát hogy nem pusztán ismereteket akar átadni a médiáról, hanem a személyiséget is akarja fejleszteni. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a média befogadás az nem pusztán egy kognitív művelet, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható, és az érzelmekre...
1: És akkor hol a határ a manipulációval?
0: Na, ez nagyon jó kérdés, ugyanis...
1: Köszönöm a bókot!
0: Mert hogy erre könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan lehet ezt elhatárolni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy...
1: Igen, mert azért benne mindig van egy pici fenntartás minden ilyennel szemben. Na, a német példa, igen.
3: Amikor meghatódsz, akkor biztos manipuláltak, igen.
0: Tehát, hogy hogyan lehet úgy ezt a fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
3: Meg ne neveljen ilyen cinikus
1: kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a Willkommenskultur az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
0: Akkor tényleg annyira nagyon tudtam, cinikus vagy a Balázs.
3: Oké, köszönjük, kedves hallgatók.
1: De vállalom, ide jöjjetek, köszönjük.
3: Megint a Balázst hallották.
1: A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
3: Na jó van, Balázs.
1: Bocsánat, térjünk vissza a kérdésre.
3: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit izé, meg állandóan minden kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagyon akcinizmus.
1: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meg húzni a választóvonalat?
0: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
1: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet valósítani.
0: Jó, ezek az elvek, és aztán persze
1: Értem, igen.
0: Lefordítva ez azt jelenti, hogyha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyerekek olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismerje egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan elv.
1: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
0: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
1: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebben most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
2: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket.
0: Igen.
2: Csak ezt tudom mondani. Igen.
0: Ezt Magyarországon is van, Magyarországon. Nem sok, de...
2: Hat évig járt ilyenbe a lányom.
3: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most így kicsit megdermedt a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap, az iskola az csak...
1: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
3: Na, tehát... akkor jó, akkor mondjátok.
1: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
0: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Uh-huh. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk, de nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
1: Én itt veled vagyok, abszolút, tehát...
3: Próbálkozni kell, mi?
0: Uh-huh. Hát nem feladni.
1: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatás, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
0: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
1: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg minden. Tehát,
0: nem, így... nem, ez a része, nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki az ombudsman, az általános ombudsman egy jelentésében azt a gondolatot, hogy azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy lényegében fogalmunk sincs, hogy mi történik médiaoktatás címén az iskolákban. Aha. Tehát egyszerűen nincs tudásunk arról, hogy mi zajlik, és akkor felkérte az EMI-t arra, hogy, tehát a minisztériumot arra, hogy akkor térképezze föl, hogy mi zajlik, és egyébként meg a tanárképzésre óriási energiákat kellene fektetni, mert hogy az derül ki, hogy van néhány lelkes tanár az országban, de uh-huh. körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlati.
1: Sok generációs tanárcsalád legifjabb sarjaként én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására használunk.
3: Persze. Tehát... Hogyne,
1: így van. És akkor közben valamit beírunk a naplóba.
3: Igen,
1: de ha jól látom, akkor
3: így... van helyette inkább. Na,
1: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos a mi időnk lejárt, Mészői Kálmán klasszikus.
3: És soha nem tartjuk be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
1: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
3: Média tudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
1: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
3: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Hatesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban él oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amellyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámait. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ottlieb Gyulváról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértést?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György

0: Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra akar kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az embernézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókkal a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban.

0: Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez az mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt revezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürtszó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszava. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rámadtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon és a fák tavasz arccal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támad, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol, majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos, valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartottál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam. Vigyorgy.

Golopusto, o Jugosto, no sama ribica neki su se novelajmo. A hojnoli nastati u kizilo tad egis ijel ulvasto. Regge kiruhon tirte, besipelto minjon kari hazbo, smogan kivir vodusegebo. Vigy lelkendeste az egész szöveget aprúra. Egy határozott, névelő kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazva írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott magyarok becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kap, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzet, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartánsi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpal állvalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.

esőhívó, esővarázs, bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, mint hogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, soka hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond ne szedd le. Sejhaj fonóba, soka lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közteli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál.
nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyág a holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már, várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő, halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolrin. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező, kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsér, ejni musztaszé, mojni ma,

Vapuču kombo i kedeva, imla gulmo bugljavi, jeleva, leli gulmo ni dedeva, oda džaru moge, jaman. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabiben ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű Atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádhához szól barátnője. Látod a lomb koszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhusúdana a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.
lát szerelemre kíváncsi a másika, édese hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti, puha zene reszket. Szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, panyigai, panyigai, panyigai, ű, panyigai, ű, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ű, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ű, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ű, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ű, ház, panyigai, kudora, ű, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ű, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha, forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai imanan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai imanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok.

Mbopi, ay loy ken usan destai. Most néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első, gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ágy, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második, madár, te madár, te röpke madár, hely, tudjuk, te a mi fugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, hely, tudjuk, te a mi fugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő. Mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis, éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének. Sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Fine, csönd, béke, csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kő.

béke, szín, csönd, béke. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart, fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helyes, nem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzse tűzünkkel, ahonnan a láncfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring a gömbölyű piros alma ring a lombos ágon, alma kerek, piros alma zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon ring az alma, piros alma álom, alma figga, gömbölyű alma ágon, hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring az alma ága, ring az ága, piros alma mozdulatlan, ring az ága, lombja, gömbje, árnya. Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva, imbolyogva, piros hintál szélben, napsütésben, kukacbölcső, zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma, piros ringatózik, lomb közpergő napsugárban, ring a hinta, bölcső, inga, ingadozva, alma törzsön, rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó, inga, inda, hinta, palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lomban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ringa, ringa, ring az alma.

alma gömbje pírja, ringa gömbölyű piros alma, zöld lomban, barna ágon, szálla sárga dongó erre-arra, kék lepke arra-erre, ringa bölcső ringatózik, alma piros alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rokolyája, csípős szélben álma csillog reszket, kiskabátja langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek piros álom, alma. Alma, álma, elme, rülve, napban, elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig most, pirkadozva, alma, piros, piros alma.

földvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukac, bölcső, álom, hűség, kerek, alma, ringa, lombos ágon, kerek, piros, alma, álom, piros, alma, piros, alma, piros, alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízzik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment, kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét, a kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén, faágán. Kéklő halvány felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi, három falun át? Vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át? Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Érennádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós vízzen, vizicsibe népét tereli a vízben.
Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés.

Kujkák, rut, rut, őket sose viszi senki. Az 5. szimfóniából részlet, első tétele az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nád hegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, napholt csillag kóborolni, hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge, mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó, féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gája kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lábol, lábol, lábol. Föld, víz, tűz, lég szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád. Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél, kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyén.

Art, Meg Art. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő, puliciteraszól, réten erdőn bokáznak, csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös dézsa rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mint a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali létség a fonataim újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintrafa ágain, ezer üvegizmú saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők, s a sorompón túl

színbelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást, búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban odaállt mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúra vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinnezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út. Hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst. Száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere. Mi a gőspék ketté bomlott, és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fogkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Magyarópál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudnád talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint gyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat, ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat.
A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárt, zöld szárny, fönn, len, tág, éjjő, kék árny. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint ült

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Gukkerem. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadwiga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy snájdik, brillantinos hajú. Jadwiga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról, ahogy heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadwiga-e az. Ám a fényes hajót, mintha láttam volna már. Most, hogy gesztikulál, inkább a mozdulatait vélem ismerősnek. Honnan emlékszem rá? 25-30 éves lehet, a nők nyilván festnek, jó beszédűnek tartják. Egy majom, röviden szólva. Nagyon mondja, mondja, és megfogja a nő vállát, akinek halvány kék foltja elválik így a faltól. Világos kék ruha, Jadwiga állott. És nem mondhatni, hogy unott estélyi csevegésben, most ő beszél. Látom fölemelt kezén, az arca árnyékban, elfordul. A majom átkarolja megint, majd elengedi, válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki, takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól két brillantinos hajút is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadwigával? És Jadwiga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskadok a fűbe. Megkerülöm majd háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek, urak. A kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és errefelé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Francit. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadwigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is, úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett válbodros sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt, a csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak ha megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bementem.
Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem. Én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, hát miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak csepp. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket írkázta a frontról? Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszít mindenféléket engedély nélkül? Ezek hadititkok, te idióta! Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad, és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én? Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden oly adatot, mely hadititkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emelet kettő. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet, úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranastius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméhűnek találtam. Szervi betegsége idült gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére s vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án.
miért kellett vajon apovkámnak épp elmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evvel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzett. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzett vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak Mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marha leveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikönyörögnöm tőle, és nem hagyott ám keresni az iratos ládában, maga zárkozott be mindig egész estére, míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerből. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzetbe zár. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Hulinánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagy mosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Hulináné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Hulináné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Hulináné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy ő tőle lopni merészel. Krádnyes, csa, krádnyes, odomnya! Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahov nyanyára, de az elsunnyogon. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnák. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Aval elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Hulináné cókmókjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor,
Ancsa, szól Blahó nyanya után. Hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja nesze, ez meg csak amasodik itten. De hiába. Mamóka még utána is megy, és a nyomorult hulinánét ki épp csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapon. Megrémülök anyámtól, mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz rossz érzések, mint jók. Ám de most a karácsony, az új év, és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadviga hál' Istennek nem lázadt a mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés, valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott, nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeülelkezhettünk. És mondanom nem kell, hogy ez a hébe-hóbaság nem én rajtam múlott. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót töltünk egyéb iránt, együtt 13 mázsa voltak, köztük 3 csak olyan mázsa körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó linájék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadviga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadvigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Loviktól, a Leányvári Boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait,
és most végre a Karenina Annát is, amit Jadviga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket, azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára. Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, három gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposom, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizmaszára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondásféle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag beleesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezárt. Jadviga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanúja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert rossza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottam, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlő rugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát. És e szavakat veszem ki tótul. Tosom ti vravela, že štěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala štěkať. Sem si ľahni, naprach ty pes. Rozumieš? Netrúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes, brechaj. Štěkáš kúš do vyjebaného. Ticho, chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem, k nohe. Štěkaj, štěkaj! Kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Ne merész eljél fölállni. Egy szót se. Ugass, kutya, csaholj. Ugatsz, kúss a kibaszom. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz, ugassá, ugassá! Zelenák négy kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass! Majd meg, hogy fog be a pofád! Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók,
De elhárította, hogy fáj a feje. Nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet. Már az, amiről Béni bácsi beszélt. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most trázunkban vagyok, most meg a lakodalom, hanem ide figyelj. Ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk. Biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi. És felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos. Pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve. Én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzett, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vanok vállat. Csak hát a tenger gond. Fronton voltam, meg ugye már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Ne kiveselkedek hát, hogy előtárjam a mamovkával való gondjaimat. És végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést. Mi hiányzik még? Mind hármunknak? Anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóvába. Anyád igen bosszús volt. Habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. De miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a mindenit szaladt ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk.
Hát nem is a mennyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez Mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból százszor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a Mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát, amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Ponyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítsen rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyonát. Rozbić svati majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, jaj, mit szóljak, mikor az én kezemen lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furdalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen appelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben Apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök Mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul. Szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony, e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Kutakodol az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam. Ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamovkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló.
és ismerősen remeg a dűtő a hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezár. Egy enyveskező fiskális nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba. Nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel, az hiányzik a hagyatékból. Hogy Béni bácsi apovkám legjobb barátja volt. Mamovkám biztosan rosszul emlékszik. Hogyan képzelheti? Nem vagyok se vak, se bolond. Ordítva már. Hát minek nézel te engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakatta apácskám. Nem rakatta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakatta át, a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt, a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel, amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám? Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nő mit tehetne, és nem is tudott róla. Álje úzs akadda kakottabi nyevegyela! Csapta rám végül mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már hogy a faszba ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni, mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez. Épp csak, hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott. Ő vállat vont, hogy úgy is mindegy. És ebben vége is volt. Furcsálódtam, hogy utána egyebet nem beszélt. Két hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől.
karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadwiga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz, újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyal. Hát még én milyen elégedetten öleltem, tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete, mire lesz esze, képessége? Ezerféle kérdést tettem föl Jadwigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a Rosszapalinak. Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadwigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadwigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé. Bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, stb., de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem. És megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban. Jadwiga beleír. Harmadszor. 1937. június 3. Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Stralsundban, ismeretségünk első éveiben a Franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem a csillogás hiszemében ez a fiú annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként, szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet sem von áldozott, ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság.
ami honfitársainknak, kiválta lentebbről jöttekneknek úti kátyúja, s gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzett, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt

Ismétlődő látogatásaim, amikor elvitt a tengerhez is egy-egy hétvégére, idővel neki bátorodva, félig meddig játékosan ajánlottam is neki, hogy hagyja a mamofkára a ház és birtok dolgait, és vesse meg a lábát másút. Vagy meneküljön el hazúról végleg, kössön külföldön üzleteket, utazzon, és vigyen magával engem. Miért ne dolgozhatnék inkább az ő keze alá? Jóságosan nevetett rám ilyenkor, hogy de jó is lenne az. Olykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkozna Amerikába, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vonta fejemet és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már ehhez. Én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindigább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír évszámokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 1913-tól volt, hanem hamarébbtól. Rejtélyek ezek. Jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom, ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta meg, mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívást tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla? Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül. Csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá
a közeli elmúlás billogása.

fogát. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem, a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például Fentihez. Bátyám Marci. Szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt buktunk sajnos. Már a koronainfláción is, a nevezetes gazdasági-válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetbeni ért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamaszfiunk, ezt nem nagyon tudtuk, csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohase, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a mennyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang szintén bestyukatorozva.
előtte béresekkel én is több ezer darabos dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert. De a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi házban lakni. A jegyzet bezár. De inkább vissza még. Emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban, annak a hosszú történetnek a legkorábbi etapja. Az első fejezet, melyben vele találkoztam, ki a naplókönyv lapjain eddig is sokszor bukkant már föl, s ugyan őtőle váltam el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövő képével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, 1000 indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, féligasságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak urkot, más nőkre értette persze, és mert ezt voltaképpen el is hittem, veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavait cáfolva így szólt: kötözz engem magadhoz. Öntudatlanul így én is szaggatni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását, nem csak ő az enyémet, melyel a megbízhatatlanságától védtem magamat, hiszen hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam rá. Azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtve tekintetét elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni.
És képzelje, Andris, ekkor én